0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Tudrév kombikikötőből elindul a hajó, amire már 6 órától fel lehet szállni. Aki felfér, felfér, mindig hosszú a sor, időben oda kell menni. Viszont idén is lesznek sztár vendégek, és ezt a zenei fellépők a hajón. A VSG-vel és DJ Metzger Vikivel is együtt bulizható majd. A Viki pedig most is jön, méghozzá Nagy Bogival és Miss Mooddal. Az igazi mai slágerük az Éden, amit már is indított.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift, Opelite, egy olyan dal, ami egy picit tévútra vitte a rajongókat elsőre, mert hogy ugye ez egy olyan kőzet, ami drágának tűnik, de nem az. Ehhez képest nem valami üres dologról szól, hanem egy igazi nagy

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék.

0: lett ezzel a nagy kedvenccel, a Be My Love, folytatom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról
2: a
1: és a drog megelőzésről.
2: Helyzetjelentés. Gyors gyengülés fenyegeti az antibiotikumokat. Az Egészségügyi Világszervezet legújabb globális adatgyűjtése szerint ma már minden hatodik laboratóriumban igazolt bakteriális fertőzés olyan törzset takar, amely ellen az alapvető antibiotikumok nem hatnak. Az adatok szerint 2018 és 2023 között a baktérium-antibiotikum kombinációknál a rezisztencia átlagosan évi 5-15%-kal emelkedett, és több mint 40%-kal nőtt az érintett esetek aránya. Az új felmérés 8 gyakori fertőzést okozó baktérium-antibiotikum párossal foglalkozott, ide tartoznak húgyúti, gyomorbélrendszeri és véráramfertőzések. Különösen vészjósló, hogy két ismert gyakori baktériumnál is az esetek 40, illetve 55%-ában már nem reagálnak a baktériumok az antibiotikumos kezelésre. A gondot is komoly, ahol az egészségügyi rendszer legkevésbé felkészült. Dél-Ázsia, a Közel-Kelet régió és Afrika is ilyen területek, ott minden harmadik vagy ötödik fertőzés már rezisztensként regisztrálható. A rutin műtétek, szervátültetések, daganatkezelések, melyekhez eddig viszonylag biztonságosan számíthattunk antibiotikumokra, most új kockázati tényezőkkel néznek szembe. Az állati állomány, az élelmiszerlánc, a környezet mind részese a problémának. Az antibiotikumok túlhasználata az állattartásban, az indokolatlan humán felírás mind katalizálja a rezisztencia terjedését. És most itt a fordulat, a szervezet nem csupán adatokat közöl, felszólít a cselekvésre. A szervezet vezetője hangsúlyozta, a rezisztencia megelőzi a modern orvoslás fejlődését, és világszerte családok egészségét fenyegeti. Így tehát nem lehet csak orvosi kérdésnek tekinteni, ez közegészségügyi, gazdasági és társadalmi probléma is. Ha nem csökken az antibiotikumok indokolatlan alkalmazása, ha nem erősítik az adat és megfigyelési rendszereket, akkor a jövőben súlyosabb eredményekkel kell számolnunk.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem olyan.

0: a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Regál Lili pedig az előző héten Majorkán volt, nem csak nyaralni, hanem fellépni, sőt vissza is tapsolták. Eredetileg egy bulira hívták, aztán olyan jó volt, hogy mondták, hogy hát ebből még kéne csinálni, és csinált is. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger, a Hill Me, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Elindult a nyári szünet, és ezzel együtt mi is átálltunk extra nyári időszakra. És azt találtuk ki, hogy miért ne lehetne hosszabb a live mix, amivel a délután pörgetjük fel. Szóval hosszabb lehet. Rádió 1 Live Mix Summer Edition ma délután 5 órától egészen 7 óráig. És így lesz ez minden nap innentől kezdve. Ez a nyári hangulat szerintem tökéletes, és... ez a dal is tökéletes. Egy óriási DJ Sam Feld jön Rosalinnel, az igazi mai slágerük a Heart Like Mine.

0: Egyet hallgatják.
1: Változatos, de még Balázsék. Egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert

0: imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
1: Már nagyon jó vagytok, a kocsiba a gyerekek is már kérik, de amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok, mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ma is lesz játék. Már Atisnál is lehet nyerni Duna Part Fest páros belépőket. Amikor Atis szól, 10-ként kell csörögni, mondani a szlogent, és adjuk a belépőt. Most meghozom az újabb nagy kedvencet, Joel Corey, a Galantis és a Stay a Little Longer itt.

csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, és már csak 2 óra is jönnek Balázsék, akik ugye pénteken hajóznak annyi hallgató valamennyi csak felfér a hajóra.

0: Európában. Ez pedig a kezdés a következő óra elején, Ed Sheeran és az Azizám.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez, ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást, a takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználóid nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hol lesz 2 órás a Live Mix mától? Na, hogy nálunk. Rádió egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az ország legjobb DJ-vel és az igazi mai slágerekkel. Most pedig egy újabb nagy kedvenc, Martin Garrix-el. Ez a Butterflies. Kellemes éjszakát!

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és rengetegszer megkapja Bibi Rexa, hogy milyen stílusban érzi a legjobban magát, ő pedig erre mindig azt mondja, hogy ha hiszitek, ha nem, én pont azt szeretem, hogy tudok ugrálni a stílusok között, és hát közben meg akármilyen stílushoz is nyúl hozzá, abból óriási sláger lesz. Ez most a legújabb, egy Faithless dalt gondolt újra Bibi Rexa, az igazi mai slágere New Religion itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pénteken Balázsék pedig hajóznak a Balcsin. Minden info a radio1.hu, rengeteg kérdésen ilyenkor éjszaka is, akinek tudok, válaszolok Viberen, de tényleg nagyon-nagyon sokan szeretnének ott lenni. A hajó viszont csak egy bizonyos létszámú ember tud befogadni. Szóval

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ezen a nyáron is a Rádió egy viszi a legmenőbb helyekre és a legnagyobb bulikba a hallgatóit. A mai napon is lesz játék, most a Dunapart Festre lehet tőlük páros belépőket nyerni. Attisnál már indul az első kör, amikor szól, tizediként kell csörögni, mondani a szlogent, és pif, adjuk is a belépőt. Én pedig most pif, hozom is az újabb igazi mai slágert, Ray, Where is my husband?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Tart még a hőségriadó, osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV. Javult a pénzügyi ellenálló képességünk, Hunyad Ákos vagyok. Reggelt kívánok, ugyan hozott némi enyhülést a tegnap délutáni zápor, a hét is kánikulával indulhat. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás, emiatt tegnap figyelmeztetést is kiadott a Hungaromet. Azt írták, leginkább 11 és délután 3 óra között érdemes kerülni a napozást. Ingyenes vízosztás, párakapuk, klímás menedékhelyek, tart még a hőségriadó, érdemes tudni, hová menekülhetünk a forróság elől. A fővárosban párakapukkal, ivókutakkal, az utak locsolásával is próbálnak enyhíteni a hőérzeten, de elengedhetetlen, hogy tudatosan figyeljünk a bőséges ivásra és arra, hogy keressük az árnyékos helyeket. Országszerte több mint 2000 klimatizált helyiségben lehet felfrissülni, ennek listáját a katasztrófavédelem honlapján lehet megtalálni. A hőségben a MÁV csoport vízosztással segít az utasoknak a főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Vörös kód van érvényben továbbra is a tartós hőség miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter mindenkit arra kért, hogy figyeljen az egyedül élő idősekre, a gyerekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalanokra is. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kiknek nyújtanak ellátást. Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, 10 az osztrák vasúttársaságtól érkezett személykocsi már forgalomba állt itthon. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik majd az utasforgalmat. A Balaton felé közlekedő kék hullámi IC-ken 4, a Békés IC-ken pedig további 4 osztrák kocsi közlekedik. Javult a magyarok pénzügyi ellenálló képessége, ez derült ki legalábbis egy pénzintézeti kutatásból. Ez szerint még tavaly a lakosság 42%-a tudott volna legfeljebb egy hónapig megélni a megtakarításaiból, addig ez az arány idén 30%-ra csökkent. Ugyanakkor a legalább fél évre elegendő tartalékkal rendelkezők aránya 37-ről 42%-ra nőtt. A nők és a férfiak között jelentős a különbség, a nőknél 40, a férfiaknál 20% az, aki csak egy havi tartalékkal rendelkezik. A több órára előbb bújik a nap, de délután számíthatunk záporokra, zivatarokra is. A szél több helyen megélénkül majd. Holnap délelőtt is kánikula lesz, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Napközben mindenhol 30 fok fölötti értékekre készülhetünk. Szerdán is csak egy-egy gyenge zápor frissíthet minket, csütörtöktől pedig végig száraz napos időt mondanak, a legmelegebb órákban 36-37 fok körüli értékekkel.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Helyzetjelentés. Gyors gyengülés fenyegeti az antibiotikumokat. Az Egészségügyi Világszervezet legújabb globális adatgyűjtése szerint ma már minden hatodik laboratóriumban igazolt bakteriális fertőzés olyan törzset takar, amely ellen az alapvető antibiotikumok nem hatnak. Az adatok szerint 2018 és 2023 között a baktérium-antibiotikum kombinációknál a rezisztencia átlagosan évi 5-15%-kal emelkedett, és több mint 40%-kal nőtt az érintett esetek aránya. Az új felmérés 8 gyakori fertőzést okozó baktérium-antibiotikum párossal foglalkozott, ide tartoznak húgyúti, gyomorbélrendszeri és véráram fertőzések. Különösen vészjósló, hogy két ismert gyakori baktériumnál is az esetek 40, illetve 55%-ában már nem reagálnak a baktériumok az antibiotikumos kezelésre. A gond ott is komoly, ahol az egészségügyi rendszer legkevésbé felkészült. Dél-Ázsia, a Közel-Kelet régió és Afrika is ilyen területek, ott minden harmadik vagy ötödik fertőzés már rezisztensként regisztrálható. A rutin műtétek, szervátültetések, daganatkezelések, melyekhez eddig viszonylag biztonságosan számíthattunk antibiotikumokra, most új kockázati tényezőkkel néznek szembe. Az állati állomány, az élelmiszerlánc, a környezet mind részese a problémának. Az antibiotikumok túlhasználata az állattartásban, az indokolatlan humán felírás mind katalizálja a rezisztencia terjedését. És most itt a fordulat, a szervezet nem csupán adatokat közöl, felszólít a cselekvésre. A szervezet vezetője hangsúlyozta, a rezisztencia megelőzi a modern orvoslás fejlődését, és világszerte családok egészségét fenyegeti. így tehát nem lehet csak orvosi kérdésnek tekinteni. Ez közegészségügyi, gazdasági és társadalmi probléma is. Ha nem csökken az antibiotikumok indokolatlan alkalmazása, ha nem erősítik az adat és megfigyelési rendszereket, akkor a jövőben súlyosabb eredményekkel kell számolnunk.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után már 12 perccel, június, nézzem kell a naptárat, 22, igen, 22-e van, Paulina névnap, na, és hétfő, és indul az újabb nagy kedvenc, Taylor Swift-től ezt legalább hivatalosan mondom, meg azt is, az Opel Light az igazi mai sláger címe, ez

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a mai naptól pedig 2 órás lesz a Live Mix, 5-től 7-ig Live Mix Summer Edition, csak itt a Rádió 1-en. A Maroon 5 jön.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ha minden igaz, akkor ma is ilyen 31 fokkal indul a hét, de azért esőre az ország nagy részén elszórtan számítani kell, és a hét kb. Pont így Ctrl-C, Ctrl-V-vel pörög majd tovább. Pár perc, és a legfrissebb infok után jön a Balázsék Beston, a pénteki nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Pénteken, most pénteken pedig jön a hajózás is Balázsékkal. Király Tamást hallottátok. További szép napot és jó rádiózást a Rádió Egyel. Ja, igen, ezt hozom mindjárt.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy német startup új módszerrel gyűjt adatot a háztartási robotok fejlesztéséhez. Ingyenes takarítást kínál New Yorkban, cserébe a munkát testkamerával rögzítik. A Shift nevű szolgáltatás lényege, hogy a lakók díjmentesen foglalhatnak takarítást. A takarítók elvégzik a munkát, közben pedig videó készül arról, hogyan zajlik egy valódi lakásban a rendrakás, törlés, porszívózás, vagy épp a konyha takarítás. A vállalat szerint a felvételeket nem reklám célra használják, hanem mesterséges intelligencia és háztartási robotok betanításához. A felvételeket anonimizálják, a személyes adatokat, arcokat, neveket így nem rögzítik. A feldolgozott anyagokat ezután AI és robotikai tréning adatként hasznosítják. A takarítók nem is a Shift alkalmazottai, hanem független takarítók, akiket partnereken keresztül vonnak be. A megoldás azért is érdekes, mert megmutatja, hogy mire van a robotikának most a legnagyobb szüksége, valós környezetben rögzített hétköznapi emberi mozdulatokra. A tárgyak egy lakásban mindig máshol vannak, a poharak, cipők, játékok, kábelek nem szabványos rendben helyezkednek el. Egy robotnak éppen ezért nem elég felismernie a tárgyat, meg kell tanulnia azt is, hogyan nyúljon érte, mit mozdíthat el, mit kell kerülnie, és milyen sorrendben kell dolgoznia. A Shift modellje adatüzlet, a felhasználóid nem pénzzel, hanem az adataival fizet. Hasonló logikára egyébként több más területen is van példa. Az önvezető autók fejlesztésénél a közúti kamera felvételek, illetve valós vezetési helyzetek adtak tanulási alapot a különböző rendszereknek. A humanoid robotokat fejlesztő cégek pedig szintén nagy mennyiségű valós környezeti és mozgás adatot gyűjtöttek be, hogy a robotok ne csak videókon, hanem hétköznapi helyzetekben is tudjanak működni. Az Amazon raktári robotjai ipari környezetben tanulják, hogyan lehet árukat mozgatni, rendszerezni, sőt azt is, hogyan lehet emberek mellett dolgozni.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Szeretnék fáj. Hogy úgy van, ez mi is volt ez? Ami rettenetes.
2: Szeretem őt.
3: Igen, szeretem ez őt, de szeretni fáj.
1: De szeretni fáj. Ez mi volt? És miért van az agyamban ez egyáltalán?
2: Meg kell hallgass.
1: Jó, megkeresem. Bocsánat. Igen?
3: Szeretem őt, de szeretni, szeretem fáj. Ezt így megmondom őszintén, nem. Erről még így nem ugrik be.
1: Úgy, ez egy romantik dab. De tessék, győzik-e? És ezt mi, látod az agyamban ilyen dolgok, ahelyett, hogy így többet tudod.
3: Tényleg, látok egy Hörhausen, és egy győzikével gyalázod meg. Tehát ez ennyi jut át a Hörhausenből, hogy győzik-e?
1: Hát de miért van ez még az agyamban?
3: Igen, szeretem olyan őt, de szeretni fáj.
1: Olyan sok dolgra emlékezhetnék.
3: Akkor már inkább a Garcia Bambolio.
1: Mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Ki írt ezt?
3: Júj, de szar.
1: Ez nem érettségi tétel.
3: Júj, de rossz, úristen. Egyébként tényleg, ez egy jó játék, hogy idézzünk dalcímekből, vagy dalszövegekből. 90-es évek dalszövege ismert föl, hogy melyik dal volt az évként. Nem
1: akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég.
2: És előadja Ráskó Eszter. Na, rendesen.
1: Ó, de ez rendesen.
2: Jó, versbe, jó. Nincs egy kis vers mindenkinek? Alázenénk?
3: Mindenünk van. Minden van. De egyébként ez egy jó játék is lehetne, hogy
2: ismert fel a rovatunk?
3: Ismert fel, nem dúdoljuk, nem énekeljük, hanem egész egyszerűen csak
1: a
3: simán.
1: Dallam nélkül, igen.
3: Dallam nélkül kell elmondani, igen, hogy ez melyik dalocska. Na várjál, meg egyébként elkezdheted, mert mire én ezt berakom itt addigra, nincsen a kis kárcomon, úgyhogy nem tudom ezt így neked berakni most. Igen.
1: Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajna, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég, mint egy villámlás az éjjel át, egy barna szempár rám találsz.
2: Elrontad!
1: Érintése rögtön mást ígért, ahogy az ajkaimhoz ért. Úgy öleltem át, mint lombok a fát, pedig ő csak csókra várt, de a szemem előtt már szerelmet szőtt a világ. Szeretem őt, de szeretni fáj, mert eljön a hajnal, és menni muszáj. Akarom őt, de mire elég, ha valaki másnak szánta az ég? A szívem úgy ég.
2: És sír közben.
1: Sírok közben, mert tudom.
3: Addig csokonai, kérdezik. Van még
1: 6 verszak, amiben ugye ezt is megkívülnek veled.
2: De most, hogy tudta ez győzik-e megtanulni?
1: Szerintem sehol győzik-e. De amúgy meg van hozzá egy nagyon durva ilyen dallam, tudod? Na mindegy, ennyit erre. Na, és most ugyanezt? A Picsa együttese. 6 szóljon.
3: Megvan? Jó, oké. Akkor jön egy másik. Jó, csak egy rövid, tudni
1: jó,
3: fogjátok.
1: Jó, jó.
3: Mana nao mana niko, riko iniko. De szar! Imádnak szomorú szamurát. Csak harcolj érte.
1: Jó, de most nem várj. Egy dolliról próbálj.
3: Földön égen. Hol volt? Hol nem volt?
1: Nagyon szeretem ezt a hangot, jó.
3: Élt egy szamuráj.
1: De ne röhögj, akkor legyél komoly, Latinovicsba, gyerünk!
3: Igazi. Mesemondó nagy király.
1: Hallod, milyen durva hangod van már, hallottad?
3: De nem tudom hozni. Azt mondják,
2: mi az a... Elrögi, nem lehet.
1: Na, de keresd magadnak egy hip-hopból.
2: Jó.
3: Oké. Nagy az, aki nagy. Aki kicsi, az kicsi. Hiszi, a piszi, aki elhiszi.
2: De szár! Úristen!
1: Jó, Isten, ez nagyon jó, a hang az nagyon jó.
3: Persze, jó. Hiszi a piszi, aki elhiszi. Tele a markom, tartom a kardom. Ne, ez nem lehetett, hogy ez a 90-es évek között dolsz meg volt.
1: Tele a markom, tartom a kardom.
3: Tele a markom, tartom a kardom. Ha jó, ha nem jó, ha muszáj, hívjatok úgy a szomorú szamurát. Jézus Atya Úristen. És ezeken éltünk, ezekre tomboltuk. Ezt most is meghallod.
2: Ezek himnuszok.
3: És egyébként tombolsz, persze.
1: Olyan a hangod, amikor ilyen szinkronban beszélsz, mint a Brad Pittnek a szinkronizálni.
3: Kéne, nem hívnak szinkronizálni, hívjanak szinkronizálni.
2: Na jó, úgy, de szeretnék.
3: Igen. Tessék, mit hozol? Ja, várj, nem mondd meg. Jó, becsukom a szemem.
2: Nézlek némán, csak úgy csendesen. Nézem, szíved merre jár. Lassan múlik el egy félelem. Elveszítlek tán most ennyi év után. Merre mentünk, most már nem tudom. Annyi úton jártunk már, látod, mégis lassan felfogom. Nem leszünk tovább, csak régi jó barát.
3: Mi ez?
4: Micsoda?
3: Mi az?
4: Ezt elírtad fel is?
2: Gyere, bújj hozzám!
3: Ne, ez hát, is az!
2: Hip-hop boys, gyerekek,
4: tengésre! Azt az eget!
2: És micsoda mélységek vannak
4: a hegyekbe
2: benne.
4: Fönn próbáld már meg! Az jobban...
2: Az mondjuk egy könnyebb.
4: Differenciáltabb.
3: Azt a mindenségét neki.
2: A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe.
3: Ú, ez jó!
2: Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden
4: délelőtt.
2: Az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn. Ha hétvége jön, a hegyekben fönn. Ez jó így?
4: Nagyon jó, de az elejétől, így az elejétől, az a tételmondata.
2: A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe. Mert érzem, mindenféle gond van most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden délelőtt. Az a jó, ami jó. Nem is kell már ennél több. A hegyekben fönn, ha a hétvége jön, a hegyekbe fönn. Ez jó így?
4: Bravo, bravo, bravo. Balázs, nem próbálsz rá?
2: Itt viccesek elmondva.
3: Jó, egyébként elmondva felfoghatatlan.
4: Az Ákost az indián táncot, tessék.
3: Indián tánc, várjál. De akkor már miért nem a tipikus sztereó?
4: Az is jó.
2: Az a nagy kedvenced is volt annak idején.
3: Igen.
2: Nagyon szeretted azt.
3: Azt mit tettünk?
2: Azt hiszem, akkor szakított velünk Ákos.
3: Akkor haragudott meg?
4: Mit csináltatok vele?
3: Igen. A tipikus sztereó című, nem tudom milyen dalát, állandóan leadtuk. És a Ákos dal volt, csak a tipikus sztereó, és ő nem annyira szereti ezt a dalt.
4: Egyébként úristen, kis grofóta a nézését és a járását, ha az nagyon kevés lenne.
3: Tipikus sztereó, figyelj. Egy kis zaj innen, egy dallam onnan. Középe megdobban, tipikus sztereó. Anyád csak kérdi, apád nem érti. A nő meg a férfi, tipikus sztereó. Ákos mennyire volt kész, amikor ezt írta? Ő mennyire? Miről szól ez a dal? Ez micsoda? Az eszed tudja, de szíved úgy, de rég hallgattuk, ezt meg is hallgathatnánk egyébként valamikor. Jó, jöhet a következő.
4: Figyelj, szegény vagyok. Szegény vagyok. Szegénynek születtem.
2: Megvan.
4: Az én babám. Az én babám a legszebbik kincsem. Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Csak én áldozati szerepet tudok szavalni.
3: Tessék, ez mi?
4: Igen.
3: Dübörög a lábunktól a föld.
4: Ú, de jó, gyerünk.
3: Dübörög a hangunktól a ház. Agyadat ritmus rázza fel. Szíveden úrrá lesz a láz. Jó, de jó,
4: olyan
3: vagy,
4: hogy
3: Latinovics.
4: Ugye, Latinovics vagyok. Hallod, nem csinálunk egy ilyen izét? Úristen, valami csinálnak ezzel.
3: Kezeket fel. Gyerünk, kezeket fel.
4: Júj, de jó.
3: Ez Emergency House volt.
4: Amúgy a szürke 50 ányra, tehát fel kell olvasztani Balázsra, és utána nagyon-nagyon durva pénzeket.
2: Jó, Lati, Latinovics akarsz lenni, akkor tudod, egy kicsit ilyen fokhelyről. Kezeket fel.
3: Még egy Isten perc.
4: Feri, nagyon jó vagy ebben.
2: Az ilyen volt Latinovics isteni.
3: Igen, még egy perc, és te is bevégzed. Csináld, amíg tudod. Te már az utolsó kört futod.
4: Úristen, jó, Feri, a szexvajon mit megpróbálod?
3: Szexvajon mit?
4: Igen, de úgy, ahogy
2: előbb. Egy jobbat, ezt egyből fölismeritek.
3: Jó.
2: Baby, ez az, ami jó. Baby, ez az, ami kell. Hát ébredj.
3: Megvan, tudod.
2: Engem most más érdekel, nem ez az, ami jó. Nem ez az, ami kell, hát ébredj, mellettem nem bestiek, alhatsz el.
3: Bestiák. 1997, és a klipet a Hősök terén a jégpályán forgatták. De. Ott ez volt, 1997.
4: Egy jó asszony, ez is nagyon jó. Úristen, nagyon tetszik.
3: Jó, és akkor itt van, amiről az előbb beszéltünk. Oké, figyelj, ez micsoda? Éjszaka van, és alattam nincsen más. Csak az ágy. Felesleges, üres nélküled a vágy. Hiányzol nekem az első perctől, mert mindig testestől, lelkestől alig voltunk egy kis időt együtt. Mi van?
2: Na megvan.
4: Ez a szex olyan mi?
3: Ez a szex olyan mi?
4: Szerint most több hölgy magára zárt az irodaajtót.
3: Ezt nem van. Felhívlak, angyalom, gyere át. Találd ki a gondolatimat, és relaxálj. Igen, óriási. A szex vajon mi?
2: A szex vajon mi? Mindenki csak a refrént tudja szerintem.
4: Vajon mi?
3: Vajon mi?
4: Nem tudod, ha azt, hogy vajon mi, azt nem tudod komolyan mondani.
3: Ha szeretsz, akkor csak nyújtsd a kezed és mutasd ki a szex vajon mi?
2: Ha szeretsz vajon mi?
4: Nem ilyen volt?
2: A szex vajon mi? Ha szeretsz vajon mi?
4: Szemben menj,
2: ez baby, ez a szex.
3: Ő neki ez az egy dala volt. Elreppelte félmeztelenül, és aztán eltűnt. Megőrült mindenki, óriásit ment a pén, és aztán ő ezzel a lendülettel valahogy el is tűnt egyébként, igen.
4: Mit csinál most a pén?
3: Hát ez
4: hol járt el a fájdalom?
3: Én nem tudom, kérdést. Hol van.
4: Ja, Isten, azt szeretném, hogyha ebben egy produkció születne, és ezt CD lemezen kiadnánk.
3: Csináljuk egy ilyen játékot. Minden nap keresünk egy dalt, és a hallgatónak ki kell találni. És lesz egy ilyen játékunk, megszponzoráltatjuk.
4: Adom. Vagy pedig csináljunk rátok ilyen áruskocsi hangot.
3: Jó, ezt első sorból tudni fogjátok. Aki bemondja először, az nyer a játékot. Jó, nyomni kell egy gombot, tessék. Így szól az első sor, azonnal mondani kell. Forró.
4: Betonon hasonlok.
3: Igen.
4: Igen. Hát ez nagyon könnyű
3: igen,
4: volt.
3: Igen, ezt mondom, ez első sor. De milyen ikonikus. Jó? Azért ezt nagyon jól megcsinálta az Ákos.
4: Jó.
3: Ez még talán bonanza volt, ugye? Ez a valami véget ér, de azért ez a dalszöveg, ez szerintem Ákos egyik legjobb dalszövege.
4: Várjál, de most akkor is azért, várjál, én is mondok egyet. Addig fel, neked van becsapva.
3: Távoli hang csak a gyász, lassan lüktetett ér, fellobog halkan a láz. Ezért ez milyen szép, van. Nem? Tehát ezért az Ákos tudott nagyon szépeket írni. Utolsó, okay. Ezt kell kitalálni. Na. A Didi hófehér. A Didi kőkemény.
4: Sándor, a Didi.
3: A Didi bomba jó. A Didi nagyon jó.
4: Most annyira éreztem, hogy a férfi Didinek hívja mellett. Nem?
3: Vaj, Didi, annyira szangi. Annyira infant Didi.
2: Befekete Pákó esztette a Didikkel.
3: Igen. A Didit az anyád úristeni, Jézus Isten. Nagyon jó. Na jó van, gyerekek. Ezt szeretem. Régi dalszövegek, ez zseniálisak. Félelmetes, hogy miket hallgattunk. És az a durva egyébként, hogy még mindig működnek.
4: Jó, még egyet hagyd mondjak
3: el. Mindig működik. Na jöhet egy utolsó. Meghalod, és még mindig szeretsz rá táncolni.
4: Ezt talált ki.
3: Oké?
4: Nem bírom el, ha sírni látlak. Nem bírom el, ha fáj a szív. Kijártam rég az iskolákat. Megbuktam én már rég. Bukott diák vagyok!
3: Jimmy, bukott diák, persze.
4: Nem bírom a szenvedést.
3: Jimmy bukott diák, persze. Zámbó Jimmy, ez is, nem?
4: Nagyon durva. Igen, tehát ezek a dalszövegek amúgy... Tehát azért
3: és olvasva, dobált. Igen, olvasva, százszor durva, mint énekel.
4: Ezért van szükség a zeneszerzőkre, srácok.
3: Igen.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
7: 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Rengeteg munkát adott a tűzoltóknak a tegnapi vihar. Átmeneti vízhiány lehet 3 Pest vármegyei településen. Indul a Nébik nyári ellenőrzése. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Rengeteg munkát adott a tűzoltóknak a tegnapi vihar a fővárosban. Főként kidőlt fák, leszakadt vezetékek miatt riasztották őket több kerületben is. A vihar megtépázott más városokat is, így például Debrecen, ott tegnap villámárvíz alakult ki. Egyes utcákban az autók is csak nehezen tudtak átgázolni a vízakadályokon. Tegnap főként az ország északi tájain érkezett jégesővel és többfokos lehűléssel a front. Ugyan a héten is meglephet minket egy-egy zápor, megmutatja igazi arcát a nyár is. Hamarosan. Átmeneti vízhiány lehet 3 Pest vármegyei településen. A vízszolgáltató azt írta, Ráckevén, Sziget, Becsén és Dömsödön is előfordulhat nyomás csökkenés vagy átmeneti vízhiány is. Hirtelen ugrott meg a vízfogyasztás, ez terhelte meg a vízi közműrendszereket. A szolgáltató takarékosságot kér a lakóktól, azt, hogy ne töltsenek medencét ivóvízzel, ne mossanak autót és kevesebbet locsoljanak. Kezdődik a Nébik nyári élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat és gyerektáborokat. Figyelnek majd a higiéniára és az élelmiszer biztonságra, emellett ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcs forgalmazás területén. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan pattannak ilyenkor kerékpárra. Még kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait, nem csak a műszaki állapot, hanem a tartozékok miatt is. Mindenről Vad Róbert rendőr alezredes beszél.
2: A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit előfehér vagy kadmiumsárga, folyamatos vagy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos vagy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fény visszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengőhangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
1: Könnyebb pénztárcával lehet majd gondolázni Velencén. A város frissen megválasztott polgármestere akár 50 euróra is megemelni az egynapos turisták belépődíját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében 2 éve vezették be az 5 eurós belépőt, az egyébként tavaly 2,5 millió euró bevételt hozott. A legalább egy éjszakát ott töltő vendégek és a 14 év alatti gyerekek továbbra sem fizetnek. A több órára előbb bújik a nap, de délután számíthatunk záporokra, zivatarokra is. A szél több helyen megélénkül majd. Holnap délelőtt is kánikula lesz, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Napközben mindenhol 30 fok fölötti értékekre készülhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az út informírja, hogy az M3-ason Mogyoródnál a Vásáros Namény felé tartókat a 20-as és 26-os kilométerek között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjába tereli.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 6 óra után 16 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, Feri kettecském, még csak jó reggelt, hello!
1: Szevasztok, ennyire megviselt a hétvége.
0: Kicsit lent vagyok, de nem, kipihentem, meg van kedvem, meg jó a kedvem, de úgy sűrűbe voltam hétvégén, és ez most úgy kicsit úgy megérkeztem ide, így körbevesztek, kávét kapok, mindenkinek hallgatom a kis hétvégét, meg élménybeszámot, és így megültem. Meg korábban jöttem, tudod, és nekem ez nem fegyverem, ez a 6 óra 8-kor megérkezem, és 10 percet ülök, nekem az egy alfába való visszatérés.
1: Igen, ott van még a reggelednek.
0: Én 14-kor bejövök, és 15-kor nyomjuk a gombot, de beültem 6 óra 8-kor, és nem azért, mert nem mondhatok érdekeset, de egy 10 perc monitor bámulás az nekem mindig azzal jár, hogy hó, na, akkor mi vagyok itt ilyen korán. De mindenkinek jó hétvégéje volt, ahogy hallom.
1: Ó, nagyon, nagyon. Én kérlek szépen Domoszlón jártam, ugye Máté barátom kisebbik lánya elballagott, a
0: ballagások,
1: a keresztszülei. Hát nagyon vicces volt a dolog, mert ugye ez nem egy túl nagy település Eger alatt, úgyhogy 11 ember ballagott az osztályból.
0: Nekem is annyi volt a gimis vége.
1: Ne.
0: Mi 15-en kezdtünk, ez egy sportosztály volt, és 10 ballagtunk, vagy 9-en, vagy 10 végeztünk.
1: Fura. Csak már úgy fura, ugye?
0: Hogy hozzá nagyon, vagy szokva a 20-as, 30-as osztályokkal.
1: 20-as, 30-as létszámok vannak, és akkor egy ilyen nagyon szép, nagyon családi volt. Igazgató néninek arra volt ideje, hogy mindenkiről mondjon érted egy hosszasat, egyesével búcsúztatta el a diákokat, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas, meg érdekes volt így a dolog. Megnéztük, ájúdozó diákok természetesen a 40 fokban, amit el tudsz képzelni, pedig így viszonylag korára rakták, de 8:30-kor elindult a móka, de ezért 10-re mire vége lett, mert itt évzáróval van egybekötve, akkor meghallgattad, hogy...
0: Jaj, ezeket még mindig nyomják, ezek a rossz komcsi ilyen, de miért kell nekünk? Olyan jó az iskola ebből a szempontból, nem Nálunk zárjuk is. Az évet.
1: Semmi, hello, sziasztok!
0: Kerti parti, egy mondat a diriktől, együnk, ígyunk, legyen vége, és talán mindenki a saját osztályába megkapja egyébként.
1: De már nincs is izé, már bizonyítvány papíron nincs is.
0: Nincs, nekünk ugye töprengőnek hívják, például kicsit a krétába elolvasod, csak ilyen jellemzéseket, szövegest kap a Noel, de hogy nincs ez a fél órás díri beszélt, minek, miért nem tudják az igazgatók elengedni, meg a himnusz, meg a szózat, meg a mit tudom én.
1: Mert itt úgy gondolták, hogy kis létszámú az iskola. Mamma!
0: Oda nézzé!
1: Megfújta a hajadat a szél.
0: Motorra jöttél?
1: Micsoda tupíró.
0: Nélkül.
2: Igen. Nem tupír, csak fel volt fogva.
0: Én is azt nézem, hogy olyan, mint a motorra jöttél, a bukós is a nélkül.
2: Köszönöm szépen, minden Bridget Jones nevében.
0: Megfújt a szél, megfújt a szél.
1: Megfújta, itt van, tényleg ilyen kis.
0: Igen.
2: Annyi, hogy homlok magas, nem, ez simán csak meg van mosva. Ennyi tud.
1: Ja, hogy ezt nem láttuk az elmúlt 2,5 évben.
2: Igen, mert reggel mindig felszoktam fogni, hogy túléljek, és akkor most ugye most nem. Valamiért ott elfogva.
1: Most így alakult.
2: Igen. Annyira sietem, hogy rosszul parkoltam, úgyhogy pörgessük meg ezt az adást.
1: De várjál, 10-ig
0: hát pörgessük, vagy rossz helyen vagy?
2: De kicsit elnéztem ott a arányokat.
0: Kicsit messze álltál meg a Járda-szigettől?
1: Most kicsit, akkor egy sáv nincs.
2: Nincs egy sáv, de nem kell, mert csak a hegyalja úszóval. Ezt a musa használják sokan.
1: Kilóg.
0: Igen. És az jó, mert nem is belátható az a jobb kanyar, finoman, tehát óvatosban legyen. Nyugodtan
2: beszélj. Mi történt az arcszövetetteddel?
0: Kérlek szépen, levágtam.
2: Ki ez a kisfiú?
0: Levágtam. Elég volt. Nagyon nagy borosta volt, már itt levágtam, megszabadultam tőle, de meg egy héten belül. Ne törődjél vele.
2: Egy fiatal tínó ült velem
0: szembe. Igen, tegnap nekiálltam, mondom, ha már hajam ilyen bogja, akkor legalább a szakállamat levágom, úgyhogy...
2: Not approved. Hát ezt nem is hiszem már. Zsüléces írban adtálom, hogy többet ne engedjük meg ezt Balázsnak.
0: De gyerekek, egy hét és újra itt van, úgyhogy...
2: Egy hét?
0: Egy hét alatt ez olyan gyorsan megnő, hogy megérkezik.
2: De amúgy mínusz 15 év konkrétan.
0: Igen, ugye? Ez mínusz 15 év, kert leszedem, és igen.
2: Csak Feri mit dobna, hogyha leszedne a saját
1: Mínusz 15? Mínusz 15, de tényleg.
0: Nagyon szó volt már hétvégén.
1: Nagyon vicces. Nekem ráadásul ugye itt elöltök ősz, tehát ha ez lemegy, akkor így azt fogom, hogy ki ez a délcek fia? Nem.
2: Én most
1: ki ez a fiatal ember?
0: Ki ez a vicces George Clooney-ten, kérem szépen.
2: De lehet kérni bajszot? Csak hogy bajusz maradjon.
1: Csak bajusz, persze. Mm-hmm. Majd levágjuk itt.
2: Jó.
0: Nekem az lesz majd, csak bajusz.
1: Hát a forgatás.
0: A Mosszantitre betolom, csak a bajusz.
2: A rendőr bajszi
0: meg lesz. Gyerekek, Balaton megnyitott, jelentem, vizünk nincs. A 2500 ér a sima lángos, 1008 a sima, 2005 a sajtos tejfölös, bekezdtük a szezont. Csipős, de jó a vízminőség és jó az idő, és nagyon sokan vannak Balaton a gyerekek. Nem tudom, idén lejjebb mentek az árak, vagy mi van, de azt kell, hogy mondjam, hogy júniushoz képest ez hosszú. És tegnap volt minden idők leghosszabb éjszakája. Fönn voltatok? Néztétek a holdat?
2: Olyat aludtam, akkor ezért volt olyan jó.
0: Feküdtettek kint a csillagoség alatt?
2: Nem sajnos.
1: Most már rövidülnek a
0: Rövidülnek. Tegnap meg volt a napfordulónk. Tegnap volt a leghosszabb nappalunk és a legrövidebb éjszakánk. Szeretem azért a másikat, meg decemberben is nagyon szeretem, amikor tüzeket gyújtunk, hogy ünnepeljük a fényt és a világosságot. Most elbúcsúzunk, megyünk a sötétbe.
1: És most mit gyújtottatok? Nádas?
0: Most semmit. Most semmit. Ilyenkor csak nézed az eget, és de nézed mondanám, a holdat.
1: Most volt a szent, milyen éj van most?
2: Szent Iváni.
0: Szent Iváni.
1: De azt most kell, a tüzet kell gyújtani. Nem. Mágiák...
0: nem, a tüzet azt decemberben gyújtott, mágiát csinálsz, és ünneple...
1: De ne beszélj már hülyességekkel.
2: Hát Szent Iváni ilyen is van tűzlakás.
0: Lehet, hogy Szent Iváni is raksz tüzet, de ugye te decemberben ünnepled a téli napfordulót, amikor elkezd, akkor van a leghosszabb éjszaka. És a leghosszabb éjszakán raksz egy nagy tüzet, és kezded ünnepelni a fényt, amit újra beengedsz. De ettől függetlenül Szent Iványon is lehet, hogy gyújtasz.
1: Még még tűzugrás is van.
0: Igen, de ez most a leghosszabb nappal volt, és megyünk bele az éjszakába. Igen, igen, igen.
2: Szerintem kultúra függő, teljesen őszinte lesz.
0: Egyébként így van, ebben van pogány ünnep, ebben van kelta.
2: Mindenre kitaláltak már egy gyújtogatást, ezt ti is tudjátok, hogy a legolcsóbb biznisz az a gyújtogatás.
0: Igen,
2: és
0: de télen van a világosság ünnepe.
2: Igen.
0: Karácsund, ugye?
1: Nem, nem. Igen,
0: végre elmondhattam újra. Karácsund, hát ez egy pogány ünnep volt, a Karácsund, ugye így volt, ez volt, nem, vagy Karácsund. Rosszán ezt átvette a kereszténységet, semmi közünk nem volt ehhez igazából.
2: A hétvégén is a Balatonon voltam, és meg kell mondjam, hogy a közlekedés azért nem az igazi.
0: Miért nem jöttél be hozzám?
2: Mert a másik oldalon voltam.
0: Ez egy nyomos ér.
1: Igen, meg nem akart.
2: Nem megyek el a szegényhez.
0: Ezt is megértem.
2: Én a
0: nem szereted a szegény
2: voltam.
0: Szagot, ott déli part, az északi part, a Teli Hansenes felhajtott gallérosok.
2: A borzasztó emberek, figyelj, én láttam egy családot, akinek a teljes, tehát voltak, mit tudom, hatan, és minden családnak és vagy piros, fehér, kék, vagy kék, fehér, piros színű volt a ruhája, és mindegyik sem nagy betűkkel rá volt írva a márka, ami valamilyen póló.
0: Teli Hansen valószínűleg.
2: A póló, nem. Minden rá volt.
0: Füreden felhajtott gallér,
1: azt hát a póló, Lauflauer,
0: vagy Teli Hansen, és mindenkinek van egy vitorlás, ami nem az ő, és nem tudja vezetni. Nem tud kiállni a kikötőből se, de nagyon vitorlázik.
1: Motorral,
2: Zsan, ez nem kanyahodik.
0: Van egy vitorlásunk, de nincs időnk lejárni. Ez Füred.
2: Rettetes, de nagyon vakítunk. A poharunkat, tudod, így a bort, így lötyögtetik benne.
0: Igen, de felléptél, vagy mit csináltál?
2: Felléptem, igen, és akkor ilyenkor ott szoktam megszállni Füred, de mert ott szeretek lenni, amúgy van egy
0: tökény hotel. Hol szálltál meg? A Wellness Hotelben?
2: A Wellness Hotelben.
0: Szeretem azt a hotel.
2: Az egy jó hotel, igen. És akkor néztem át rátok a másik oldalra. Ott vannak, nézem,
0: nézd a prolikat ott a téli parton.
2: Én tudom, milyen nyaralót szeretnék a Balatonon, mindig eltervezem, hogy egyszer majd kikutatok egy ilyet.
0: Na,
2: hogy
0: milyen?
2: Hogy ott zamárni könnék. Én vannak azok, amikor pici telken pici ház, de tudod, az a pici ház, ami ilyen, mint a kocka vagy valami, fel van félig rakva azzal a furcsa terméskővel. Tudod, nem tudjuk, hogy miért csinálták, valami fel van félig rakva. És olyan a kerítés, hogy ilyen hajlított fémből van, és régen ez nagyon tetszett nekem, hogy tudod, én balatoni kerítéseket csináltak.
1: Halakkal, vitorlással.
2: Olyan kerítést szeretnék. Nekem csak a kerítés miatt kell egy olyan ház.
0: Nézzek neked eladót?
2: Egy olyan kerítéses
0: házat. Ha bringázom, ott én nagyon sokat járok Zamárdi, Szántód, Völdvár, Szárszó vonalon, mert ott vannak a haverém, és mindig megállt hozzájuk inni. Nézzek valamit?
2: Igen, köszönöm. Egy olyat szeretnék, egy nagyon kicsi telken, kicsi, ilyen közel a parthoz, aminek ilyen hajlított kerítés. A kerítést lehet utólag is csinálni.
1: Jó, az most vagy 300 milliónál csak szólok. A közel a víznél, mert akkor tudod most már közel a víznél, azt be kell rakni a telket.
2: Az a legjobb, meg is vennéd nekem.
0: Jó, azt gondoltam, hogy mire lesz, azt mondom, hogy készen van.
2: Csak egy kulcsot dobjál vele a postaládámban.
0: Jó, de nézzek, akkor nyitott szemmel jár. Néha ki lehet fogni, meg most megszaporodtak az eladó ingatlanok, nem tudom mi van. Ugye a Covid-nál teljesen lehetetlen volt, kétszeresére ment minden.
1: Menekülnek, nincs víz.
0: Vagy nincs víz, vagy szárad
2: ki. Hát már volt azért, nem?
0: Volt ilyen, de most kicsi ingatlan áresés van, és felszabaduló ingatlanok is vannak. Egy 5 évig nem tudtál ingatlant venni a Balatonon, mert föl se rakták, mert elment így kéz alatt. De most lehet mozgulódni. Vízparti kell, hogy legyen mindenképpen.
2: Nem kell víz. A vízparti, ezt ki sem tudnám fizetni. De ott közel, valahol ott közel, tehát azon a részen. Tehát nem fenn ott a hegyes részeken, vagy a dombosokon, hanem ott a közel.
0: Tehát mondjuk nem Kaposváron, mondjuk.
2: Nem Kaposváron, a Tatabányán.
0: Tehát közelebb legyen a vízhez, mondjuk, mint a Kaposvár.
2: A Balaton nyaralunk Tatabányában. De igen, és egy pici is. Nehogy is, nem, az a pici olyan, hogy tudod.
1: De mennyire 20 négyzetméter?
2: Nem kell 20 négyzetméter, 50 négyzetméter. Tudod, az, amit úgy tudsz megfizetni, hogy közben nem kell eladni az egyetlen gyerekedet, hogy ezt tudod.
0: Jó, nézelődök a faluban, akkor meg ott mindenfelé.
2: Van még olyan halacskás kerítés szerintetek?
0: Van, biztos. Nagyon sok olyan nyaraló van, képzeld el, amire én is vadásznék úgy, mert nem eladó, de nem jár le senki, benőtte a gaz, és nem tudom, hol a tulaj. És
2: nem lehet beköltözni, csak simán?
0: Hát ezzel már gondolkoztam. Szerintem senkinek nem tűnne föl.
1: Szó szólnak.
0: Szárszó és Földvár között még mindig van egy-kettő ilyen. És úgy várom, hogy egyszer tegyék már ki az eladó táblát. Ugye, régi kerítéssel, benőtt kis házikóval, de vagy meghaltak, vagy nem foglalkoznak
2: ezek
0: vele.
2: Bent vannak.
0: Vagy bent vannak, és mumifikálódtak. És nem, egyszerűen nem teszik.
2: De ezek olyan aranyosak, nem? És tudod, van ilyen kis szoci hangulata?
0: Nagyon jók
2: vannak. Nem nagyon kellemesen szoci, és akkor egy pici fű, meg néhány a nagy fa.
1: Fenyőfák.
2: Nagy fenyőfák, igen. Olyat szeretek.
0: Na, az nagyon, nagyon jó egyébként. Jó, nézelődöm neked, és akkor...
2: Ez ilyen 5-600 millió forint, akkor azt mondod?
0: Nem, ezek nem. Figyelj, ezek nem. Meg leraksz rá egy pici házat, lebontatod. Lehet azért ott szakkörözni, nincs, nem. Azért az 5-600 millió az már a felső vége. 8.
2: Láttam 1,4 milliárdért tihanyi vityilló, csak mondom.
0: Na, azt én is láttam, hogy az egyetés. Ami úgy elkezdődik, hogy nem, ez nem egy menekülőneres villája, azt igen. Egy csávó beszél
2: de
0: benne.
2: Tudom, akkor azt mondja, hogy nem akarátam, de. Igen, szóval, hogy
0: hatalmas medencés villa, Tihanyból ránézel a Balatonra, aha. És most azt sem az ingatlanosok, ugye, hogy már TikTokra, meg mindenhova már ilyen videókat forgatnak, és ilyen menő szakállas csávó. Nem, ez nem egy menekülőneres villája. Ha te is erre gondolsz, hogy ez a te hely, gyere, 1,4 emeletet, és ülsz, jó, hát mondom, meg köszi. Szívesen megyek, megnézem hétvégén, de ki a fene.
1: 1,4
0: emelet, és fönt van a hegyoldalban, gyönyörű feszített medence, és hogy ilyen, nem is tudom, ennek a neve milyen medence, ez minden érdekes, hogy könyökölsz benne, infinity, könyökölsz benne, nincs vége a medencének, és látod a tavat. Tehát a medence a tóból folytatódik, láttam én is, azért csorgott a nyálam.
2: Hát ez elég durva néz ki, de mit kell tenned 1,4 milliárdért, Balázs?
0: Nekem? Semmit. Ja.
2: Megjön a pénzenergia.
0: Nekem semmit lehívni egy egyenleget.
2: Nagyon tetszik a gazdag nevetése. Hallod a gazdag nevetése?
0: Hallod? Megbántottad a szárszójakat, hogy szegények vagyunk, most gazdagon nevetek.
2: Nagyon tetszik, hogy rögtön lesz egy gazdag nevetése. De érdekes, ezért mondom, hogy eljátsza nekünk itt a szegénységet.
0: Jó, hát mi ott délen érted, ott el vagyunk ott a déli parton. Tűzi víztározó egyébként nem medence, és egyébként tényleg így van. Tényleg így van.
2: Édes Istenem, hát figyelj, nem tudom, felirátok mi a helyzet a vízzel, esett láttam hétvégén.
1: Hát óriási eső volt, 5 másodpercig.
2: De az engem kapott el, ha hazafelé jövett, igen.
1: De egyébként tényleg ilyen elindult, figyelj, és mondom, végre is rohadt nagy felhő volt. 5 másodperc szakadó
0: de
1: eső.
0: De
1: azt
0: se segítene rajtatok.
1: Ja, nem, hát itt hosszú hetekig kéne ilyen intenzitással essen. Vannak még nyomukba azért tartalmaz vizet, tehát még lehet, szerintem egy hónapig körülbelül még fürdő.
0: Imádom a Vitézinek ezt a posztját, zseniális, elmondta, hogy 50 milliárdért építettek ezek a szerencsétlen barmok kajakkenu központot. Nyilván szétlopták magukat rajta, meg teljesen. Ebből az 50 milliárdból meg lehetett volna csinálni a vízpótlást, megépítették nagyon tipikusan, neresen az egészet úgy, ahogy kell, brutális sok lóvéval, szarul egyébként, de nincs benne víz. Hát, és az az 50 MRD, abból meg lehetett volna csinálni
2: azt
0: a vízpotlást.
2: Azt mondja, Lisa, hogy 40 milliárdba került volna a vízpotlás, és összembe került a...
1: igen. És ahol most ott áll az a gyönyörű épület egyébként, meg minden. Nekem van tippem egyébként, hogy abból előbb-utóbb hotel lett volna, hogyha folytatjuk, igen, tehát, mert az olyanra építettük.
0: Meg abban nincs benne 50 MRD. Tehát ja, 50 MRD-ből konkrét a Burj Khalifát megépített kis túlzással, tehát hogy abban nincs benne 50 MRD.
1: És akkor most van kajakken akadémiánk, de nincs hozzá vízünk. Hát mindent egyszerre nem lehet, gyerekek, hogy
2: jó. Jamaikai bombcsapat, nem? Vagy
1: kicsit
2: igen. Gyakorolni. Ha nem tudod mederbe csinálni, akkor nem menjél vízbe, én azt mondom neked.
1: És ugye azért érdekes ez, még mikor ezt elkezdtük építeni, akkor már tudta mindenki, hogy baj lesz. Tehát, hogy azért a Velencei tónak az állapota az nem most derült ki. Ez már évekkel ezelőtt.
0: Kongatták a vészharangot, persze.
1: Hagyd kicsit, igen. Hogy kevesebbet tetszek eltenni, többet a vízre, akkor most minden van.
2: Borzasztó sok. Az élővilág abban
1: a beköltöznek a hotelbe.
2: Igen.
1: Klók.
2: Nem? Hát... Majd ellátják őket
0: addig. Igen. Gyerekek, nincs nyári szünet SMS, úgyhogy nekem ez kicsit hiányzik, de rendben van, ez így szép, mint amikor eltemeted egy hozzátartozót, és tudod, hogy vége, és már nem próbálod felkelteni. Hiszen meghalt, tehát, hogy már nem kelteged, és nem beszélsz hozzá, hiszen ő már nincs, bárhogy itt van, de már úgy ez a rovat ez úgy meghalt, csak úgy hozzánk tartozott. Viszont fantasztikus, itt van, majd beolvasom, hogy mit írt.
2: De van ezzel kapcsolatban is ilyen bárdó, hogy 42 napig még itt van közöttünk a
0: bárdóban majd a köztes létben.
2: Ezt lehet tudni, ez még van.
0: Igen. Viszont Zsülc integet, úgyhogy ráfordulunk akkor a hírekre. Jó, és akkor elkezdjük ezt a hétfőt. Játék, hírek, reklám, jelentkezés, muzsikák és minden finomság. Úgyhogy itt vagyunk mindjárt nem sokára.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A Metal Sheet Kft. Támogatásával. A Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren,

0: 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabád és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
3: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Érkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: átmeneti vízhiány lehet három Pest vármegyei településen. Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV. Indul a Nébih nyári ellenőrzésre, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Ingyenes vízosztás, párakapuk, klímás menedékhelyek, tart még a hőségriadó. Érdemes tudni, hová menekülhetünk a forróság elől. A fővárosban párakapukkal, ivókutakkal, az utak locsolásával is próbálnak enyhíteni a hőérzeten, de elengedhetetlen, hogy tudatosan figyeljünk a bőséges ivásra és arra, hogy keressük az árnyékos helyeket. Országszerte több mint 2000 klimatizált helyiségben lehet felfrissülni. Ennek listáját a Katasztrófavédelem honlapján lehet megtalálni. A hőségben a MÁV csoport vízosztással segít az utasoknak a főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Átmeneti vízhiány lehet három Pest vármegyei településen. A vízszolgáltató azt írta, Ráckevén, Sziget, Becsén és Dömsödön is előfordulhat nyomás csökkenés vagy átmeneti vízhiány is. Hirtelen ugrott meg a vízfogyasztás, ez terhelte meg a vízi közműrendszereket. A szolgáltató takarékosságot kér a lakóktól, azt, hogy ne töltsenek medencét ivóvízzel, ne mossanak autót és kevesebbet locsoljanak. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Mindenről Romhányi Tamás kommunikációs vezető beszélt.
1: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
0: Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, 10 az Osztrák Vasút Társaságtól érkezett személykocsi már forgalomba állt itthon. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik majd az utasforgalmat. A Balaton felé közlekedő kék hullám IC-ken 4, a Békés IC-ken pedig további 4 osztrák kocsi közlekedik. A több órára előbb bújik a nap, de délután számíthatunk záporokra, zivatarokra is. A szél több helyen megélénkül majd. Holnap délelőtt is kánikula lesz, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Napközben mindenhol 30 fok fölötti értékekre készülhetünk.
2: Közlekedési hírek.
0: Az M6-oson Érdnél a 14-es és 20-as kilométerek között karbantartás miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-4 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, hello, most akkor hány nap van iskola kezdésig? Nem érdekes, gyerekek. A 80-as végű SMS-ezőtől elbúcsúztunk, és még csak a nevét sem tudjuk, és ez így van jól. Bár írt egy SMS-t, és szerintem ez ő, most keltem fel, első gondolatom volt a fekete-fehér, hívjatok, még ő is gyász időszakban van, még ezt ő sem engedte, legalábbis 80-as a vége, de nem hívunk, nem játszol, megtetted, amit meg kellett, és vége van, ennek a kapcsolatnak vége van, haver, úgyhogy el kell, hogy engedjük.
2: Ghostingolni fogunk téged.
1: Igen, ghostingolunk, így van. Viszont Fantázuci visszatért, és írt egy nagyon keveset, sajnos dobhártya szakadásból lábadozom, és most már dolgozhatok, tehát hallgathatom újra a reggeli műsorotokat, nem a szakad dobhártyás hőlem, mert jó újra hajlani titeket. Üdvözlöm anyukámat és a forraszokat, Fantázuci, aki úgy néz ki, hogy most már nálunk marad, gyerekek, nálunk marad, itt van. Úgyhogy örülünk neked.
2: Találkoztam a legdurább rajongónkkal a hétvégén. A reggelinél a hotelban éppen a lányomnak szedtem egy tányért, amikor egyszer csak valaki így jött így a perifériából, és rám sikított. Kávé előtt így ránéztem, és nagyon durát károkodtam, hogy mégis mi történhet ahhoz, hogy ennek kell történnie. És ott állt, mutatja a telefonját, éppen minket hallgat, ugye péntekit hallgatta vissza, és sokkot kapott tőlem, mert meghajlott neki az univerzum, hogy ott is ott vagyok, meg itt is itt vagyok. És ott állt, de mindenket egy eléggé leforráz vett a helyzet, hogy ezt hogy fogjuk így lemenetni.
1: Mi lesz így, mi lesz így, igen.
2: Nagyon durva volt. Nagyon. Szerintem ilyen lehet, amikor megjelenik egy kopogtató szellem valahol.
1: Igen, az nem én vagyok, 96-80 az enyém vége, jól van. Ja, az kemény, amikor hogy hirtelen meglátnak, nekem is volt most ilyen élményem, ott százszor. Nem, nekem egy csávó jött oda teljesen transzban, majd alám tolta a két éves gyereket, és mondom, figyelj, ne csináld, azt se tudják, ki vagyok, ne erőltesd a gyerekkel a fotót, de mondom, hagyd már őket, meleg van, ne kínozd a gyerekeidet, tudod, amikor úgy, és oda tolja egy eléd a két gyereket.
3: Fogd meg őket, fogd meg.
1: Figyelj, azt se tudják, ki vagyok, ne csináld ezt, nem jó, nem kell, ne erőltesd, ne kínozd a gyerekeidet. Igen. De nagyon örült.
2: Mondani ilyenkor, igen, hogy nem anyákkal kell. Vagyok hajlandó fotózkodni.
1: Igen, tehát ne told oda a 4 éves gyerekedet, mert nem azt tudja, nem hogy ki az. Tehát nem is érdekli.
3: Nézd, hogy ki ez a bácsi, érted, már menne fürdeni, vagy lángos tenni.
2: 50 év múlva, vagy ez itt én vagyok Sebestyén Balázs Ottóval.
3: Egyszer ez a két fiam még sokat fog érni.
1: Igen.
3: Ideg neked.
1: Igen. Szárszón helyben és környéken mi is tudunk nézni nyaralót, majd nyitva tartjuk a szemünket és a fülünket. Jó maga vízfűtés, klímaalpóson villanyszerelésbe tud segíteni.
3: Tehát jobban, mint a múcsi sereg.
1: Tehát megvagy a felújítással is.
2: Ja, de jó, csak már lenne mit felújítani. Ugye? Tehát én mondom, hogy azt, na, ha a halacskás kerítés az egy non plusz ultra, de amúgy csinálnak még ilyet? Tehát ilyet most az ember akar csináltatni. De ki csinálja ezt meg?
3: Egy jó lakatos.
2: És a lakatosok értenek a halacska készítéshez?
3: Igen, a lakatosoknak ez a munkája, hogy csak kell, akkor halacskát készítenek, mást is tudnak csinálni, de ha te szépen kéred, akkor neked lesz lakatos kerítésed.
2: És akkor bele lehet írni a szövegeket, és láttam ám, mindenre képesek ezek az emberek.
3: És akkor ott lakatnék... vitorlás, ha jó legyen benne, nádast is tudnak csinálni, én olyat láttam. Szép lesz.
2: Bizony. Az a baj, hogy az ország bármelyik más területére csináltad ciget magadnak, nem néz ki jól. Az ciki. Ez csak itt lehet, ezt a balatoni életérzést.
1: Na most megnézed a tűzgyújtást, hogy most mikor gyújtunk tüzet?
3: Most gyújtunk tüzet, ilyenkor Szent Iván éj tűz, ezt így hívják.
1: Akkor ilyenkor is gyújtunk.
3: Aha. Így van, ilyenkor át lehet rajta sétálni, mint ahogy ugye mi is csináltuk, lehet ugrani, lehet csak bámulni, és egyebek. Tehát mindent lehet.
1: Jól van. Oké, okay, gyerekek.
3: 23-24 az a napforduló.
1: Nem, a napforduló az biztos, hogy tegnap volt.
3: Igen, elmúlt?
1: Az elmúlt.
3: Jó.
2: Úristen, most volt a múzeumok éjszakája.
1: Igen, az is.
2: Minden most volt a hétvégén.
3: Minden most volt, és te aludtál.
2: Én nem aludtam. Én a Balatonon voltam. Tudod, most mondtam el.
1: Júni 21.
3: Szent Iváni tűz, nyári napforduló, júni 23-ról 24-re.
1: Azok elkéstek akkor, mert a nyári napforduló az vasárnap volt. Tegnap volt a leghosszabb nappal. Higgy nekem, tesa, ebben jó vagyok.
3: Jó van. Jó,
1: ebben jó vagyok, mondom. Ezeket szeretem.
3: A internet.
1: A Szent Iváni napforduló. Vasárnap 10 óra 24 perckor lesz a nyári napforduló.
3: Volt.
1: Miközben a nyári napfordulót hagyományosan Szent Ivánéjének is nevezik, idén Alajos és Leila névjapjára esik a nyári napforduló, ami egyben a csillagászati nyár kezdete is. Érted?
3: Értem.
1: Na, most akkor túl vagyunk jó, rajta, akkor de Iván napja júni 21, viszont a föld forgása miatt június 21-én köszön be a nyári napforduló. Aha. Tehát, hogy itt van valami kis csúszás.
3: Van, de jön ez hamarabb.
1: Ennek oka a föld forgástengelyének térbeli elmozdulása, amelynek következtében évente 24 percet tolódik a napállás maximálimus.
3: Nem lesz ez sok 6.48-kor ezek a tengelyfordulások meg ilyenek?
2: Teszek egy felajánlást.
3: Igen, hogy hagyjuk abba
2: ezt. Ha szerzek magamnak egy balatoni ingatlant kiskerítésekkel, akkor jövőre tartunk ott egy Szent Iváni tűzoljárást.
3: Jó, leég az egész ház, hajrá!
2: De lehet, hogy szükség is lesz, mert ki tudja, milyen démonok lakják már most.
1: Igen.
2: A másik, de hogy Laci, nem járok tűzön.
3: Én nem járok tűzön.
1: Ugye tulajdonképpen a napfordulod azért forduló, nem, ezt nem akarjátok tudni mindent.
3: Nem, én nem akarom.
2: Na mondjad.
3: Majd kicsit
2: adj
3: később.
2: Adj ki magadból, Balázs, utána beléd szorul. Igen, gyere.
1: Belém az nem az szorul belém.
2: Gyere, Gyere, apa, mondd el, miért fordul a nap, gyere.
1: Nem
2: gyere.
1: Akarok boomer lenni.
2: Nem vagy boomer, gyere.
1: Már lefikáltad a posztomat
2: is. Dehogy is nem. Nem tudom, kilátta esetleg az Insta posztját, vagy hát sztoriát a Balázsnak, és gondolja azt, hogy ez még az internetnek a hőskorát idézi, amikor valaki összerakott egy animációt végre, és körbe küldte minden apuk egymásnak, hogy így van,
3: megcsináltuk.
2: Igen.
1: Na, jó, nem rakok ki ilyet többet, oké.
2: De nem nyugodtan rak ki, mert nekem is kell szórakoznom valamit.
3: Mi boomerek így használjuk. Hát
1: ez van.
3: Találta.
1: Igen. Köszi Balázs a megfelelő tájékoztatás, bár vastagon lesz a rombarrabás kötenek, köszönjük szépen. Nem sokára meggyújtjuk az első adventi gyertyát. Ja, két pillantás is itt van Szabika, ezt is elküldte nekünk, így van. Oké, gyerekek, na jól van, megvan a játékosunk is. Halló, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Tegnap volt a leghosszabb, én fenn voltam, figyeltem és számoltam a perceket, írja egy hallgató. Hogy hívnak, mi a helyzet?
4: Tibi, minden rendben van, még reggel van, de semmi probléma.
1: Nézem
4: a VB-t, úgyhogy.
1: Na, és? Milyen meccs van éppen? Te már VB-re zsűlsz.
4: Ne, a mai reggel legalább nem mondjátok el a nagy eredményeket, mert nézem vissza a MediaClicken.
3: 1-0-3-2.
4: Na persze.
1: Uruguay meccset nem akarod tudni?
4: Egyiket sem, légy szíves, a hajnaliakat ne, jó?
1: Hajnaliakat ne.
2: Hát sajnos ez nagyon befolyóhatár az a játéknak a minőségét, amit játszani fogsz, mert...
4: Kár volt megszólalnom, jó.
1: Jó, de a spanyol meccset azt még tudod, mert az délutáni meccs volt, azt tudod.
4: Igen, esti volt, azt néztem.
1: Esti volt, igen.
4: Jó, és... Az első kettőt nézem, a másik kettőt mindig visszanézem, így reggel, amikor felkelek.
3: És Kevin Lenini Pina tevékenységét figyeled a zöldfoki köztársaságból?
4: Igen, nagyon szimpatikus, főleg.
1: Nagyon neve. Szimpatikus. Kevin Pira, nagyon jó edző.
3: Kevin Lenini Pina.
1: Nagyon. De most vagy ő edző, vagy gólszerző? Gólszerző, vagy edző?
4: Most ez komoly?
1: Igen.
4: De mondtam, nem láttam a meccseket még.
3: Hát de most olyan meccsről beszélünk, csak a
4: szerintem játékos.
1: Nem tudod, hogy ő játszik, Kevin Pira?
4: Ő róla nem tudom.
1: Aha. Jó.
4: Majd megnézem.
1: Milyen poszton játszik Kevin Pina?
3: Nem kérdezel könnyűt?
1: Nem tudjuk. Na mindegy, kivel játszaná?
2: Kapus.
3: Úgy
2: lenne jó, nem?
1: Igen. Ja, Istenem, Ferivel játszanál? Őt mondtad?
4: Ferivel szeretnék játszani. Így van.
3: Jó. Ám legyen.
1: Indítsuk akkor el az órát, és esetek egymásnak.
3: Ja, játékos, bocsánat.
1: Nem mondtam még, hogy Kevin Pina?
3: Kevin Pinával
1: játszom. Tibi, bocs. Ja, azt hittem a másik játékos kérdezett.
3: Nem, azt tudom.
1: Ő a zöldfoki szigeteknek a játékosa. Na, indulunk akkor, 3-2-1, és...
3: Tibi, honnan hívtál? Mit csinálsz? Miért telefonálsz?
4: Zalaegerszegről hívtam. Hívtam a titeket.
3: Magázódunk?
4: Mindenképpen. Te vagy az idősebb, szerintem, ugye?
3: Tegeződhetünk. Megengedem.
4: Nagyon kedves tőled.
3: Mit csinálsz, Tibi?
4: Nézem vissza a meccseket, úgyhogy meg is lepődtem, mikor Anna hívott. Azt gondoltam, hogy
3: melód nincs.
4: Reklámügynökség. Meló van, vendéglátásban dolgozom, ezért is hallgatlak titeket vissza mindig.
3: Pincér vagy?
4: Spotify-on.
3: Szakács? Melyik oldalon
4: állsz? Nevezzük így, felszolgáló.
3: De szép, van még szakma szeretet.
4: Mindenképpen, hát 24 éve. Szóval így van.
3: Egy helyen vagy?
4: Mire gondolsz, hogy 24 éve?
3: Aha.
4: Dehogy is. Hát volt több is, szerintem.
3: Gyerről átugrasz a Balcsihoz.
4: Mindenképpen közel van, szóval szeretett, főleg a Bort Fesztiválra vonyatja. Kedves ismerősöz, ez mi akar lenni?
3: Meg vagy Tibi.
2: Vége van. Győzelem hangja.
3: Vége van Pina.
4: Komolyan.
1: Kevin Pina.
4: Hihetetlen, 20 másodpercnek tűnt.
1: Neked rövid volt, nekünk hosszú. De ahogy is, nem.
3: Jó, de nekünk már mindegyik hosszú ebből.
1: Abszolút izgalmas pillanat, életképek az életedből. Tibikem, viszont nagyon jól mentél, mert hogy flott voltál, nem mondtad ki, mégis beszéltél sokat, úgy tényleg kifejezetten ügyesen játszottál.
4: Nagyon köszönöm.
1: Könnyedén és lazán, úgyhogy mutatjuk is, hogy mi üti a markodat, figyelj.
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
1: Nagyon régóta Csipetropi úr velünk van, de nem tudom összetenni a Csipetropit egy Bluetooth hangszóróval. Továbbra is ilyen.
4: A Bluetooth hangszóró ilyen... szenzációs.
3: De ad Ropit is, Csipetropi.
4: Igen, de nézd a Csipetropi, bocsánat.
3: Hát ez a márkája. Ropi, ami Csipet.
1: Csipetropi. Továbbra is gyermekkorom szilvesztere a koktélkréker jut eszembe.
3: A halacskát.
1: Tudod, amikor anyát kirakta a négy ízű koktélkréket, és tudtad, hogy szilvesztere van, mert ennyi egyszer volt.
2: Melyik a kedvenced?
1: Halacskás volt, nincsen kömény mag.
2: Malacka.
1: És ha szádban tartottad a malackát, akkor én nem kell szétrágni, mert a nyától egy idő után így beolvadt. De hát igen. Is ugye egyet ettél óránként, mert volt egy tesód is. Tehát, hogy azért ott le volt osztva.
2: Igen, igen, úristen, hogy az egyetlen hely, hogy az ember megette ezeket a magokat, nem?
1: Igen.
2: A Szezám Mag Rising.
1: Na, annyit elmondunk, nem spoilerezve, hogy 2-2, de nem mondjuk el, hogy kinek ez így jó. Neked, Tibi?
4: Ez nagyon aljas volt, mert most nézem azt a meccset, és 2-2-re áll.
1: Bocsánat, a másik meg 3-1, de nem mondjuk el, hogy kinek.
4: Jó, most elvettem a telefon, nem hallottam.
1: Jó, ennél nincs szemetebb dolog, igen, ez egy aljas dolog. Ez egy aljas dolog, így elszpoilerezni. Jó van, nézzél a meccset, mi meg megyünk, jó? Köszi.
4: Annyit hadd mondjak, légy szíves, hogy úgyis kevesen mondják, hajrá svédek.
1: Most várjál, miért rukkozt a svédeknek, hogy ez mi?
2: Ez egy kód volt, ez most bemondtás volt.
4: 92 óta nézek focit, és akkor ők voltak a szimpatikusok, de akkor nagyon jó mentek, mert elődöntősök voltak EB-n rá, a következő VB-n bronzérmesek, szóval valamit szimpatikusak.
2: Nekem ez úgy hangzott, mint egy olyan kód.
1: Igen, hajrá svédek, ez egy ilyen, egy melegvágba, egy belépő kód.
2: Igen, hajrá svédek.
1: Igen, Balatonparton van valami buli.
2: Balaton, hogy kirabolnak egy takarékszövetkezetet.
4: Igen, megyünk is.
1: Ja, jól van. Hajrá svédek. Oké, köszi a játékot, csáó.
4: Köszönöm szépen, én is.
1: Csáó, hello. Jó szemét dolog így egy kicsit spoilerezni, de kicsit aljaskodni egyébként. Aljas volt, de imádom. Igen, én is így gondolom, hogy ezek a legjobbak egyébként. Igen. Na jól van, Csipetropi.
3: Csipetúr,
1: gyerekek, jól van.
2: Az arra vagyok kíváncsi, hogy a Csipetropiból lehet-e építeni? Mert például a kukiból tudsz építeni, ugye? Hogyha megnyálazod, akkor végig összeragasztod. De ugye a Csipetropi...
3: A kukit megnyálazod?
2: Hát azt a kukit.
1: Megnyálazod a kukit.
2: Légy szíves, csak kimélje meg ettől. Kimélje meg.
1: Kukit nyálazol te meg? Hol nyálazol a kukit?
2: Én elnézést kérek mindenkitől őszintén, hogy azt gondoltam, hogy ez a beszélgetés abba az irányba fog zajlani, amit én gondoltam. Én itt építkezésről beszélek.
3: Jó, értem, és akkor most Csipetropiból bekérek neked egy 40 zacskóval,
2: jó,
3: és akkor
2: belőle?
3: Kipróbálhatod, hogy tudsz-e belőle építeni.
2: Köszönöm jó? Szépen, Feri. Köszönöm szépen, hogy elengedted a pénisz témát ilyen gyorsan.
3: De én hoztam be, de én legyek már hibás, hogy te itt kukizol adásba. Ne nézz így, kérlek, meg kiugrom az ablakon.
2: Ferenc, úgy látom, hogy a hétvégén elkanászosodtál, úgyhogy lesz akkor most egy beszélgetés.
1: Meg kell
2: levelni. Szakadani!
1: Ezt kell neki adni azonnal.
3: Na, a hírek alatt, gyere csak ki vele.
1: Tűztessed magad!
2: Most lemegyünk, és egyik fogok átállni, hogy a Feri közben megbeszéljük a nagy dolgokat.
1: Sokat matyizol. Nem nézitek az Instán, nem szeretitek őt? Rászól emberekre, ő rászól. Nagyon szeretem, akarok neki írni, hogy szóljon rám.
2: Szóval
1: nem tudom, hogy kell neki írni, üzenetben vagy kommentben, de akarok ráírni.
2: Majd segítek neked, apa.
1: Jó, légy idős beteg, boomer vagyok, légy segíts, hogy írhassak rá egyet, nekem, hogy küldjön egy üzenetet.
2: Tanterve lesz. Megtanuljuk Ferit nem a kukira gondolni minden kapcsán. Balázs pedig direkt üzeneteket írni az Instagramon.
1: Akarok neki küldj egy üzenetet. Nem a tízzá!
2: Azt kéne, hogy őt kéne rátenni most ilyen politikai vonalra. Tudod, hogy így izé.
1: Nagyon kedvelem.
2: Igen,
1: nagyon szeretem őt. Igen, valaki nem tudná, az Instán van egy fiú, aki mindenkit felköszönt, vagy rászól. És
3: De ezt hát, lehet kérni nála,
1: tudod
3: nem?
1: Tudod nála kérni, én. Kommentben azt hiszem talán, és akkor ha kéred, akkor most magamra akarok egyet kérni, hogy
2: már szólj rád. Kérek neked
1: egyet? Kérjél, Léci, Balázsra szólj, de kommentbe kérje tőle, hogy szólj rá Léci Balázsra, mert
2: nem tudja tűtöztetni magát.
1: Igen, mert szemtelen és sokat matyizik. Nem matyizás ne legyen, bárja.
3: Ez legyen.
1: De így szól, ezeket szereti, ezeket emeli ki. Valaki... Szólj rá, mert nagyon szemtelen ezt
2: kérte. Nem teszem bele, valaki küldjem el a nevét addig SMS-be, vagy Viberem.
5: Tűtöztessed.
1: Igen, el fogják neki küldeni, hogy beszéltünk róla.
3: És akkor ránk szól.
1: És akkor szóljon ránk, adjuk át neki, hogy légy szíves, szóljál ránk.
2: Utána zsűrre is el kell szólni.
1: Igen.
2: Azt se bír magával.
1: Még a hangon is hasonló hidrában egyébként. Tudom, nagyon jól tudom hozni egyébként. TikTokon is megy, igen.
2: Már van Balázsos videó.
1: Na jó, hát de nem én, csak Balázsos
2: Sebesség
1: videó.
2: Sebesség Balázsos kell, nem sima Balázsos.
1: Igen. Tehát, hogy csak sima Balázsos az nem jó.
2: Fejezd be a gyászolást.
1: Őt nagyon-nagyon szeretem, elküldték, itt van az instagram.com-on.
2: Na gyertek, srácok, most átbeszéljük a dolgokat szünetben.
1: Na,
2: helyre tesszük magunkat, és elindulunk.
3: Jó, igen. Hét után, gyerünk!
2: A minőségi műsorkészítés.
1: Ilyen vagy 20 ezeren követik, nagyon király, 20 ezer követője van.
2: Most ezt kicsit meg tudjuk dobni szerintem.
1: Nagyon imádom. Na jól van.
2: Mi az, hogy én, hogy rám is rám kezdtem, hogy beérjek pontosan? Én mindig itt vagyok pontosan. Azt se tudjátok, hogy mikor vagyok itt. Spekuláció! Szaktanári!
1: Na jövünk mindjárt, gyerekek. 7 órán pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után.
0: Egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
2: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak! Azt hittétek, pihenni megyünk.
0: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék.

Balázsékkal, a Bahalkompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszeles grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Aha, persze nem lesz.
1: A kapitányi főkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabád és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
7: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
8: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: A Big George Property bemutatja: kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel, és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból, és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
13: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
14: Szia, drágám! Na, na, Isten, én aludtam ma is.
13: De jó neked. Mi a titkod?
14: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
13: Sedacor Forte.
14: És a koncentrációt nem befolyásolja.
15: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Az új Buda Centerben rólad szól, anya!

0: dolgozol, te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
1: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8:30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
2: Nem csak egy új lakás, hanem egy új élet kezdete. Angyalföld megújuló város részében épül a Virágpiac lakópark. Hőszivattyús rendszer, padlófűtés, világos terek, zöld belsőkert és minden lakáshoz saját erkély, hogy az otthon valóban a feltöltődés helye legyen. Fedezze fel a lehetőségeket a Bayer Property weboldalán és találja meg új otthonát. A lakások gyorsan fogynak, ne maradjon le róla. Virágpiac lakópark. Új életre hangolva.
3: Benne vagy egy felejthetetlen nyárban? Akkor foglalj most a Soproni Fagus Hotelbe. Fedezd fel Sopront, élvezd a nyári programokat, kirándulj a lővérek hűs erdejében, bringázz a fertőtónál, csobbanj és kapcsolj ki. És ha még többre vágysz, a Family Park és Ausztria kincsei csak egy karnyújtásnyira. Tervezd meg a nyarat most, és foglalj a Fagus Hotelbe. Fagushotel.hu.
4: A rádió egy már minden.

0: műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Tart még a hőségriadó, osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV. Javult a pénzügyi ellenálló képességünk, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, ugyan hozott némi enyhülést a tegnap délutáni zápor, a hét is kánikulával indulhat. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás, emiatt tegnap figyelmeztetést is kiadott a Hungaromet. Azt írták, leginkább 11 és délután 3 óra között érdemes kerülni a napozást. Ingyenes vízosztás, párakapuk, klímás menedékhelyek, tart még a hőségriadó, érdemes tudni, hová menekülhetünk a forróság elől. A fővárosban párakapukkal, ivókutakkal, az utak locsolásával is próbálnak enyhíteni a hőérzeten, de elengedhetetlen, hogy tudatosan figyeljünk a bőséges ivásra és arra, hogy keressük az árnyékos helyeket. Országszerte több mint 2000 klimatizált helyiségben lehet felfrissülni, ennek listáját a katasztrófavédelem honlapján lehet megtalálni. A hőségben a MÁV csoport vízosztással segít az utasoknak a fő pályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Vörös kód van érvényben továbbra is a tartós hőség miatt. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter mindenkit arra kért, hogy figyeljen az egyedül élő idősekre, a gyerekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalanokra is. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kiknek nyújtanak ellátást. Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, 10 az osztrák vasúttársaságtól érkezett személykocsi már forgalomba állt itthon. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik majd az utasforgalmat. A Balaton felé közlekedő kék hullám IC-ken 4, a Békés IC-ken pedig további 4 osztrák kocsi közlekedik. Javult a magyarok pénzügyi ellenálló képessége, ez derült ki legalábbis egy pénzintézeti kutatásból. Ez szerint még tavaly a lakosság 42%-a tudott volna legfeljebb egy hónapig megélni a megtakarításaiból, addig ez az arány idén 30%-ra csökkent. Ugyanakkor a legalább fél évre elegendő tartalékkal rendelkezők aránya 37-ről 42%-ra nőtt. A nők és a férfiak között jelentős a különbség, a nőknél 40, a férfiaknál 20% az, aki csak egy havi tartalékkal rendelkezik. A több órára előbb bújik a nap, de délután számíthatunk záporokra, zivatarokra is. A szél több helyen megélénkül majd. Holnap délelőtt is kánikula lesz, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Napközben mindenhol 30 fok fölötti értékekre készülhetünk.
0: Közlekedési hírek.

Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a Stand Up királynője, Rászkó Eszter, Feri

0: 7 óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók. És még egy baleset az M1-esen, csak most Budapest felé vezető oldalon, egészen pontosan az M1-es nullásra felhajtójánál a zárásban. Ez most történt. Köszönjük szépen. Így van. Ha van friss, akkor küldjétek. Jó? 0-23-111-111 az SMS számunk. Ez a helyzet, gyerekek. Így vagyunk. Mit csinálsz?
1: Megpróbálok kiroppantani a nyakamat, de nem sikerül.
2: Csináljam?
0: Megfogja? Én meg tudom csinálni, de csak egyszer.
1: De úgy de hogy Bruce Willis szokta. Egy olyat kérek. Tudom, amikor így megfogják, és ez... amúgy látta egy csomó embernek a neten, hogy csináltak, és ez olyan jó érzés lehet.
0: Jó érzés, de nincs sok értelme ezek. Hát ilyen levegőbuborékok, ettől nem oldódik meg semmi, csak roppan egyet, hangot ad, de hogy ez ilyen kicsit ilyen parasztvakítás, ez a kiropogtatás állítólagosan, aztán persze ki tudja.
1: És pillanat, hogyha azért kipróbálnánk.
0: Jó, most egymásnak megcsinálnánk.
1: Most egymást roppantsuk ki.
2: Először roppantsunk téged, jó?
1: Jó.
2: Aztán nem tudsz roppantani.
1: Jó, utána majd álljátok el a kocsikba.
2: Az annyira bizarr, amikor így megfogja a csávó a fejet, fekszel, és így ránt
0: egyet, és akkor ropog egyet, igen.
1: Én azt szoktam, amikor, hogy lefekszem az ágyad, és megkérem a gyereket, hogy a gerincen sétáljon.
0: Hú, de jó, azt én is csináltam, amikor kicsi volt a Noé. És akkor fekszel, nyögsz, ő meg imádja. Igen.
1: Recsrop.
2: Recsrop van.
1: Igen.
0: Recsrop.
1: Recsrop rádió.
0: Ez a Recsrop rádió, igen. Igen. Gyerekek, hallottátok, hogy megint lezárták a hormuci szorosi? Ja, igen, ez már azért már nem is foglalkozunk vele, mert mindig megnyitják, mindig lezárják, de most megint az izraeliek trükköznek valamit, úgyhogy gyorsan ott a már.
1: De mikor tudták lezárni, akkor pénteken nyitották meg?
0: Pénteken megnyitották, de ezt nem szerették. Nem szerették ott, hogy béke van, aztán már kicsit ott meglőtték, oda Libanonba átlőttek, azt már nincs is. Nincs is annyira béke. No, de Duna Bogdány, nézzünk egy ilyen kis kedves hétfő reggeli hírt, nem? Duna Bogdány, megvan a 250 piknikező gyermek?
2: Yes.
0: Nagyon szeretem.

0: Ugye elindult a Duna Gangeszként való kezelése. Oh. Vagyis azt jelenti, hogy hát egyre népszerűbbek a szórásos temetések. Ugye a szórásos temetést azt úgy kell elképzelni, hogy...
1: A szórásokban csak a fajlalatot értettem.
0: Igen. Hát a szórásos temetés, ez ugye hambasztanak, ugye?
2: Igen, és akkor utána igen, a gyászoló az... rokonság kimegy, fogják a kis urnácskát,
0: igen.
2: És...
0: Igen, és a Szia Nagyi Miszél hozott című történet eljátszák, mert történt ugyanis, hogy 250 piknikező gyermek mellett tartottak temetési szertartás a strandnál. Kiakadtak a helyiek, ugyanis Duna Bogdányban hát történt, hogy elindult a szórásos temetés. Ott voltak a piknikező gyerekek, akik aranyosan strandoltak, nagyokat nevettek, jól érezték magukat.
2: Bográcsban csinálták a paprikás krumplit, és egyszer csak...
0: És egyszer csak az üzletszerű temetkezési szolgáltatás betolták a nagyit. Betolták a nagyit úgy, hogy 100 méteres védőtávolság mellett a strandjuk alatt történt átmeneti sátorozásra kijelölt helyen közvetlen közelben 250 gyermek piknikezett az utolsó tanítási napok egyikén. Több felháborodott hívást is kapott az önkormányzat. Közbotránkozás kísérte a szertartást. Mi ezzel a baj? Hát szent folyóként tiszteljük a Dunát, lassan Gangeszi magasságokban vagyunk. Nincs ezzel baj.
1: Én azt várom meg, hogy már egy égessége halottakat a vizen. Tehát ne legyen az, hogy odahozza, mert ne készen hozzátok, hanem akkor legyen az, hogy akkor gyújtjátok meg.
0: Igen. És beszórták finoman hát tulajdonképpen a gyerekeket is. 250 piknikező gyermek kapott egy kicsit a nagyiból. Majd kiírta egyébként Duna Bogdány önkormányzatára a polgármester, hogy hát szerették megkérni őket, hogy ne nagyon részesítsék előnyben a szórásos temetést, mert hogy legálisan csinálják ezt temetkezési vállalkozók bevonásával, az ECR-re gyártott speciális oldódó papír urnával lehet ilyen tevékenységet folytatni, de ne szórjanak, mert abból kapnak a strandolók is.
2: Itt a kis képeske.
0: Semmi nem jó, komolyan mondom.
1: De mit gondoltak, a homok miből van amúgy?
2: Na tessék, elhúny nagyikból.
1: Az full nagyi. Az full nagyi, az csak nagyi.
0: De várj, itt mi történik? Itt Cessnáról kiszórták a nagyit?
2: Nem.
1: Odálltak a partra.
2: Odálsz a partra, bedobod a koszorút. Ott úszik a koszorú, meg a kis virágszirmok, és az a fehér tőcsérke, vagy az a kis fehér izé a közepén, ő a nagyi.
0: Ő a nagyi.
2: Ő ott úszik a nagyi, tehát nem repülős szórás, hanem ott állnak a Dunaparton, körbe puszigatják, jaj de jó, szia nagyi, zuty, bludy.
0: De nagyit bele kéne rakni egy urnában, és az urna a víztől is szétporlad, és ott nagyi megy.
2: Azaz.
1: De azt mondták, hogy nem ez történt, azt mondták, hogy szórták.
2: Nem. Itt van, így dobták, hát ezt hívják szórásos temetésnek ott.
1: Én azt hittem, hogy elővesztek egy tasakból.
0: Én is azt hittem, hogy fogták a nagyit, és azt mondták, de ne úgy, azt a vízbe kell rakni, de akkor már a túlvezéred nagyon gyászoló nagypapa azt mondta, hogy repülj, nagy, juss!
1: Mennie kell, a mamának most kell mennie!
0: Igen, nagy viszél hozott nagyikám. És abban a pillanatban beszórták a levegőbe, érted?
1: De én is azt gondolom, hát nem ezt jelenti az a szó, hogy szórás. A szórás nem azt jelenti, hogy egy papírtörcsöbbet teszed a vízbe, az teljesen más jelent.
0: Akkor mert mi is így búcsúztattuk a nagymamámat, és nagyon szép volt, elhajóztunk valahol az Árpád hídig, ott beraktuk a
1: de a mamád vízbe. Az Árpád hídre vágyott, mint utolsó.
0: Ön mondta, hogy én szeretném, ha az Árpád híd alatt temetnétek
1: el. Nem. Családodnak,
0: Balatonba szeretett volna, csak...
2: Túl messze volt, nem értünk rá.
0: Nem volt kedvünk 100 km utazni. A gyászoló nép annyira sírt, hogy mama, marad az Árpád híd. Pimár utca legalább olyan festő, mint Balaton Bogdány.
1: De lehetett választani hídat, vagy ez teljesen mindegy volt?
0: Nem, ez a hajó, ez fix útvonalon közlekedik, valahol ott elindul az Árpád híd, de szembe a Margit-szigeten, felmegy valahova a Rómaiig, ott berakod a vízbe a nagyit, dobálsz rá egy kis virágot, és a nagy aztán már lent utazik a lánymányos innál, Paksnál már nagyon jól van.
1: És ott azok a horgászok, akik ott szoktak állni a hídlábánál, ők ezt hogy nézik végig?
0: Nagyon szeretik, mert ott picit más ízű a hal. Igen. Na de várjál. Tehát akkor itt a nagyit nem a gyerekekre szórták rá, hanem berakták a vízbe?
2: Hát legalábbis, amit a polgármester úr vagy az önkormányzat kitett kép, azon a képen egy ilyen úszó papír
1: az a helyes, van. Az a helyes. Az lenne a helyes. Ez kéri
2: ez
1: ő.
2: A jó.
1: Azt írja a szövegben, hogy szeretne, hogyha így csinálnák, mert ez legális, de így kell csinálni. És ők szerintem pont ugye azt jelenti, hogy szórták, érted?
0: Igen, nagyon jó kommentet olvastam, mert az egyik kommentet azt írta, hogy nekem két kérésem van a temetésemmel kapcsolatban. Az egyik az, hogy engem is szórjanak, a másik, hogy nem engedem a hamvasztást. Tehát Tehát, hogy szórják szét a testrészeimet, de nem engedem a hamvasztást.
1: De hát akkor darálom az egyetlen opciót.
2: Jó, és repülőről Budapesten.
0: Repülőről Budapest, hamvasztás kizárt, szórják szét a testrészeimet. Ez a hangosan főrög, te mondom, ez jó.
1: Ez a koppány temetés. Nekem ezt tetszik. Figyelj már, amúgy nem lehet olyat csinálni, hogy akkor, hogyha ledaráltatod magad, és aztán beszólnak téged, hogy egyenek meg a halak, meg a dolgok, tudod, így azért, hogy...
0: Ja, hogy kis részletekbe így vinoman darálod,
1: hogy megcsukni. Hát, hogy egy rész a körforgásnak, de ne úgy,
0: rohadt
1: hogy...
0: Élet, de a fejét nem tudjuk ledarálni.
1: Kell csinálni egy kutatást, igen, arra vonatkozzak, hogy mennyi, mekkora a lábnyoma, az ökológiai lábnyoma, annak elégetik a testet. Versus,
0: igen,
1: megetetik a malacokkal.
0: Igen. Szóval arra, hogy van egy speciális urna, ami vízben feloldódik, de hogy akkor tudom, miért nem vittük a nagy itt a Balatonban, de nem lehet. Nem lehet azt. Nem, legálisan nem lehet a nagyit elszólni.
1: Már így nevelt téged, hogy csinálja, amit lehet.
0: Nem, rám kacsintott, és azt mondta, hogy vigyél a Balatonba, tudom, vagy illegális.
2: Egy utolsót.
0: Légy bátor, de hát akkor még nem én intéztem azt, még anyukám még intézték, gondolom, hogy a legális utat választották.
1: Anyukádék még nem voltak beoltva ezzel
0: még a... nem. Igen. És akkor most mi baja van ennek a 250 fürdőző gyerekeknek, hogy ott elúszott mellettük a nagyik is, most ezzel mi a baj?
2: Hát az, hogy a Duna bogdányiak, vagy varsányiak, vagy mindenki, aki ott él, érted, nekik ez egy fontos dolog, hogy
0: nem akarnak gangeszt a Dunából?
2: Hát igen, hogy ott úszol egyébként, és egyszer csak beleúszol egy ilyen izébe, egy ilyen rózsaszíron, hogy hívják ma, hát nem jó.
1: Szerintem az történt.
0: Na.
1: Hogy van ez az eljárás, amit most láttuk a képen, ahogy lehetne csinálni. De nem ez történt, hanem oda mentek, és csak simán a partot beleszórták.
0: Én sem gondolom.
1: Tetején, ugye, ilyenkor nem az van,
0: a szórásos temetés.
1: Igen, és hogy a tetején ugye nem az van ilyenkor, hogy rögtön eltűnik a vízben, hanem ez egy kicsit felül ez a por erre a víznek a felszínére, és egy idő, amíg ugye belekeveredik.
0: Igen, de hogy ők ezt félreértették, és ezért felfele dobták a nagyit, és betemette a 250 gyereket.
1: És bajuk,
0: és mondták, hogy ne így szór, papa, mit csinálsz, papa?
1: Ez kálciumpor.
0: Igen. Mert ugye az, hogy a búcsú pillanatait meghitt zene kíséri, elengedés csendben beleolvad a hullámhozásába, a vízre helyezés lebomló urnában történt.
2: Na.
1: Ennek kellett történnie.
0: Ennek kellett történnie, eljött a 250 gyereket, megfürdették némi kálciumban. Ettől még a nyári tábor, nyári tábor.
1: Ez így van.
2: Így van.
1: Na most felteszem a valódi kérdést a mögött, a történet mögött. Ott ülsz a kezedben a bogrács gulyásra. Igen. Szedve. Már a kenyér is le van szeretelve, ott van a másik kezedben.
0: Igen, megérkezik a nagy.
2: Kovászos uborka van hozzá?
1: Kovászos uborka is van hozzá. Rajta van a szalvétel, ettől kicsit undorító, rátapadt a szalvétel. Mérges vagy. De éhes. Mérges vagy és éhes. És akkor ekkor ezt is megérzed, ezt a kis lehel, egy kis szellő így a hátadon, hogy megszirogatja a hajadat, egy kicsit meg is mozdul.
0: És látod, hogy szórásban vagy.
1: És egy vékony réteg, egy ilyen, nem is tudom, mi ez egy ilyen, mint amikor sütitek, mi az a perje, vagy mi ez?
0: Pernye, igen, perje. Tehát rájössz, hogy a nagyi még egy kicsit rájár a halászlédre.
1: Igen.
0: Megfújom a tetejét, és a fölével együtt lemegy a nagyi.
1: Megfújom a tetejét?
0: Meg!
1: Nem az csak, hogy jól elkevered, hogy...
0: Fogod, és azt mondja, de makacs vagy, te nagy, de makacs vagy, most már tágíts innen, nagy, tűrtőztessed magad.
1: Szóval érted?
0: Értem, mi a kérdés, ha én a halászlevet nem adom oda semmilyen.
1: Ezt akartam kérdezni.
0: Semmi, megesszük, kenyeret tunkolunk bele a nagyival, és azt mondom, hogy ilyen nagy, ez ilyen feladatot kérek. Te mit csinálsz?
1: Táborosztatod a gyerekeket.
2: Igen?
1: Az utolsó kavarást csinálod a paprikás kumpét.
2: Még egyet kavarok rajta.
1: Meg látod, mi történik? És akkor kétségbeesel, vagy mellihamuzol a cigitből, ahogy szoktál. Igen, vagy igen, ennyi. Semmi,
2: kavarsz rajta. Még egyet, eltünteted a nyomokat. Jó étvágyat, pacsirták, gyerünk,
1: eltünk mindenkinek. Játszó sokkal rosszabbakat is megesznek a
0: de abszolút, persze.
1: Az én gyerekeim időben cigicsik együtt.
2: Na.
0: Igen.
2: Mennyivel jó.
0: Strandoltál már homokviharban? Nagyjából ugyanez. nagyjából ugyanez így van.
1: Én vagyok a nagyi hívatok.
0: Igen, én vagyok a nagyi hívatok. Az úszó döglött halbezzeg nem zavarja őket, tessék. Na?
2: Mert az természetileg
0: ott van. Vagy a ködi akkumulátor szennyezés, érted? Az sokkal nagyobb baj, mint hogy egy nagyi bemegy a Dunába. Hát nem is értem, komolyan mondom. Én mindig a nagyi titkával szoktam csinálni a paprikás krumplit, úgyhogy nincs ezzel baj.
1: Mi van akkor, hogyha megeszed valakinek a hamvait, és a személyisége kicsit beléd költözik?
0: Ja, hogy azt mondod, hogy nagy is leszel?
1: Hát te megeszed a paprikás gulyást, csak...
0: Kell a füstiz a jó gulyásba, írja Kazi. Na, mindjárt elérjük Duna Bogdány polgármesterét, csak hogy egy mondattal tegye ezt nekünk helyre. Egy nagyon kedves posztot írt ő ki, nincs ezzel baj.
1: Csak... Ezt már a Nagyi mondatta vele.
0: Ez, igen, igen, igen. A szórás és a szórakozás fakadhat egy igéből a szó eredete szerint, írta egyébként Duna Bogdány polgármestere. Szórás és szórakozás.
2: Igen, mert tudom, ők szórakozni járnának oda, de ha beleszórnak a szórakozásba, az már nem olyan.
0: Igen, igen, igen.
1: Nem úgy hangzik ez nektek, mint ha ő egy olyan ember, neki tud szó vicceket esetleg ilyen.
2: Csak nem a hotáért nyúlsz.
1: Nincs, hota?
0: Nincs lebeszélve vele az interjú, de mindjárt megkérdezzük. Én szeretem ezt a történetet. Az a baj, tényleg ilyen nagy Lebowskit látsz magad előtt. A 250 gyerek, ahogy beszállódik a pernyével, miközben a síror okosságot nagyon vonul. Kicsit
1: alapból egyszerre... szerint a Dunában fürdeni az egy vállalás. Teljesen őszintén leszek.
0: Én nagyon sokat fürdöm a Dunában.
1: Tudom, ezzel mondom.
0: Nagyon az szeretem a Dunát.
2: Most képzeld el, hogy mi között úszol. Nagymamák, nagypapák.
1: Meg, azok a, meg a sok vállalkozó szemléletű ember, aki beköti a szennyvizét, meg ilyenek a Dunába. Tehát hát, amikor bemész a Dunába, akkor azt mondod, hogy szabad vagyok, és nem zavarnak a körülményeim. Nem ezt mondod?
0: Igen, de nem itt kell fürdeni, tehát nem Pest környéken kell fürdeni a Dunába, hanem följebb. Volna. Igen, tehát hogy följebb egy kicsit. Följebb.
1: És akkor ott jobb?
0: Ott szebb egy kicsit, tisztább, igen, természetközelébb.
1: De nincs benne a pakliba, hogy elúszik mellettre egy tehén?
0: De benne van, hogy egy mocskos nagy fekália is elúszik mellette.
1: Na, tehát, hogy mondom, tehát, aki a természettel akar egyesülni, az vállalja annak a következményeit, én ezt mondom.
0: Itt van Duna Bogdány polgármester, egy rövidre. András, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
0: Hát,
3: jó reggelt!
0: Igen, jó reggelt, itt vagyunk. Olvastuk a posztot. Egybe segíts nekünk, András. A nagyit betették egyben, vagy a nagyit földobták az égbe, és a szél az beterítette a gyerekeket. Ezt nem tudtuk kibogozni a történetből.
3: Elnézést, de én azt gondolom, ennek a témának a komolysága, meg az, hogy mégiscsak kegyeleti dolgokról van szó, nem gondolom, hogy ez egy jó felütés.
1: Hát ez a hajó elment 15 perccel ezelőtt.
0: Ez 15 perccel elment, polgármester úr, de nem, most csak kérdezzük, hogy nem sikerült kibogoznunk a posztból, hogy mi történt? Tehát ez csak egy sima szórás volt, vagy már félreértették a szórást?
3: Ez a Dunában való temetkezés volt.
0: Dunában való temetkezés.
1: Ja, most mi azon gondolkodunk, hogy azt beszéljük pontosan, hogy ugye maga a szórás, ugye ez egy lebomló, egy ilyen papír urnában történik, berakják a vízbe.
3: Igen, és hát most... itt kétféle dolog van. Az egyik, hogy valakik ugye ezt illegálisan szokták tenni, ugye szűk családi körben mondjuk, vagy tehát mindenféle felhajtás nélkül, ami ugye egyébként illegális, vagy szabályosan, mint ami ez a mostani is történt, tehát még nem tudjuk, hogy szabályosan már megvizsgáljuk, hogy már volt engedélye. Akkor pedig hát, hogy ilyen temetkezési vállalkozóval, és hát ez nyilván szabályok betartásával zajlik.
0: Ha, tehát van egy kijelölt hely való a Dunán, ahol lehetne, nincs, meg van a kis nincs kijelölt.
3: Ez a probléma.
0: Igen. Értem, és akkor ott volt a 250 gyerek, aki fürdőzött, miközben ott megtemették a nagyit.
3: Hát igen, nem, nyilván ezt most úgy képzeljük el, hogy teljesen egy helyszínen, de minden esetre elég
2: közel.
0: De kicsit ilyen reflektikus lehet, tehát itt a csipogó, csobbanó, nevetgélő, nyári zajos, napolajos gyerekek, egy perccel később meg ott a násznép, aki teszi be a vízbe. Igen, ezt még megértem.
1: Násznép,
0: aki teszi be a vízbe, igen. Ez így ebben a formában. El lehet ezt választani külön? Vagy akkor őket most megkérte a polgármester, hogy ne tegyék be a Dunába? Vagy most mi a megoldás?
3: Nem, hát a megoldás az lesz, hogy ezt tisztázzuk, hogy milyen lehetőség van nekünk korlátozni ezeket a tevékenységeket, és nyilván gondolom afelé fog menni a dolog, hogy jelöljünk ki egy szakaszt, nekem van is erre ötletem, és akkor el fog különülni ez a két entitás.
0: A fürdőző gyerekek meg a temetés.
3: Igen, pontosan.
1: Még entitásokról nem beszéltünk, de a kérdés az, hogy a maga a poszt alapján, ugye mi arra gondoltunk, hogy itt a probléma az azzal volt, hogy csak simán megfogták a hamvokat, mint az amerikai filmekben, amikor kiállnak a hídra, és akkor így kiszórják őket, de akkor ez nem történt meg.
3: Csónakból történik, csónakból.
1: De hogy akkor nem belehelyeztek egy papírurnát a vízbe, hanem szórták a kezük. Ja, értem, mert mi akkor ezt értettük félre, mert mi ezt a posztot úgy értelmeztük, hogy az egész úgy történt, mint a filmekben, hát igen, amikor komédiát csinálunk
0: belőle. Igen, hogy beterítette a 250 gyermeket.
3: Igen, itt arról van szó azért, hogy mondom, van ez az illegális féle, meg a legális, hogyha vagy rendelkezik engedéllyel, és mondom, az utóbbi ez tényleg csak ilyen papírúrnást tesz lehetővé.
2: És azt is, aki jelölt helyen.
0: Jó, oké. Ez a tiszta. Ezt szerettük volna tudni. Polgármester úr, köszönjük szépen.
3: Kérem.
0: Köszönjük, visszatásra. Én nem értem azokat az embereket, akik azért, mert temetésről beszélünk, ilyen nagyon hirtelen, nagyon komolyra váltak. Értem, persze, polgármester, meg a gyász, meg nem tudom, de lehet erről azért egy kicsit ilyen bátrabban, felszabadultabban. Ez sajnos az élet része? Hát ez,
1: nem tudom, szerintem mindenkinek más a megközése, de én speciál a fekete humort preferálom.
0: Én is.
1: A családomnak a 70%-át eltemettem már, ezért jártas vagyok ebben a témában. Azt érzem, hogy nekem az a gyógyító erejű, amikor tudok rá tenevetni.
0: Abszolút.
1: Meg engem az, tehát, hogy az érdekel, amikor azt mondják, hogy én már tudok is egy helyet. Az azt jelenti, hogy a szomszédváros polgármesterének a nyaralóján. vagy valami.
2: Igen, tudunk kiszúrni.
1: Én már, nekem már eszembe jutott különben egy ember, aki ezt nem bánná.
0: Valaki csak annyit ír, ja Istenem, már tudom, miért nem dolgozom a közigazgatásban. Jó, a polgi gyereke. Lehet, hogy a téma miatt, de lehet, hogy valami más.
1: De ezt magának kereste, ő írt olyan posztot, ahol az van, hogy szórás vagy szórakoztatás.
0: Igen.
1: Tehát ő dobta fel a labdát magasra, és ebből azt gondoltuk, hogy azt szeretné megbeszélni velünk.
0: Hát ezt talán, hogy ezt egy kicsit máshogy gondoltam.
2: Igen, amikor írta a posztot, még nem gondolt, hogy telefonál.
1: Igen. Jó, se beszél van, az mi?
0: 10 perce még nem számított, hogy felhívjuk. Ja, igen, hát ez az élet része, ez a legjobb ezen egy kicsit úgy. Ja,
1: az a jó hírem, hogy mindannyian így fogjuk végezni.
0: Ez egyébként így van. Fél nyolc, gyerekek, hogyan röppent ez a kis fél óra?
1: Az ólommadár, hogy elszállt, te jó ég?
0: Igen, azt a mindenségét elszállt, mint a nagyik. Jövünk mindjárt fél nyolcan pontosan, itt vagyunk a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi?
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu. Úgy is tett!
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
8: Ügyeszeti segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
10: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepelt velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
0: Reklámot hallottak.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rengeteg munkát adott a tűzoltóknak a tegnapi vihar. Átmeneti vízhiány lehet három Pest vármegyei településen. Indul a Nébih nyári ellenőrzése. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Rengeteg munkát adott a tűzoltóknak a tegnapi vihar a fővárosban. Főként kidőlt fák, leszakadt vezetékek miatt riasztották őket több kerületben is. A vihar megtépázott más városokat is, így például Debrecen, ott tegnap villámárvíz alakult ki. Egyes utcákban az autók is csak nehezen tudtak átgázolni a vízakadályokon. Tegnap főként az ország északi tájain érkezett jégesővel és több fokos lehűléssel a front. Ugyan a héten is meglephet minket egy-egy zápor, megmutatja igazi arcát a nyár is. Hamarosan. Átmeneti vízhiány lehet három Pest vármegyei településen. A vízszolgáltató azt írta, Ráckevén, Sziget, Becsén és Dömsödön is előfordulhat nyomás csökkenés vagy átmeneti vízhiány is. Hirtelen ugrott meg a vízfogyasztás, ez terhelte meg a vízi közműrendszereket. A szolgáltató takarékosságot kér a lakóktól, azt, hogy ne töltsenek medencét ivóvízzel, ne mossanak autót és kevesebbet locsoljanak. Kezdődik a Nébih nyári élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat és gyerektáborokat. Figyelnek majd a higiéniára és az élelmiszer biztonságra, emellett ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcs forgalmazás területén. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan pattannak ilyenkor kerékpárra. Még kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait, nem csak a műszaki állapot, hanem a tartozékok miatt is. Mindenről Vad Róbert rendőr alezredes beszél.
1: A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit előfehér vagy kadmiumsárga, folyamatos vagy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos vagy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengőhangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
0: Könnyebb pénztárcával lehet majd gondolázni Velencén. A város frissen megválasztott polgármestere akár 50 euróra is megemelni az egynapos turisták belépő díját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében két éve vezették be az 5 eurós belépőt, az egyébként tavaly 2,5 millió euró bevételt hozott. A legalább egy éjszakát ott töltő vendégek és a 14 év alatti gyerekek továbbra sem fizetnek. A több órára előbújik a nap, de délután számíthatunk záporokra, zivatarokra is. A szél több helyen megélénkül majd. Holnap délelőtt is kánikula lesz, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Napközben mindenhol 30 fok fölötti értékekre készülhetünk.
2: Közlekedési hírek.
0: Az M6-oson Érdnél a 14-es és 20-as kilométerek között karbantartás miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:48 lesz pontosan, 2 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ezt mondjátok meg nekem, mert rutinosabbak vagytok. Várj egy időjárás, mondjál itt, Ferenc, valami
1: mit
0: szépen.
1: Mit lehet erről mondani?
0: Köszönöm meleg. Szépen.
2: Az időjárás jelentést a Vaper rovar riasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Milyen jó, hogy nincs már riposzt, ezt megírta volna. Az előző polgis beszélgetést egyébként, igen. Szóval, hogy van az, hogy én nagyon ritkán vagyok vonatállomáson, de pénteken volt szerencsém kimenni vonatállomásra. Jártok vonatállomásra? Ti sem nagyon vagytok azért
3: azok ha valakiért megyek,
0: vonatosok. Igen. Ha valakiért kimész. Teljesen új volt nekem, hogy jött a kisebbi gyermekem Szegedről osztálykirándulásról. 16 óra 9-re kellett volna beérni a vonatnak, aztán lett 17 és 23. Tök mindegy. De nem is ez a lényeg, hanem az egy megszokott jelenség a MÁV-nál egyébként, hogy 5 perccel a vonat beérkezés előtt fingja nincs, hogy melyik vágányra jön a vonat.
1: Igen, keresik a helyét, hát persze.
0: Ez egy természetes dolog. Álltam ott, tudod, és az van, hogy egy idő késik, honnan jön hányos vágány. Hát mondom, micsoda utas tájékoztatás ez itt, kérem szépen. Milyen modell? Micsoda rendszerek ide, induló érkező, meg voltam őrülve, hát mondom, ez gyönyörű. Megnézem az érkező vonatok, megtaláltam Szeged, 16 óra 23, 16 óra 18, persze, itt a vonat, nézem, hányos vagy, zéro. Át van húzva. Nem tudja a MÁV, hogy nagyjából a nyugati küszöbénél járó vonatot hova sorolja neked be, melyik vágányra. Hát mi lehet ott, kérem szépen?
1: Ami szabad lesz éppen.
0: Mi az, tudod, hogy ami szabad
1: majd
0: lesz?
1: Majd dobnak izével kockámmal. 12-es.
0: Várja, ez egy informatikai rendszer. Ezek a vonatok indulnak, beállnak, üres vágányok szabadulnak föl. Itt van egy komoly informatikai...
1: Van. Úgy hívják, hogy Józsi Bakter.
0: Józsi Bakter.
1: Ő az informatikai rendszer.
0: Józsi Bakter vakarja a fejét, és látja, hogy jön a Szegedi Intercity, és nem tudja, hogy hányas vágányra áll be. Hát ilyen van. És ott rohangálnak az utasok leföl a 8-astól a 12-esig. Ezt tudtad, hogy ez így van?
3: Szerintem az, hogy olyan vágányra jött, ahol előtte egy másik vonat érkezett meg, nem? És akkor megvárt, meg elmegy.
0: Na de várjál, hát ott kell egy üres vágány, hát ők tudják. 8 vonatunk van bent, 2 kifut, tehát be tudjuk rakni a 6-osra, mert az előtt 5 perccel kifut.
3: Jó, de a 6-os...
0: Legalább az indulási idő az fix.
1: Meg késett, ugye? Na, megvan a megfejtés. Ha pontosan érkezik be, akkor van helye. Ha nem pontosan érkezik be, akkor ugye ott, tehát 17 óra 5-re ért volna be, akkor van szabad hely. De oda lehet, hogy 17:20-ra már beállt valami más, tehát keresniük kell egy üres helyet.
0: Ja, és akkor sakkoznak, hogy hova rakják.
1: Nem írják ki, amíg meg nincs
3: a meg a 6-os vágányos takarítás van, a 7-esen pedig fészkelnek a fiókák.
0: Igen, a 8-as most egy kicsit elromlott, a 9-es sosem működött.
1: Ennyi, tehát marad a 10, de ott már áll a, nem tudom, a váci.
0: Nem tudom, azért azon gondolkoztam pontot, hogy áldogáltam ott egyedül, hogy azért ezek a vonatok azért ilyen 50-70-nel mennek. Azért itt egy komplett rendszer kell, hogy irányítsa őket, de 5 perccel a célba érés előtt fingunk nincs, hogy melyik vágányra áll, akkor ezeket ott kin a szabad pályán, ott ugye a piros lámpánál zöld jelzés, hogyan irányítjuk, és ül biztonságban az a 100-200 az ember is eszi a fasírozott a zsömlét, miközben 60-nal szágult a vonat. A hova? A hányas vágány?
3: Azt nem szágult, hanem csak pötyög. De úgy kell csinálni, mint amikor elmész egy ilyen, ilyen kaszinóba, és akkor pörögjön a szám. Rendesen tudod, ahol nem tudod meg, és pörögjön a szám. És egyszer csak mindenki már izgul, és egyszer megáll valahol.
0: Mint az Airplane című film. A következő, nem tudom, a 26-os kapu, a 32-es kapu, a 48-os kapu, és azt látod, hogy az utasok rohangálnak össze-vissza.
1: Örülnek, hogy nem tették át a keletibe.
0: Egyébként
1: ott van hely.
0: Figyelj, ahhoz képest, hogy 16 óra 9-re volt, én vittem hidegélelmet, kulacsot, 6 kilós süteményt, mert arra gondoltam, hogy 19 órakor fog megérkezni. Ehhez képest a 16 óra 9-es befutott 25-kor. Tehát istenes volt a MÁV, tényleg. Tehát egy 15 perc késéssel. Csak úgy én nem vagyok egy rutinos vonatozó, de hát azt, hogy nem lepődtek meg ezen az utasok. Nem háborodtak föl, nem, semmi, senki nem tette szóval. Én álltam ott hülyén egyedül, hogy elnézést, ez így szokott.
1: Ők már többiek megszokták.
0: Ez így szokott mindig lenni, hogy fogalmunk nincs, hogy hova érkezik?
1: Na most megtaláltam aztán. Sanyi Bakter ugye kitalált, hogy végre hova áll, akkor fölemeri ezért a becsörgős telefont.
0: Föltárcsázta a Bakter.
1: Igen, akkor az átkapcsolja izét, a váltót, közben értesítik a mozdonyvezetőt, hogy hova kell állni. Szóval ez egy bonyolult rendszer, én nem tudom, mit kapkodsz.
0: Jó, hát azt írja valaki, fúbazsi, könyörgöm, ne lepődj meg a mindennapi emberek hétköznapi. De meglepődöm, gyerekek, hát ha nem jársz vonattal, akkor meglepődsz. Hát mi az Istent keresek én a vonaton? Nem járok vonattal, egyéb egyszer meg pályaudvarra, a gyerek hazajön az osztálykirándulásra.
3: Mondom a következő dilemmáját. Bemegyek a boltba, és nincs felszeltelve a kenyér. Mit csinálok?
0: Na most tudtam, hogy na most ebből a sztoriból is én jövök ki hülyén, érted, hogy van egy MÁV-unk, egy magyar államvasutak, és 5 perccel az érkezésre nem tudjuk, hogy hányas vágányra áll be. Mi az Isten van itt?
3: Ez nem Svájc. Mi így is megoldjuk.
0: Igen.
3: És még zavarnak még téged, mesélj róla.
0: Tessék?
3: Még zavarnak még téged az életben.
0: Na, Most ez hát nem érzed, te se érzed át a kisember problémáját.
3: Hát,
0: nem érzed át a kisember problémáját, hogy legyen némi szolgáltatás.
1: Jó,
0: tudjuk, hogy
1: legyen az, hogy az is fölháborító, hogy kocsival nem tudsz odaállni a vasúthoz.
3: Nem, jó, kész, hívjuk fel Vitézi, vége? Ennek mi van?
0: Ennyi.
3: Vitézi úr.
0: Mondja meg nekünk.
3: Mondja meg nekünk azonnal.
0: Jó, gondoltam, behozunk egy hétköznapi problémát, de ti ott érted
1: a mi így élünk.
3: Hol is lakom? Ott a Ferencvárosban.
0: Ott a Ferencvárosban, ezt nem érzitek át ezt a problémát.
3: Nyíregyházán. Igen, nekünk teljesen más problémáink vannak a Ferencvárosban és Nyíregyházán. Én mindenféle problémával találkozom. Tehát a Ferencvárosban az a problémám, hogy nyár van, és az emberek egész este abbajgatnak az utcán mindenki. A Nyíregyházán pedig az a problémám, hogy a szonyogok felik rám a fogukat.
1: Megszámadt.
0: Bizonyos vércsoportba tartozol, ez azért van.
3: A finomba.
0: Igen.
3: Igen. Azt mondja, ez jó lesz. Ez jó,
0: jó
3: lesz.
0: Meccsekben található Márévára, akkor erről beszélünk egy kicsit. Hát ez jobban izgat benneteket?
3: Márévára.
0: A védett műemléknek számító falnál zajlott az orgia. Olvastátok? Lebontották a falakat, tábortüzet raktak, átrendezték a várat, és brutális orgiát tartottak. Hát nem mondd, hogy nem tudnak igazán élni.
1: Is, vagy
0: nem, bulisztak.
3: Szétozták a várat.
0: Szétszették a várat, igen. Hatalmas buli és orgia nyomára bukkantak Márévárán. De már a Máré neve is benne, hogy Máré, nem? Ez egy Máré. A Máré Váránál.
1: Meg Máré.
3: Kemény itt a Máré.
0: Kemény a Máré Maris. Hozzátok, a Maris neki kemény a Máréja.
3: Ez a bemárézás?
0: Igen. Ismeretlen tettesek lebontották a meccsekben található Márévár romjának egy részét, tűzrakó helyet készítettek a várból, figyeld, és ledobták a hegyoldalra, amire nem volt szükségük, és rendeztek egy orgiát közben.
3: Na? De figyelj, de most mondd meg őszintén, hogy
0: miért nem tudunk így élni?
3: Előre küldik a rendezőjüket, hogy aki intézi ezeket a programokat. Na, cateringet, akkor hova tegyük? Nem jó. Bocs le a falat. Bocsátok le, én itt, nekem nem tud erekcióm lenni. Nekem ez így nem megy. Fény, csak azt látom, amúgy is rossz a dőlészöge levele.
0: Lebontották a falakat, ami nem kellett, azt ledobták a hegyről, és utána egy elképesztő orgiába kezdtek.
1: Hát figyelj!
0: Mi meg bumerkedünk a Balaton meg
3: honnan
0: a Velencétó
3: tudjuk,
0: partján.
3: Hogy orgia volt?
0: Hát
1: találtak olyan dolgokat, amik erre utaltak.
0: 30-40 darab óvszer, az szerintem azért az nem egy... Nem
3: az
0: egy,
3: még
0: nem
3: egy sima vízibomba csata is lehetett.
0: Egyébként igen,
3: teljesen őszinte leszek. Mi volt benne?
0: Igen, kirándulni volt a Júli, kérdezik. Hát most ezért így izgalmasabb a várlátogatás, mint hogy bemész egy ilyen fáradt múzeumban.
3: Várállott, és most kőhalom.
0: Most kőhalom, Mári
3: pedig
0: vára.
3: Zoltán állodott a merevedésével.
1: Egyébként meg, hogyha védőügyvéd lennék, én arra hivatkoznék, hogy ugye tűzrakó helyet építettek a várfalból, hogy ne terjedjen tovább ebben a nagy szárazságban a tűz.
3: De nézd meg, ezt a riportot nézzétek meg, középkorú férfiak most a harmadikat mutatják.
4: És több tucat óvszert is találtak a takarításkor.
5: A feltételezhetően fiatalokból álló csoport nem csak megbontotta a várfalának egy részét, hanem több helyen használt óvszereket is kiakasztottak a bejáratok közelében.
0: Micsoda anyag a híradóban!
5: Kerestük a rendőrséget az ügyben, de...
0: Kerestük a rendőrséget, de nem találtuk a rendőrséget.
3: Ez a riport most arról szól, hogy középkorú férfiak állnak egy várra, és arról itt szexeltek, odafent szexeltek az emberek.
0: Mi történik itt? Szaktanári. De miért kell elbontani a várat ahhoz, hogy te tűzrakóját csinálsz? Azért, ahhoz kell elbontani a várat, haló.
1: Körbe kell tenni a tüzet szikladarabokkal, érted? Hogy a szél ne vigye el a parazsat.
0: Maris rakták körbe, hogy ne tudjon megszökni. Körbe rakták a Maris, Maris nem jössz sehol, mert a Márinat mindjárt úgy elkapjuk itt aztán.
3: Na, hát tudod, ez van. Akár
6: 4,5 év, vagy ennél súlyosabb, 6 vagy 7 évig terjedő szabadságvesztés is lehet.
0: Miért?
5: A híradónknak nyilatkozó régész szerint a megrongált fal helyreállítása nem egyszerű kőműve.
0: Régész is megszólaltattak, hogy felderítsék a Márévári orgiát.
3: Nagyon tetszik.
1: Márévári orgia.
3: Nem azért van, mert lecsökkent a nereseknek a büdzséje, és most már nagyon nehéz a dopamin megszerezni.
0: Igen, most már értem, hogy Jani mit szeretett a várakban. Lehet, hogy Jani összehozta a várak és csöcsök álmát, hívjátok fel. Lehet, hogy 600 éve volt így a lovagi korban egyébként, csak most találták meg a romokat.
3: Jó. De mi, hogyha ezt
1: hány ember
3: csinálta?
1: Kell egy ilyen bulihoz, hogy várfalat bonts hozzá, ószer mindenütt, hányan lehettek?
0: Sokan, sokan voltak.
3: Fontos kérdést tettél fel, Feri. Hány főtől számít orgiának?
1: Ja, ha ketten csináljuk, az még nem az.
7: Nem, nem a ketten ilyen. Nem az.
1: Nem.
7: Szerintem a hárman az.
3: Az csak alacsony költségvetés egyelőre.
7: Az
1: kis orgia.
7: Az a megszokott. Az a megszokott ketten. Szerintem a 4-5-en vagytok, az már azért az.
1: Nem? Az orgia, az nem inkább a minőség jelző, hogy nagyon oda teszed magad. Italok vannak mindenütt, szétdobál, érted?
7: Most de aranyos vagy.
1: Nem úgy az orgia, az miért?
7: Az orgiát az italokkal összehozni, nekem nem ez jut róla eszembe.
1: De van benne persze szex is, oké.
7: Okay. Nagyon sok orgia... mesztelen nőt és férfiat látok magam előtt.
3: Tessék, itt van, ez a gyakori kérdések.hu. Hány főtől számít egy több résztvevő szex orgiának, mondom a
7: számokat. Féktelen vad dorbézolás.
3: Ez 25. Na, ez. 25. Azt
7: 25.
3: Írek. Így van.
1: Tehát 20-nál még nem orgiázunk.
3: Figyelj, megkérdezték, ez egy kutatást végeztek a gyakori kérdések.hu-n, ugyanezt a kérdést tették fel, és a legtöbben azt írták, hogy 10 alatt semmi kép.
1: Aha, tehát mi is tábulunk, hát csinálunk valamit, az még nem orgia.
3: Valaki pedig azt írta, hogy kérdezz meg száját.
7: Olasz vadászok voltak valószínűleg, és örömlányok egyébként. 25, hát azért ott már résen kell lenned, szóval azért az már figyelős.
3: Szószoros értelmében.
7: Előtted is, mögötted is, azért ott már, ha nagyon sötét van, akkor ott már azért jó, ha valaki tüzet rak, mert ott már azért nagyon vigyázni kell. De ezt a Gipó mondta most neked? A Gipót kérdezted?
1: Nem, a Gipó az azt mondja, hogy 4-5 főtől már orgia.
7: Ezt a Gipót kérdezted?
1: A Gipó mondja, az 4-5 fő, a gyakori kérdések szerint 25.
3: Én a gyakori kérdéseknek hiszek. Az a leghíresebb információs forrás. Azt mondják, 3 emberi gruppen. Hogyha már legalább 4 ember akciózik, az már szinte az.
7: Én na nagyon akkor... sajnálom ezt a várat. Komolyan mondom, tehát hogy semmi baj az orgiával, de ne bontsák el a várat. Még nem, tehát a várhoz, de hagyják már békén a várat, éljék ott, rakjanak tüzet, a várat nem kell elbontani, gyerekek. Hát lehet figyelj. Azért enélkül is ottan aztán szeretgetni egymást.
3: 3 embert hívják threesome-nak, a 4 a foursome, és utána akkor a többi az már lett gruppen vagy orgia.
7: Köszönjük szépen, Eszter.
3: Most már nyugodtan pihenhetünk.
7: 8 óra, és már megfejtettük a világot. Helyre raktuk a mávot, megnéztük a Máré várát egyébként. Miként egy nagyon szép vár, egy dombtetőn van. Nem sok maradt belőle igazából, de maga, ami megmaradt, az nagyon szép.
3: A hallgatók között egy... nincs ott valaki, aki ott volt? Csak név nélkül, hogy el tudnám mondani, hogy pontosan milyennek az infrastruktúrája egy ilyen rendezvénynek, és hogy miért kellett lebontani egy falat miatta.
7: És kézzed ezt, aki csak egy szalonnasütésre ment, és így éjfélkor körbenézett, nem? Tehát ugye nem ő benne biztos, hogy mind a 25 szereplő erre ment, tudod? Ebből lehet, hogy 10 tényleg csak azt gondolták, hogy legyen egy bátorságpróba, egy éjszakai szalonnasütés, meg aludjunk kint a vártövénél. Feri a fékettőkor, és ott nagyban megy az akciózás, azért egy kicsit meg... Meggondolod
1: magad. Ugye Magyarország egyes területein a szalonnasütést azt nyársalásnak hívják.
7: Igen.
1: Lehet, hogy így csak ezt hirdették meg, hogy lesz egy nyársalás.
7: Máré váránál ökörsütés este. Hozzál magaddal hálózsákot, aludni nem fogsz. Várunk azt írják szeretettel. A hallgatók. Körbenéztek és rájöttek, hogy jaj. Na?
3: Azt írják a hallgatók, hogy ez egy ismert hely, ahol ez rendszeresen előfordul.
1: Ó, mi van Máré váránál?
3: Ott van valami, csak...
7: De hogy én amikor nézegetem a nyári programokat, miért az vagy jazz napok, meg mit tudom én, érted? Nem
3: gyöngyfűzés.
7: Gyöngyfűzés, tűzomás, veszprémi jazz napok. Én ilyeneket találok, én miért nem találod meg, hogy Máré vári orgia?
3: Nemezelés.
7: Máré váránál ökörsütés. Ez miért nincs benne az izébe a pesti műsorban, amit forgatok?
3: Na ugye?
7: Érted? Tehát nem is értem. Na mindegy.
3: Hát nem tudom. Most akkor... Most ezt elítéljük?
7: Én azt gondolom, hogy elítéljük. Igen.
3: Oda kell küldenünk, oda kell.
7: A várbontást elítéljük.
3: Küldjük oda Julit.
7: Igen. Rakják ki a kamerát, védjék meg a várat, egyébként meg nincs azzal baj, ott szeretgetik egymást.
3: Utána pedig legyen egy livestream, ahol látjuk, hogy pontosan mi történt. Én ahogy azt is kinézem ezekben az emberekben, ez 3-10 éves volt, akik viccből testápolót tettek egy offszerbe, kiakasztották, meg sütöttek egy szalonát, aztán jöttek.
7: És most van 3 kabasz, aki azon röhög, hogy mindenki igen. A Márévári orgiáról beszél, de közben ők lufit dobtak benne, vizes lufit, és kicsit lebontották a várat, erre gondolsz?
3: Ez kicsit ilyen...
7: Olyan megcsináltnak?
3: Aha.
7: De hát nem, én el tudom képzelni.
1: A falbontás, az meg már minek?
7: Igen, a falbontás
1: itt az ezzel olyan... van baj.
7: Az olyan orgiás.
3: Orgiás. Azt nem tudok
1: képzelni. Én mikor orgiázom, mindig falat bontom.
7: Mindig először elbontom a körülöttem lévő falakat, mikor orgiázni kezdünk, és utána belecsapunk.
3: Erről az jut eszembe, hogy most nem kéne elmesélnem, de úgyis szabadságon leszek holnaptól, hogy...
7: Ahogy hallom a műsor is.
3: Hogy melyik része az aktusnak az, amikor közben lebontasz egy falat, ugye? És hogy van egy barátnő, aki összejött egyszer egy srácsa, és ugye van az első beszélgetés, amikor a barátnőjének elmesélte, hogy milyen együtt lenni a srácsa. És akkor körbeülítek, és akkor elmondja, hogy mik az érzések, meg egy generál benne, stb. És akkor itt az összeletrakni, ez egy egészséges kapcsolat lesz, hogy már most ugye flag, red flag. És az a barátnőm elmondta, hogy én emellett a fiú mellett tanultam meg, hogy a szex az nem egy ilyen rövid dolog, hanem egy hosszú, elnyújtott, nagy dolog is lehet. Például van olyan, hogy ő először elmegy, utána pedig elmegyünk kutyát sétáltatni, és aztán utána meg én is.
7: Szerintem ez red flag.
3: Ott ültük, hogy figyelj, hogy tessék.
7: Ez mi van?
3: Hát még elmegyünk, sétáltatok egy kutyát, meg...
7: Befőzök egy lekvárt, elrakok egy lecsót, és utána folytatjuk. Így 4 napig szex szerint.
1: Ha akkor jó, akkor jó.
7: Nettó 8 percek közben kész a barack lekvár meg a lecsó.
3: Ezt el tudod kezdeni, hogy az egyik végez, a másik meg azt mondja, na, akkor még előtte buksival veszel.
7: Igen, buksi mindjárt bevicel, úgyhogy most vigyük le a kutyát, aztán én jövök.
3: Hogy na, igen, szóval kicsit azt érzem, hogy na, akkor most ez megvolt, akkor ezt a falat most lebontjuk, jó? Jó, és akkor utána folytatjuk.
7: Együtt vannak még?
3: De volt benne, hosszú évek voltak benne.
7: Hát, na jó, de abban 8-at sétáltak. 10 évig voltak együtt, abban 8 évig buksival voltak.
1: Kétszex volt
7: a 10 év alatt, mert buksi mindig nagyon kellett pisilni a buksinak. Buksi nagyon vigyelős volt.
3: Most rám se néz ezek után.
7: Mindig.
3: De ezt lehet tudni azt, hogy mi a prioritás egy párkapcsolatban, amikor ezt a döntést meghozza valaki?
7: Jó, hát buksinak már komoly vese problémája voltak. Egy drótszörű tacskó volt, 8 éves, hát vinni kellett érte. De buksi nem pisilt a szőnyegre, hát azért ott.
3: De szerintem a Kámaszutrában az hogy jelölik ezt a fajta együttjérítet?
7: Igen.
3: Itt egy 69 ide, kutyasétáltatás.
7: Nagy szex, sétáltass be a kutyát, utána folytatódik a történet. Hát nincs ezzel baj.
3: Úgy, a hallgatók találkoznak már ilyen furcsa emberekkel, csak kérdezem, hogy voltak ilyen húzások. Már nyári szünet van, ne hallgassák gyerekek a rádiót.
7: Nem hallgatják. Aludjanak.
3: Alszanak, aludjanak.
7: Gyerekek, ilyenkor már nincs iskola. Alszanak, gépeznek, telefonoznak, nyári táborban vannak, pihenjenek. Hát most felnőtt témákat végre tudunk megbeszélni.
3: Használjuk ki, hogy egy kicsit még pihen az NMA.
7: Igen, az NMA most keresi magát. Igen. A választások után ezeket a résen be kell nyomulni. Beraktuk a lábunkat, most kinyitjuk ezt az ajtót, amíg ők ott-ottan cserélgetik egymást.
3: Ez a Mári precedens, azt így fogják hívni. Ó, Istenem.
7: Igen. Na jó, vagy jövő mindjárt 8 óra, pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció!

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
0: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt! Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5-szörös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop két doboz vásárlásakor doboza csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
10: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
9: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
10: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
13: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
14: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
13: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
15: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
16: BSV és a Gang Siófokon a plázson július 3-án.
17: Kapunyítás 19 órakor. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
16: Várunk mindenkit szeretettel.
18: Dentors Marina. Implantológiai szakértelem parodontológiai háttérrel. Részletek implant.dentorsmarina.hu, mert a tartós mosoly biztos alapokra épül.
19: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
7: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
19: Irány az Auchan, spórolj okosan!
0: Nyári akció a Suzuki Dunában. Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160, telefon 347 1000. suzukiduna.hu. ahol zima is láger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
8: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió 1-en. Átmeneti vízhiány lehet 3 Pestvár megyei településen. Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV. Indul a Nébik nyári ellenőrzése. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Ingyenes vízosztás, párakapuk, klímás menedékhelyek, tart még a hőségriadó. Érdemes tudni, hová menekülhetünk a forróság elől. A fővárosban párakapukkal, ivókutakkal, az utak locsolásával is próbálnak enyhíteni a hőérzeten, de elengedhetetlen, hogy tudatosan figyeljünk a bőséges ivásra és arra, hogy keressük az árnyékos helyeket. Országszerte több mint 2000 klimatizált helyiségben lehet felfrissülni. Ennek listáját a katasztrófavédelem honlapján lehet megtalálni. A hőségben a MÁV csoport vízosztással segít az utasoknak a főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Átmeneti vízhiány lehet 3 Pestvár megyei településen. A vízszolgáltató azt írta, Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön is előfordulhat nyomás csökkenés vagy átmeneti vízhiány is. Hirtelen ugrott meg a vízfogyasztás, ez terhelte meg a vízi közműrendszereket. A szolgáltató takarékosságot kér a lakóktól, azt, hogy ne töltsenek medencét ivóvízzel, ne mossanak autót és kevesebbet locsoljanak. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Mindenről Romhányi Tamás kommunikációs vezető beszélt.
3: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
2: Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, 10 az Osztrák Vasút Társaságtól érkezett személykocsi már forgalomba állt itthon. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik majd az utasforgalmat. A Balaton felé közlekedő kék hullám IC-ken 4, a Békés IC-ken pedig további 4 osztrák kocsi közlekedik. A több órára előbb bújik a nap, de délután számíthatunk záporokra, zivatarokra is. A szél több helyen megélénkül majd. Holnap délelőtt is kánikula lesz, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Napközben mindenhol 30 fok fölötti értékekre készülhetünk. Szerdán is csak egy-egy gyenge zápor frissíthet minket, csütörtöktől pedig végig száraz napos időt mondanak, a legmelegebb órákban 36-37 fok körüli értékekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike,

0: az orgiával semmi baj nincs. Az ég egy a világon.
1: Ez nem, hogy elmennének a Moltoronyba orgiázni, és leesne a teteje.
0: Igen. Hát orgiázzanak úgy, hogy nem bontják el a várat. Hm. De ez ilyen érdekes, ez ilyen köztudat, hogy oda azért járnak, az a meccsekben akkor ott van valami kis energetikai mező, amiért úgy
1: igen.
0: Ezt nagyon szeretik.
1: Na.
0: Na. Én mondtam, basszus, nem hisztek nekem, csak ezt írja Meli. Aha, oké. Okay. Ez szarul esik.
2: Mi?
0: Ja, Istenem, nagyon sokat ír egy nap, úgyhogy nem olvasom el, mert rengeteget.
1: De jöttek üzenetek, nagyon jók ültek. Jött olyan, akinek a parátja a boltba akart elmenni közben, és jött egy olyan, hogy aki az első alkalmat meséli el, felolvassam?
0: Persze, hogy mit ír? Igen, már hogy fura sztorit meséltél el az óra végén.
1: Igen, az első alkalmat sokféleképpen képzeli egy lány, de nekem úgy alakult, hogy a barátom több száz kilométerre lakott, így a nagymamájánál találkozgattunk, mikor ő nem volt otthon. Csak hogy a nagymamája virágos volt, és az üzlete a házban volt. Én nagyon allergiás vagyok a virágokra, úgyhogy nagyon erős tüsszögés, krákogás, köhögés jött rám. Majd a volt barátom pár perc múlva, igen, végzett, és kisétált egy cigire a virágos mellé. Ő pedig ott állt egyedül, és hogy mi? Ja, azt nem, ez sokkal jobb lesz.
0: Engedd el.
2: Arra, ó, de már. Izgalmas sztori volt.
1: Úristen.
0: Ez egy nagyon sztori volt, talán ezért nem olvastam be.
1: De te ezt elolvastad?
0: Persze, csak hagytam.
1: Na ide figyelj, Miki, fogok neked írni egy levelet, hogy hogyan kell izgalmas történetet. Azt, hogy tűztöttél, az nem jelenti azt, hogy az izgalmas.
0: Ne küld el nekünk a rossz történeteket. Igen,
1: azt hittem, hogy a mama ment fel oda tűszögni, krákogni, hát már rá, teljesen rá voltam kész, hogy ez ugye. Mindegy akkor.
0: Elmött Vespeli az Irácsi pihenőnél teljesen beállt minden. Eddig két rendőr, két tűzoltó, egy mentő ment el mellettünk, több mint fél órája meg sem mozdulunk. Köszönjük szépen. Na gyerekek, mi pedig olvastunk egy cikket, ami ugye itt kitört a nagy nyári szünet. Mindenki utazik, mindenki megy, mindenki foglal Wizzerre, meg Ryanairre, meg EasyJettel, meg mindennel együtt. És hogy azt képzétek el, az történik végre, hogy azért az Uniótól valami jó is történjen, hogy elkezdték szabályozni a légitársaságokat, és úgy néz ki, hogy vége a családok szétültetésének, gyerekek, vége ne. Az, hogy te nem vihetsz kézipodgyászról a repülőre, ne. Hogy itt téged nem szállásolnak, csak el úgy el, és nem fizetnek. Végre ezeket a gorosz multikat, ezeket egy kicsit az EU megrendszabályozza. Aztán olvastam volna tovább a cikket, de rájöttem, hogy előfizetés, és nincs előfizetésem, úgyhogy nem tudtam végigolvasni a 24.hu cikket, de Laci mindjárt behozza, mert hogy nyilatkozik benne egy közlekedés jogász, később éppen pótú szakmai vezetője, és az van, hogy egy kicsit megfingatják a légitársaságokat.
2: Nagyon helyes, álljanak az utasok mellé, érted? Mi fizetünk, mi szívunk, bár a családi szétültetésben én egyébként tudok hinni.
0: A családi szétültetés nem egy rossz intézmény.
2: Amikor 3 órát utazol, és a gyereked 4 sorral arrébb van, és nem az van, hogy apa, nem veszünk magyarul. Te apa, igen, figyelj, apa. Lemerült a füles. Apa, add meg ide a tiédet. Apa.
0: Abban tud azért jó lenni. Ugye ez most még csak jogszabályi tervezet, de hogy ugye az van, hogy eddig azért inkább neked kellett a pénzed után futni, ne téged büntettek halálra, mondjuk az egyik légitárságnál, ha a csomagod éppen, hogy csak befért abba a beletuszkolóba, és kiszedtek. Ugye most volt egy nagy ügy 2 héttel ezelőtt a Wizzer túlkapásairól, ami arról szólt, hogy hiába fért bele a legkisebb kis podgyásztartóba te a csomagod, mégis megvágtak 70 euróra.
2: Azt mi rendbe tettük, kérlek szépen, beszéltünk a Wizzerrel, pont akkor nem voltál.
0: Igen, hogy mi történt.
2: Kártérítés van mindenkinek.
0: Igen. Egyébként engem is kikaptak a múltkor. Azért az...
2: Ezzel a fejjel.
0: Nem a fejjel, akkor volt a csomagom, érted, egy 20 kilós bőröndöt húztam magam után, kérdezik, van-e priority. Mondom, hogy lenne, befér. Hogy ne lenne befér, akkor álljak ki vele a sorról, azt menjek előre. Előre mentem, na most ami befér, az körülbelül ekkorában kellett volna beférni, mert meg 20 kiló szemszornagy bőröd volt. Hát mondtam, jó, bocsánat, ezt benéztem, akkor menj el bünti. Mondja, 70 euró, hát mondom, mondtok meg, de becsengettem.
2: Távolról úgy látszott, hogy befér.
0: Tudod, mit csinálnak? Állsz a becsekkolásnál, és jön a gestapós csávó, és így sétálgat. És mindenki, tudod, ilyen sunyi megnézi a csomagodat, és akkor azt mondja, hogy mutasd a beszállókártyádat, és ha nincs priority-d, akkor ugye ott előre visz előre, és nyilvánosan ott találznak meg a többi utas előtt, hogy rakd be egy 4 centis helyre rakd be te a gézipodgyászodat. Hát az enyém alig fér be a terminálba, érted? Hát, hogy ment volna be oda?
2: De messziről úgy nézett ki, mint a beférne.
0: És akkor mondja, hogy velké priority-t, mondja, mennyi? 10-20 euró? Aha, 70 euróra leszedett a légitársaság.
2: De ennyire kell venni előre, gyerekek.
0: Ha megveszed előre, akkor 15 euró. 70 euró.
2: Ez a megfigyelés, ez olyan gyere megy, hogy képzétek el, egyszer utaztunk családilag, ugye én el szoktam vinni mindig a nagyszülőket, meg összes rokon, ízében menjünk.
0: Ott is hagyod őket
2: aztán. Volt rá terv, de sajnos anyuka visszajött, és mi előmentünk a BK-val, és az aposomnak volt priority-je, tehát ő egy nagyobb ízével jött, nagyobb hátizsákkal. És mi előrébb álltunk, és ott mellettünk mondta a személyzet, hogy na, nézd csak az őszhajú csávót a sárga hátizsákkal, az nem fog átmenni.

0: és Kubéka odaszólt, hogy de átfog, mert van priority-e. Megfogyott a levegő.
1: Ez egyik utas már bebosszant.
0: Annyira, hogy előre, vagy a személyzet nézte a sort, és azt mondták, hogy az apusom a szátrébát
1: kiszúrták.
0: Tíz emberre, hogy na, ott egy nagy hátizsák van, az nem fog átmenni. Jön a lóvé!
1: Hát ők azért járkálnak ott közben. Ott járkál a csávó, és mindenki ilyen kis sunyi megnézi a bőröngyét. Én mondjuk ültem rajta, nem tudtam elrejteni, mert négyen ültünk rajta családos. És még egy félrepülőtér,
0: rossz
1: meg volt terítve a fasírozott, és rámondom, hogy nem tudom elrejteni sajnos, gondoltam, fölcsempészem a vizet, de nem sikerült.
0: Úgy szeretem, hogy így mész utazni.
1: Hát most tudja a fene, nem tudom, ezek a szabályokat nem tudom követni. Na, de mindjárt följövök egy kis segítséget, mert hogy állítok, ezt most tárgyalja az Unió, ez csak jövőre szivárog majd be, de például a kártérítési ügyek, ha késett a gépet, ha lefújták a járatodat, ha különültettek a családodtól. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami most nincs megszabályozva, és akkor járhatsz így fogyasztóvédelem, meg bíróság, meg békeltető testület, meg egy hülyeséget csinálhatsz, de jövőre állítólag gyerekek, itt minden az utasokról szól majd. Aranyélet lesz, késik a gép, fizetnek, különültetnek, fizetnek, itt aztán minden lesz. Úgyhogy ennek mindjárt utána járunk.
2: Nem fog megszólalni, hát, ilyen pedig
0: hol vagy?
1: Szép az új táska, mi lesz? Cipőtáska lesz? Mi lesz? Gumicsónak a nyaralóba, táska, cipő, mi intéződik éppen? Nem, nyaralás, ne. Wellness hétvége, mi foglalódik éppen? Csináld csak, nem zavar, csak kérdezem.
2: Dönd
1: el fel, hogy
2: spiszli
0: vagy-e. Dönd el fel. Én egy szót nem szólok, én veled vagyok szívem.
2: Feri, ez a kérdésem.
1: Én itt vagyok, én veled vagyok. Nem köpöd be azonnal, mit látsz a monitorján.
2: Eszed a pitémből, aztán elárulsz. Eszed a pitémből.
0: Dolt, hogy sose köpnélek be, de mindig veled vagyok kicsi.
1: Én csak azt látom, mint a tanár az iskolában, hogy ül az első sorban a diák, de üveges a tekintete, hogy megkérdezném, hogy hol van Ráskó kisasszony, merre jár itt a földrajzórán Ráskó kisasszony. Ja, de hogy törölközőket nézze. Hozhatok esetleg egy kellemes limonát?
2: Szeretném elmondani, hogy a figyelmhiányosoknak az érdekvédelmi szövetségével vettem fel a kapcsolatot, akik azt mondták, hogy ez a megalázó hozzáállás. Méltó ahhoz a műsorhoz, amit ugye hát
1: szólok, hogy egy verbális alapokra épülő vidám reggel műsort készítünk.
2: Azért, mert te nem vettél magadnak a bőrödödnek külön egy repülőjegyet, azért nekem még nem kell, hogy...
1: Jó, nem, semmi
2: baj. Kikérdezheted, 20 kilós bőr, nem kap semmit több soha többé felé.
1: Ha ugyanott, hogy egy levendulás sprét tudnál nekem rendelni, csak hogy befújjam vele az ágynövőt, akkor azt megköszönném.
2: Mit történt? Már szeretett a nagyon illata van?
1: Na, itt van Bokor Péter, a késett a gépen bódú szakmai vezetője. Hello Péter, jó reggel, ciao.
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hello, Péter, hello, első Péter. Körben hagyj kérdezem meg, hogy a te barátaid azok rendes emberek? Mert az enyémek nem annyira.
3: Nem tudom, megalázó szobára nem vágyom így reggel 8 óra 20.
2: Ugye? Na tessék,
3: ez van. Légitársaságokkal dolgozom évek óta, úgyhogy gyakorlatom már van benne.
1: Na de most akkor lesz valódi áttörés? Itt ezt nagyon felvezettük, hogy végre ugye a légiutasok jogai, mint a családok szétültetése, meg a késések, meg a törlések, meg a fizetések, javul valami, vagy csak megint belógat valamit az uniónból, aztán nem lesz semmi?
3: Áttörés nem hiszem, hogy lesz, én nem gondolom, hogy az áttörés lenne a jelenlegi jogokhoz képest, hiszen ha késsel törölnek, akkor most is vannak azért jogaid, amit a légitársaságok helyjel közel betartanak. Ez inkább egy ilyen ráncfelvarrás lesz, illetve az Európai Parlamentnek néhány gumikutyáját, gumicsontját sikerül befoglalni talán a jogszabályba. Ez az egyik a családok egymás mellé ültetése, a másik igen pedig ez a nagy kézipodgyász alapárba való foglalása, ami azért nem úgy lesz alapár, hogy nem lehet olcsóbb jegyet kapni, hanem igazából fogva a foglalás folyamán két árat fogsz valószínűleg látni, látod a nagy kézipodgyászos árat és a kis kézipodgyászos árat is végig. Ez a terv.
1: Tehát valójában akkor nem nagyon tudják őket megfogni még mindig. Kicsit azt csinálnak, amit akarnak.
3: Az az igazság, hogy ez egy nagyon régi jogszabály, amihez most így hozzányúlnak, és a légitársaságok gyakorlatilag szinte az összes jogot szerették volna elvenni az utasoktól. Ahhoz képest, ami a légitársaságok terve volt, ahhoz képest jól jártak az utasok. Egyébként sem rossz ez a változtatás, de lehetett volna azért sokkal jobb az utasoknak is.
1: Ez egy szétültetés, magyarázza meg nekem, hogy ez miért olcsóbb? Tehát ez csak egy lehúzás, hogy egyszerűen drágább, több pénzt kéne kell, együtt akarunk ülni? Direkt szórnak szét?
2: Ezt már megbeszéltük azt a témát.
1: Igen, ez olyan, mint egy hamasztás szétszórnak.
3: egy csomó légitársaság szándékosan szétülteti az utasokat, tehát ez nem probléma. A Ryanair egyébként próbálkozik már egy ideje azzal, hogy a családok külön családi szakaszokat jelöl ki a repülőgépen, ahova szeretné ültetni a gyerekes családokat. Másrészt viszont pont ők azok, akik eddig pénzt kértek azért, hogy együtt ülhesse. Ugyan külön nem kérhetnek érte, de a gyerekjegyek azok annyival pont drágábbak voltak, mint amennyibe egy ülőhelyfoglalás kerül.
2: Jobban is elkednek? Jobban is elkednek az emberek, ha szétültetik őket?
3: Illetve... Ezt nem tudom, hogy mennyire viselkednek jobban, de gondolom láttam, hát te is ilyen tumultus repülőgépen indulás előtt, amikor az utasok húzakodnak egymás, hogy ideülnék, odaülnék, mert egyébként 4000 forint lett volna az ülőhely, ezt nem fizettem volna ki, de igazából szeretnék átülni a feleségem, barátom mellé, vagy mellől, mert nem akarom, hogy együtt utazzak vele, és az én kezemet fogja végig. Na,
2: de ezen a ponton meg... már pánikrohamon van, úgyhogy nem szoktam figyelni a többi utasokat.
0: Ott örülsz, ha van valami mellette. Na, de azt mondd meg nekem, hogy ugye van a megvehető utasülés. Az összes többi, amit nem vettek meg, odaszórják szét azokat, akik nem hajlandóak ezért fizetni. Amikor egy foglalás alatt én veszek 4 jegyet, akkor ott például miért nincs az, hogy a szabad helyek, amelyek egymás mellett vannak, ott azt automatikusan megkapod. Az direkt azért van, hogy szívassanak bennünket, hogy legközelebb vegyek helyet magamnak?
3: Hát persze, hogyha egymás mellett lennének a jegyeid, akkor nem fizetnél értük jó eséllyel. Talán még emlékeztek rá, amikor ez az egész papados rendszer elindult Európában, akkor még ülőhelyválasztás nélkül tolakodtunk fel a Ryanair és a Wizz Air gépekre. Ezt az Unió megszüntette, mert szerintük ez balesetveszélyes volt. De akkor az volt a gyors repülőgépre jutás módja, hogy mint a távolsági buszon álltunk egymás mellett és mentünk fel a gépre. Valahogy pénzt kell szerezni a légitársasoknak, a papados légitársaságok bevételeinek nagyobb részét adja most már a kiegészítő szolgáltatás, mint az alapjegy.
0: Világos.
1: Hogy mindenfajta plusz dolgot megveszel igen. Külön.
3: Aha. Igen.
2: Engem az érdekel, hogy az emberek külön vannak ültetve, tegyük fel, hogy mindenki máshol ül a családjától távol, akkor amikor jönnek ezek, tudod, megkérdezik, hogy mit iszol, vennél-e valamit a gépe meg, és mondjuk, akkor többe az eladás, hogyha a másik nem látja, tudod, mert megszűnik a társas nyomás, hogy költesz a repülőm.
0: Tehát, hogy, lazában veszem magyarót.
2: Igen, tehát hogyha van egy smucik férjed, és akkor ő tudod, csúnyán néz rád, ha magyarót veszel, akkor ugye nyilván akkor ott nem veszel magyarót. Viszont, ha ő egy hárosorra arrébb ül, és nem látja, hogy kiveszi meg a magyarót, akkor
0: még
2: van?
0: A parfümös doboz is kinyílik.
2: Lehet,
0: még
1: akkor... Igen.
3: És Tikában esetleg még vásárolsz egy kis üdítőt, amit nem lát a férjed feleséged, és még azt is meg tudod inni. Igen, ez lehetséges, de most már ugye applikációból is tudsz vásárolni ezeknél a légitársaságoknál, úgyhogy csak azt látod, hogy jön a stewardess a kezedben nyomja a becsomagolt cuccot, és meg is kaptad ennyi volt.
2: Mit mondasz, nagyon kedvelek itt engem, úgyhogy kaptam egy ajándékcsomagot, vagy...
3: Ó, hát csak benne van valami, nem tudom, megnézed a katalógusban, mi a legolcsóbb dolog, amit vásárolhattam.
1: Ugye, a visszatérítésekből javul valami, vagy abban van azért valami, hogy gyorsabban térítsenek vissza, többet térítsenek vissza, több ideig szállásoljanak el, biztosítsanak szállást, ja, ezen a téren lesz javulás szerinted?
3: A visszatérítésekkel, vagy a kártérítésekkel elvileg javulni fog a helyzet, mert a légitársaságnak lesz adva a határidő, hogy meddig kell mindenképpen visszaadni a pénzeket. Hozzáteszem, hogy ezt eddig sem nagyon tartották be, félek ezek után sem nagyon fogják, mert a jogszabály nem határoz meg semmilyen következményt arra az esetre, hogyha nem tartják be a szabályokat. Jelenleg, és ez egy komoly visszalépése lesz szerintem a jogszabálynak, hogy abban az esetben, hogyha törlik a járatodat, akkor az addig, amíg a légitársaság el tud téged fuvarozni, addig kötelesek téged elszállásolni és etetni, itatni észszerű körülmények között. Az új szabály ezt az ellátási kötelezettséget 3 napra korlátozna, ami azért elég kellemetlen lehet egy komolyabb kiesés esetén, mint például amikor 2010-ben kitört az izlandi vulkán, tehát emlékeztek.
1: Fú, megbénult a légi közlekedés, igen.
3: Egy egész hétre leállt Európa egész légi közlekedése, ha ott most 4 nap után közlik veled, hogy oké, majd valamikor elviszünk, amikor el tudunk vinni, de innentől te fizeted a szállásodat, bárhol, úgyhogy ugye senki nem tud sehova menni, tehát a szállásadók annyi pénzt kérnek ezért, amennyit akarnak gyakorlatilag, az nagyon hátrányos lehet az utasok felé.
1: Azt értem, úgyhogy... hogy miért nincs szabályozva, hogy még 30 napon belül nekik a kompenzációt ki kell fizetni, tehát hogy miért nincs időbeli korlát, tehát azért egy ilyen jogszabályt meghozni nem olyan bonyolult, hogy bármi történ, neked 30 napod van kivizsgálni, kifizetni, csókolom, lefolytatni az egészet. Miért van az, hogy annyi idejük van, amennyit akarnak? Hát ez hogy van ez?
3: A szabály szerint 30 napjuk van, hogy ezt kivizsgálják.
1: A szabály szerint igen.
3: A probléma viszont az, hogy ennek a szabálynak nincsen olyan visszatartó ereje, hogy ez a légitársaságokat különösebben motiválná arra, hogy ezt a szabályt betartsák. Ez a szabály ez nem tartalmaz semmilyen negatív következményt a légitársasoknak arra, hogy ha nem tartják be ezt, az utasnak semmivel sem jobb, hogyha csak fél év múlva kapja meg a kártalanítását, a kártérítését, mert nem kap érte plusz pénzt, kamatot, semmit, akkor fizet a légitársaság, maximum esetleg a helyi fogyasztóvédelem megbírságolja a légitársaságot, ami pár ezer eurós nagyságrend egy légitársaság, nem hiszem, hogy annyira zokon vesz pár ezer eurót azért cserébe, hogy esetleg húzhatja az időt az utasok.
1: Fél az uniós szabályozás ettől, vagy tőlük, vagy a légitársaságoktól, vagy nagyon sokat fizetnek, hogy miért bánnak velük ennyire kesztyűskézzel, hogy tulajdonképpen az elmondottak alapján azt csinálnak az utasokkal, amit akarnak.
3: Ez azért nincs egészen így szerencsére, mert azért azt ne feledjük, hogy Európában van ilyen szabályozás, és a légitársaságokat ilyen-olyan formában, de azért korábban próbálják tartani, de máshol azért nem jellemző, hogy van ilyen, például USA-ban sincs ilyen szabály, Ázsiában sem nagyon, úgyhogy azért ez ebből a szempontból jó, hogy az európai utasoknak azért vannak jogaik, és az európai légitársaságok pont azért vannak kikelve ez ellen a szabályozás ellen, mert ez az ő állítások szerint komoly versenyhátrányt jelent nekik az arab és az amerikai légitársaságokkal szemben, hogy az utasoknak kártalanítást kell fizetni, ellátást kell adniuk, át kell foglalni, akár más légitársaságok járataira is át kell foglalni. Azért ez légitársasági szinten szerintem nem annyira jelentős pénz, de az összességében véve valóban észrevehető mennyiségű pénz lehet.
1: Akkor még jó a helyzetük, mondhatjuk, Európában vagy Ázsiában összehasonlítva. Ez fura.
3: Igen, hozzájuk képest nekünk azért jó, azt gondolom. De nyilván lehetne a szabályozás jobb és hatékonyabb. Hát majd talán, ha életbe lép az új szabály, akkor majd elkezdenek gondolkodni a még újabb szabályokon, és akkor az már talán nem csak egy ilyen ráncfelvarrás lesz, mint a mostani szabályozás változás, hanem egy érdemi változás is lesz az utasok.
1: Mondjuk te utasjogi szakértőként azért gondolom, ha késik a vizer, vagy azért egy dörzsöd a kezed, tudod az összes kiskaput, nem? Hát felcsillan a szemed. Fél óra késés, nagyon jó! Sörögni fog a kassza, meglátják a nevedet, előre utalnak.
3: Persze, meglátják a nevemet, és lesz ennek inkább egy
1: életre. Mondják, hogy köszönjük szépen.
3: De ha hiszitek, ha nem nekem, én még nem utaztam olyan gépen, ami ennyit késett volna, vagy törölték volna, úgyhogy én még soha nem kaptam ilyen pénzt se a vízzeltől, se a rendet.
4: Persze, mert meglátják rá, és gyerekek, gyerünk, itt van!
1: A gatyánkat lepereli. Igen.
3: Ha gondoljátok, akkor átküldöm be legközelebb, hogy mikor és hova utazom, és akkor jöhettek velem, és akkor nem fogtok ti sem késni.
1: Jó, összerakunk téged meg a Julit egy gépre, és megnézzük, hogy a sötét vagy a jó győz. A Juli ereje, energetikája, vagy a te energetikája győz. Péter, nagyon köszönjük, hogy beszéltünk, tetszett a cikk, amit olvastunk. Köszönjük szépen, vigyázz magadra, jó munkát.
3: Köszönöm nektek.
1: Hello. Szakértő, utasjogi szakértő. Ilyen durva, mert ilyenek vannak, nem?
0: Nagyon helyes, legyen is. Most a kék színnél vagyunk.
1: Igen? Szép lesz?
0: Igen.
2: Fogalmas sincs, mi történik felint. Tehát az a durva az egészben, mert rég a telefonomat nyomkodom, és a háttér volt az a dolog, amikor még azt gondoltam, hogy majd itt tort ülsz felettem. Tudod, mi a békának kirogatok, hogy valamit csináljon veled, mert ez már tartalatlan. Elég ebből, így van.
1: Azt mondja, hogy ne szólj mindig közben, mert nagyon zavarok.
2: Tehát két dolog érdekel nagyon a repülés, ugye, mint téma, az nagyon-nagyon, tehát az, hogy hetente feljövünk valakit egy légitársaságtól, ez is nagyon jó szerintem, meg még esetleg a fociról beszéljünk egy keveset, ez a kettő.
1: A spanyolok mit játszottak?
2: Na, ez nagyon megy nekem.
1: Na, jövünk mindjárt, gyerekek, M5 elesett, nagyon nagy baleset, Inácsi kihajtónál, több kilométeres a sor, 40 perce egy helyben állnak az M5-ösön, ha valaki arra megy, készüljön. Jó, fél 9 napon, pontosan itt vagyunk mindjárt. Yeah!
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönség kedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Pagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
0: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Tart még a hőségriadó, osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV. Javult a pénzügyi ellenálló képességünk, Hunyad Ákos vagyok. Reggelt kívánok, ugyan hozott némi enyhülést a tegnap délutáni zápor, a hét is kánikulával indulhat. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás, emiatt tegnap figyelmeztetést is kiadott a Hungaromet. Azt írták, leginkább 11 és délután 3 óra között érdemes kerülni a napozást. Ingyenes vízosztás, párakapuk, klímás menedékhelyek, tart még a hőségriadó. Érdemes tudni, hová menekülhetünk a forróság elől. A fővárosban párakapukkal, ivókutakkal, az utak locsolásával is próbálnak enyhíteni a hőérzeten, de elengedhetetlen, hogy tudatosan figyeljünk a bőséges ivásra és arra, hogy keressük az árnyékos helyeket. Országszerte több mint 2000 klimatizált helyiségben lehet felfrissülni. Ennek listáját a katasztrófavédelem honlapján lehet megtalálni. A hőségben a MÁV csoport vízosztással segít az utasoknak a főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Vörös kód van érvényben továbbra is a tartós hőség miatt. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter mindenkit arra kért, hogy figyeljen az egyedül élő idősekre, a gyerekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalanokra is. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kiknek nyújtanak ellátást. Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, 10 az osztrák vasúttársaságtól érkezett személykocsi már forgalomba állt itthon. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik majd az utasforgalmat. A Balaton felé közlekedő kék hullám IC-ken 4, a békés IC-ken pedig további 4 osztrák kocsi közlekedik. Javult a magyarok pénzügyi ellenálló képessége, ez derült ki legalábbis egy pénzintézeti kutatásból. Ez szerint még tavaly a lakosság 42%-a tudott volna legfeljebb egy hónapig megélni a megtakarításaiból, addig ez az arány idén 30%-ra csökkent. Ugyanakkor a legalább fél évre elegendő tartalékkal rendelkezők aránya 37-ről 42%-ra nőtt. A nők és a férfiak között jelentős a különbség, a nőknél 40, a férfiaknál 20% az, aki csak egy havi tartalékkal rendelkezik. A több órára előbb bújik a nap, de délután számíthatunk záporokra, zivatarokra is. A szél több helyen megélénkül majd. Holnap délelőtt is kánikula lesz, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Napközben mindenhol 30 fok fölötti értékekre készülhetünk. Szerdán is csak egy-egy gyenge zápor frissíthet minket, csütörtöktől pedig végig száraz napos időt mondanak, a legmelegebb órákban 36-37 fok körüli értékekkel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sanyika.

0: van szükség rendőre, mentőre, 15 óra.
1: Nem beszélek velük, jó? Ott a posta! Haragszok magukra! Tudja, hol a posta? Föl vannak jelentve! És nem beszélek magukkal!
2: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 3:49 lesz pontosan 2 perc van. Hát nagyjából ez a véleményünk. Ezt gondoljuk így, ebben a formában.
3: De miről?
2: Tessék?
3: Miről gondoljuk ezt? Az nagyon fontos.
2: Erről a zenéről.
3: Azért.
4: Hájú, egy tudom, vattön, második pillanó.
2: Ezt tulajdonképpen ezt gondoljuk. Ezt gondoljuk, gyerekek. Végre egy jó kis remixernek a... Taylor Swift dalnak.
5: Nem beszélek veletek.
2: Magával meg nem beszélek. Tudja, hol a posta? Magával meg nem beszélek. Te ez vagy, te itt
5: nem
2: van.
5: Nem érdemeltek meg engem.
2: Itt van, itt vagy, ez
1: magával
2: vagy.
1: Magával meg nem beszélek.
2: Így van. Ez te vagy.
5: Így van.
2: Én meg ez vagyok.
6: Az a plusz, égett a haja. Micsoda? Égett a hajam.
2: Én ez vagyok. Te Feri, te mi vagy? Te melyik vagy?
5: Szalacsik.
3: Válasz egyet.
2: Te ez vagy.
1: Elnézést kérek, bolond az agyam, azt kérdezzem már.
2: Te ez vagy.
5: Ez vagy, a bolond agyú, az a Feri.
2: Gyerekek, mondjátok már meg nekem, de most komolyan segítsetek, én most furcsába vagyok, de majd ezt elmondjátok. Vannak iskolák, megkaptátok-e a bizonyítványt?
3: Nem.
2: Nem kaptátok
3: még már igen, de
2: megkaptad
3: nem.
2: A bizonyítványt,
5: jövő héten lesz a bizonyítvány, azt mondja, de figyelj. Ugye, hogy péntekre az utolsó tanítási
2: nap. Ezt akarom elmondani.
5: És várjál, az van, hogy épp pénzért igényelned kell, hogy kapjál bizonyítványt, mert amúgy online. Tehát, hogy ez most már digitális.
3: Így van.
5: Már nem kell, hogy hazamenni nehéz szívvel.
3: Ezért mondtam, megkaptuk, de nem kaptuk.
5: Nem kell nehéz szívvel hazabattyogni vele, ez egyik. A másik pedig, hogy egy héttel van az utolsó tanítási nap
2: után. Miért csinálják iskolák ebben? Mi a jó, hogy pénteken a gyerek végez, és azt mondja, hogy gyere még vissza egy hét múlva évzáróra. Miért szivatnak téged?
3: Azért, hogy a szülőknek legyen még egy nyugodt napjuk, amíg a gyerek iskolában van.
2: Amíg a gyerek bemegy az évzáróra.
5: De az évzáróra mézben nem egy teljes tanítási nap van, plusz pénteken ugye ünneprőben kellett menni, mert akkor volt a ballagás. Tehát a gyerekek egy napot már kibekkeltek, úgyhogy fel voltak készülve, és akkor utána vissza kellett. Akkor már nem tudták volna adni a terembe, hogy tessék.
3: Oda tudták volna, de nem akarták.
5: Ki az, aki kérem úgy papír bizonyítványt?
2: Senki szerintem már ebben a formában nem kapsz.
3: Nézzük azt az előnyét, hogy ugye mikor mi gyerekek voltunk, megkaptuk papírral az évvégi bizonyítványt, ugye papír alapon, és azt a gyötrődést, amíg hazasétáltál vele, hogy ezt hogy fogod beadni.
2: Ezt fogsz otthon mondani?
3: Igen, ez nincs meg, mert most ugye az történik, hogy mire te hazaérsz, anyád már tudja, hogy
5: anyád már túl van egy gyász 5 fázisán.
2: Igen, van. Már minden meglátod.
3: A krétába, és már úgy fog várni.
5: Igen, de ez amúgy annyira rossz szerintem, hogy az egész szerintem bizonyítvány biznisz nagyon rossz. Az, hogy ugye haza kell menni a nehéz szíveddel, hogyha rosszul sikerült, akkor az egész ilyen kultúra, ami e köré épült, tudod, hogy akkor itt van a te értéked, vidd haza és mutatd meg anyádéknak, hogy ennyit érsz. És hogy nekem ez nem tetszik, mert én mindig azt mondom a gyereknek, amióta van iskolában, egy teljes éve, azóta mindig azt mondom neki, hogy ez inkább csak azt mutatja, hogy mi az, amiben kell még fejlődni, tudod, mi az, amit fejleszteni kell. És ez nem probléma. De hogy én nem ebben nőttem fel természetesen, hanem az volt, hogy jó. Derekodat ketté töröm!
3: Ha nem lesz meg a ötöz!
5: Szégyeltök kisura szemünk! És a többi, és a többi, és elég szerint csomóan nem mentek haza. Emlékeztek, hogy volt ilyen izé, hogy annyira szégyelt a bizonyítványát, hogy inkább elcsellengett.
2: Még aki nem megy haza, mert szégyelje a bizonyítványát.
3: Ott van baj.
2: Ott azért van, de a szülőkkel is. Ott a szülőkkel is. Szülőkkel is.
5: Hát általánosságban.
2: Szívesen is bátran hazamentem a ketteseimmel, hogy egyszerűen egyáltalán nem vettem semennyire zokon, hogy most nincs hármasom. Hát nem csúszott be egyetlen hármas.
5: Édesanyám, csak tekeredik ez a kettes.
2: Csak kettes volt, de nincs ezzel. A szakértők egyébként, hogy a szülők ne posztolják a gyerekek bizonyítványát.
3: Álljanak le ezzel. Igen, évek óta mondja mindenki.
2: Álljanak le ezzel, mert nem szabad hagyni, hogy az egy ilyen, hát hogy is mondjam, csak vagánykodás legyen a szülőknél. Az olyan tré szerintem gyerek szülőként kiposztolod a gyereket bizonyítványát, az annyira nem a gyerekről szól. Csinál még valaki ilyet, hogy kiposztolja a gyerek bizonyítványát, ez annyira nyomorúságos.
3: Egy esetben nem csinálod, ha csak kettesek vannak benne.
5: Szerintem...
3: Tehát tök érdekes, hogy az senki nem teszi ki, pedig az milyen rohadt vicces lenne, hogy kiteszed, na a gyerekek, meg vagyunk kettesek.
2: De ez mennyire toxikus, hogy kirakod a gyerek bizonyítványát. Ez mennyire nyomorúságos.
5: Akkor tedd ki a gyerek bizonyítványát, hogyha kirakod az adóbevallásodat is.
2: Igen.
5: Tehát lássuk meg, hogy kinek milyen gyereke van, ugye? És hogy, mert ez ugyanaz, akkor
2: pedig
5: téged is elszámoltatnának a nagy közönség előtt.
2: De szerintem még csak nem is ezt, nem számoltatja, persze megaláz a gyereket, és nem tudom, de hogy ez a szülő kérkedése önmagáról, nem? Tehát azt, hogy én kirakom a gyerekem, hogy csupa ötös, az arról szól nekem szülőként, hogy ő milyen jó szülő, hogy nézzem meg, hogy milyen gyereket nevel.
5: Vagy akkor rakja ki, hogy igen, csupa ötös, de még soha nem tudta lehúzni a vécét maga után.
2: Eszi a fikát, és nem húzza le a vécét. Az úgy akkor rendben van, igen.
5: Ez egy harmónia. bírja.
2: Igen, de az a bizonyítványával a szülők tulajdonképpen kicsit önmagát futtatja. Tehát, hogy azért ez így ebben a forralban teljesen egyértelmű. Hogy kirakod a bizit, akkor nem a gyerekre is büszke vagy, de kicsit mutatod a világnak, hogy te mennyire.
5: Jó, akkor mire lehet
2: mennyire nagyon
5: lenni?
2: Jó szülő vagy, tessék?
5: Mire lehet büszkének lenni? A bizonyítványra akkor nem, mert az kérkedés. Ugye?
2: Most kiraksz egy csupa ötös bizit, az nem kérkedés, de hogy te milyen jól csinálod. Semmi másról nem tudod, csak milyen tökös szülő vagy.
5: És csak simán azt mondod, hogy nézd már, egész héten bántott engem ez a gyerek, de itt
2: sok ötös. Oda nézze, kire ütött ez a gyerekbe? Olyan okos aztán, hogy se az anyjára, se az apjára.
5: Nem tudom, hogy engem zavar, de igazából csak meglátok.
2: Te se rakod ki a gyerek bizonyítványát, nem?
5: Magukból sem. Egyrészt azért, mert nem vagyok hülye. A másik az, hogy nem, teljesen felesleges. Tehát annyi mindent kiraktam, adtam volna az elmúlt években, amikor ott kellett magam készíteni. Nem tudhatjátok, milyen csodálatos az a gyerek. És visszafogtam magam, akkor nem ezzel fogom kezdeni. Ahogy te vagy, aki rám befogja folyamatosan a kolbászszagot, csak kérdezem.
2: Nem én kértem az előbb egy rágot, ne haragudjál.
5: Igen, ezen... azt hittem, hogy ez belőlem jön, de most ezen tudom, csak... hogy nem én vagyok.
2: Elmondom neked, hogy...
5: Hallod, mint a rajtszívem, mert bekúszott az orrom alá.
2: Nem.
5: És hallottam, hogy a hórnyukodon távozik. Úrsi, te vagy a
3: szerkezőjel.
5: És végig néztem, hogy szerzek magamnak egy rágot.
2: Elmondom, mit csinált az előbb az eszer. Betemette a fejét a kezébe. Látta, hogy beleszagolt a markába, azt mondta, van egy rágotok. Elmondom, hogy semmi nem történt, csak szembeszél van.
5: Itt ülök, csak annyit hallottak, hogy mint amikor egy bika belefújja, és akkor jött vele egyed illatóval.
3: Van egy rágó!
5: Hallod? Ugye ezt a kígyót.
2: Hát nagyon gyorsan kimentél rágó, én mondom, szenvedjél egy
3: kicsit. Akkor nem szólok.
2: Hát nem a viccelsz. Hát, most én nem szólok, ha te rágót szeretnél. Hát menjél, aztán kérjél rágót.
5: Ez egy nagyon kedves, ilyen grillkorbászos mustárszak.
2: Az enyémet nem merték volna kitenni, írja Barnabás. Azt mondja, hogy egyébként jól írja le valaki az évzárót, levegőtlen aulában naftalin szagú, dajerhajú igazgatónő nagyon hosszú, unalmas beszéd alatt az SMK vezetők nyalizása közben a sorból kidőlő tápos gyerekek. Ez egy évzáró. Ez így jól írta le? Nem? Fél óráig tartó, semmiről nem szóló beszéd. De azért már egy csomó iskola elhagyja ezt. Nálunk sincsen, azért ez már tök menő, hogy nem a dirig zárják be, lazaságban, odaadják az osztályterembe, 5 perc alatt végez mindenki, aztán mehet. Vannak még ezek a komcsi ilyen félórás kontyos igazgatónők, életük beszédét mondják el az évzárón? Tényleg ez még mindig
3: ez
2: van?
3: Még divat, abszolút.
2: De kit érdekel, amit mondanak?
3: Senki. A világon valószínűleg az igazgatót magát. Tehát őt érdekli, hogy ezt
2: de ő ilyen szereplés ilyen, és akkor miért nem a gyereke születésnapján szerepel valahol otthon hétvégén,
3: nyáron? Ott szerepel
2: Liddel. Miért zsibbasztja a szülőket egy félórás, nem tudom, idézetekkel teli nagyon rossz évzáróval?
5: Elmondom neked. Egész évben benneteket hallgattunk, ahogy itt ricsajoztatok, csináltatok a zsibbását. És most én fogok beszélni.
2: Most mindent visszaadok.
5: Most végighallgatjátok a legmélyebb gondolataimat és a legjobb idézeteimet.
2: Igen. Ki is gyűjtöttem egy kis idézet csomagot Aditól, Vörös Martitól. Pszichopata szülőknek is lehet ötös a gyerekük megfélemlítése, szóval nem mindig a jó nevelés van mögötte, ha egy szülő mutogatja a bizonyítványt. Nem, ebben tényleg van valami toxikus, hogy a szülő kiposztolja a gyerek bizonyítványát. Ez ilyen, ez nem szimpatikus.
5: Szeretném mondani, hogy semmi értelme nincsen, amúgy ebből bármit is következtetni, hogy kinek hanyas a bizonyítványa. Semmit nem jelent, de tényleg semmit nem jelent, mert ez jelenteti a tanárnak a rossz értékítéletét, ez jelenteti a gyereknek a végtelen szorgalmát, az intellektusát, jelenteti azt, hogy nagy szorongásban van, jelenteti azt, hogy csodálatos anyja. Mindent bármit jelent, és annak az ellenkezőjét is.
2: Hát, hogy... gondolj vissza az életedre, most a viccagod, az egy hetedikes bizonyítvány bármikor, bármit jelentett.
3: Elkérték
5: azt valaha. Jelent, hogy jó lesz-e a nyáronnak az első halmada, vagy sem.
3: Apád megver, vagy sem.
5: Konkrétan.
2: Apád mit az anyád nem beszélved egy hétig, oké, de utána azért mindenki megbocsátott, nem? Tehát, hogy így...
5: Igen, amikor ez jönnek az első dinnyék, akkor utána már önfeledtek a gyarak. De amúgy szerintem az van, hogy ez csak a mi generációnak volt ennyire fontos. Szerintem mostanak már azért nem ennyire fontos, nem? Emlékeztek még arra a 6-8 emberre, aki ott ült egy csomóban az osztályban, nem lehetett velük szemkontaktus sem létesíteni, és mindenük ötös volt.
3: Velük tanultak nagyon.
5: Igen, na, velük mi lett? Igen, hol van?
3: Ez mindig az. Ez a jó kérdés, igen.
5: Hol vagytok, és mivel foglalkoztok?
2: Nekem egy csomó általános iskolás, meg gimis osztálytársam azon stresszelt, hogy nem lesz kitűnő. És hogy ő 6 évig kitűnő, és most talán becsúszik egy 4-es. Hát én álltam ott. Nem is értettem.
3: És te is örültél volna, ha egy 4-esbe csúszik a 2-esek 3-ason mellé.
2: Egy 3-ason már nagyon boldog voltam. Nem is értettem, hogy ezek miről beszélnek. Mi az, ha becsúszik egy 4-es? 4-esem sincs.
5: Becsúszna neked egy 4-es, kapnál egy új
2: GL-t. 4-es? Hát figyelj, a 3-asért küzdök, valamiből a 2-esért. Milyen becsúszna egy 4-es? Nem is értettem ezeket. De érted, és a gyerek azon stresszel a gimnáziumban, hogy nem lesz kitűnő. Ott milyen szülői nyomás van? Ott milyen presszió van a gyereken?
5: Tehát, hát hogy, igen, ott valami félreértés van szerintem leginkább, mert szerintem az, hogy hogyan, tehát azon kívül, hogy a felvételi pontszámba beleszámít majd a gimnáziumi
2: az jegyek, oké a végén,
5: az
2: igen.
5: Az a végén, de az is egy ilyen fókuszált időszak. Most legyél gyerek, érezd jól magad. nem?
2: Igen. A hétvégén Ceglédén voltunk ballagáson, templom, egyházi suli, első körben mise volt, majd már csak a jó Isten nem mondott beszédet, aztán kijöttünk ájuldozva, leesett cukorszinttel, mintha mi se történt volna, Nixi küldte nekünk. Na ezek mennyire meg vannak kínozva, gondold egy ilyen évzáról.
3: És akkor még jön a polgármester, az is beszélni akar, iskolaigazgató, az mintha, is osztályfőnökök.
2: Mintha lenni bármi jelentősége, hogy bezárták az évet. Tehát itt lépjünk egyet hátra, van bármi jelentősége, hogy bezárták az évet. Tehát számít ez bármit is, hogy vége van ennek
5: miért
2: a
5: tarémán? Miért nem az van, hogy ilyenkor behívják a gyerekeket, mondjuk az utolsó napon, mindenki kap egy pohárba egy almalevet, és azt mondja, hogy srácok, megcsináltátok, véget ért egy év, megint egy éve közebb kerültél ahhoz, hogy azt csináld majd, amivel foglalkozni szerettél. Örülünk, hogy itt vagy.
3: Van szeptemberben.
5: Így van, kocincsunk egyet, puszi, mindenki érezze nagyon jól magát, rock and roll.
2: Nem éltél igazán, ha nem ájultál el iskolai ünnepségen. Nem vágottatok el soha? Nem voltatok, nem az elájulós típus voltatok? A tűzőnapon elsősorban?
5: Én fullos ájulós voltam.
2: Ájulós voltál, tényleg?
5: Fullos ájulós, de én még a fodrásznál is egyszer elájultam. Soha nem fogom elfelejteni az élményt. Néztem egy fotót a fodrásznak, kim volt a kutyájáról egy fotó, egy Bernáthegyie volt, és néztem a kutyáról a képet, és egyszer csak már semmi nem volt, csak a kutya. És a következő...
3: Csattanás.
5: Nem, a következő az volt, hogy vizet locsolnak az arcom, meg kocka cukrot adnak a nyelvem alá, de hogy igen, az nagyon durva, és soha nem fogom elfelejteni azt a kutyát, mi mai napig ott van az arcom előtt.
2: Iskolai ünnepségen elájulni egyébként azért kellemetlen, mert azért azt az osztály, az szépen...
3: Nem az osztály, az egész iskola téged néz.
2: Mindenki végzi. Nekünk is minden ünnepségen volt egy elvágódónk, egy önmagát összeányó, vagy egy elvágódó. Tehát ez, hogy minden évben van. Állsz a tűzőnapon, és egyszer csak elvágódsz.
5: Most írnak a hallgatók egy csomó ilyen, hogy kinek milyen osztálytársai voltak, hogy a lányomnak egy osztálytársa, nem mondom a nevét, hogy hívjuk, hogy Pistikének, és akkor...
2: Igen, kislány, hogy Pistike.
5: A lánya minden rossz mondókat tőle hoz haza, és kérdezte, hogy hogy van Pistike, és mondom, van neki pattása, azt mondja, Pistikének nem lehet pattása, amíg meg nem érdemli.
2: Kemény iskolában jár. Pistik egyedül van a szamában.
5: Amíg nem érdemli meg, addig nem lehet pattása. Ezt nem tudod képzelni ezt a Pistikének az attitűdjét, amúgy meg az egészet nagyon vicces szerintem.
2: Igen.
5: Már a pattás az olyan jutalmadásnak a ne tovább.
2: Hányszor ültem egyedül, te jó Isten. Bodajkon kiütették a gyerekeket a napra, jó Isten is beszédet mondott, volt kötelező himnusz, minden. A végén megkérdezem az igazgatóhelyettest, hogy esetleg el tudná intézni, hogy valaki még mondhasson beszédet. Ezeket tényleg még miért csinálják, ezt nem is.
3: Volt olyan évzáró, most az ismerési körömben 2,5 óra volt.
2: Ne csináld.
3: 2,5, ott is egyházi iskola, tehát volt egy mise előtt.
2: De levetítették a Ben Hurt, hogy mi tart 2,5 óra.
3: Hát hosszan beszéltek, utána ugye át kellett adni az okleveleket, egyesével jöttek ki a diákok szépen, tudod, hogy a mit tudom én, milyen szavaló verseny 5. helyezettje a Kovács Pistik, akkor Kovács Pistik kijött.
2: Az egy 2,5 óra, az combi. Az szerintem azt azért, hogy korlakják az évzárót.
3: Napon.
2: Napon tornasorba áldogálva.
5: Hát ezt már a dermatológusok is elítélik.
2: Igen.
5: De ezt nem is értem.
2: Én annyira ájulós voltam, azt hittem kétszoros a himnusz írva. Ő ott kicsekolt mindig. Igen, vége volt. Meghallott az első két sort, elvágódott balra kész, kivitték az árnyékba, aztán meg is volt. Figyelj, náluk egyszer évzáron valaki befutott bohócnak festve pucéra. Na, az jó. Ott az egyik szülő azt mondta, hogy ne szerektek évzáró. Egy kicsit megvilágosodott. Én azt bírom, festve pucéra bohócnak öltözött.
5: Nagyon szeretem.
2: Én azt adom.
5: Ez a srác tart valahová, mondom nektek. Látjátok, itt lehet látni.
3: Belőle lesz valami.
5: Belőle lesz valami. Ha más nem, akkor letöltendő.
2: Igen. Nyallerrak hívtak általánosban, és mivel most közgazdát diplomám van, plusz mérleképes könyvelő vagyok, igenis büszke vagyok magamra. Ó, de hát nem sokat változtál az SMS alapján. Jézus Mária.
5: Az az érdekes.
2: Hát a Nyaller mindig Nyaller maradt.
5: Nekem az osztálytársaim közül azok, akik a legvadabbak voltak, tehát akiket úgy lasszóval kellett összeszedni, hogy bejöjjön órára, tudod meg ilyenek, azokban mindegyik most sikeres vállalkozó lett. Ez hogy van? De nagyon sikeresek.
3: Mert hogy persze. Már megtanulta a kis csíziókat, tudod.
5: Igen, igen.
2: Hát aki elsősorban ül kitűnő és jelentkezik, azután egy kiló kenyeret nem tud megvenni a boltba, higgyetek el. Ő most itt próbál valami bizonygatni, de nyilván tehát értjük, hogy ha még most is bizonyított kell felnőttként egy témában is bekerül egy SMS-t, ott még mindig komoly hiányosságok vannak, érted? De mert ne beszéljetek így a kitűnőkről, mert én azóta ez is ez lettem. Hát az... Sokat nem változott a dolog.
5: Szerintem nem, tehát nem feltétlenül, tehát értem, hogy büszke vagy magad, és ez jó dolog, hogy büszke vagy magadra.
2: Nem magamról beszél.
5: Nem rád mondom, a hallgatónak mondom azt, hogy ez tök jó meg ilyesmi, csak tényleg az, hogy így, nem, ez egy kicsit gyerekesnek. Hogy...
2: Nem büszke magára, pont az elismerés hiányzik neki. Tehát egy felnőtt ember, ha hall valamit egy rádió műsorban, és arra azt, hogy már pedig én beírok, vagy én voltam az anyal, akit emlegettek, de ennyi és ennyi diplomám lett, az igen.
5: Hát meg...
2: Van egy kis hiány ott még mindig.
5: Igen, meg azt, hogy tudod ezt szeretni magad ezen túl amúgy, hogy ezek az érdemeid, mert szerintem aki tudja magát szeretni, így szakkon, púder, mindennel, annak nem fontos, hogy legyen róla papírja, hogy értékes. Érted?
2: Igen, tehát, abszolút, hogy, persze.
5: De megértem, hogy büszke vagy rá, csak hangabban.
2: Csak ez minket egyetet, nem annyira érdekel.
3: Jabált szét a világban.
2: Száz halombatta, figyeld, egyes számú általános iskola, 5. osztály, rendhagyó évzáró, fesztivál hangulat, rövid szórakoztató műsor, piknik, limonádi osztogatnak, egyébként ez van nálunk is, ilyen kis vásár.
3: Ennyi, meg, de hát ez a normális.
2: Tök jó, igen.
3: Megcsináltátok, gyerekek, vége az évnek, gyerünk, mindenki Szabi, kész.
2: Igen, dress code, amiben jól érzed magad, szuper az iskola. De jó, na azért ilyenek is vannak. Ez így jó hallani.
5: Egy nagy vízi csatát a végére, vagy ilyesmi, ami igen. Értelmezhető.
2: Igen. Na jövő mindjárt 1 perc, pontosan 9 óra. Itt vagyunk rögtön a hírek után.
7: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A rádió egy bemutatja. Július 2-3

0: műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
8: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban. Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban. És szerezd sportos élményeket kedvező áron.
9: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6 millió 150 ezer forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Lány negyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edényekkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
11: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
12: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12 millió 590 ezer forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
13: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
14: Volkswagen.
15: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
16: A park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
15: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
17: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
18: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
17: Irányozosan, spórolj okosan!
19: Nyári akció a Suzuki Dunában!
14: készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
19: A Big George Property bemutatja. Kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen. Most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
20: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
21: Köszönjük!
22: Reklámot hallottak.
23: Hírek a Rádió egyen.
24: Rengeteg munkát adott a tűzoltóknak a tegnapi vihar, átmeneti vízhiány lehet három Pest vármegyei településen. Indul a Nébik nyári ellenőrzése, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Rengeteg munkát adott a tűzoltóknak a tegnapi vihar a fővárosban. Főként kidőlt fák, leszakadt vezetékek miatt riasztották őket több kerületben is. A vihar megtépázott más városokat is, így például Debrecen, ott tegnap villámárvíz alakult ki. Egyes utcákban az autók is csak nehezen tudtak átgázolni a vízakadályokon. Tegnap főként az ország északi tájain érkezett jégesővel és több fokos lehűléssel a front. Ugyan a héten is meglephet minket egy-egy zápor, megmutatja igazi arcát a nyár is. Hamarosan. Átmeneti vízhiány lehet három Pest vármegyei településen. A vízszolgáltató azt írta, Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön is előfordulhat nyomáscsökkenés vagy átmeneti vízhiány is. Hirtelen ugrott meg a vízfogyasztás, ez terhelte meg a vízi közműrendszereket. A szolgáltató takarékosságot kér a lakóktól, azt, hogy ne töltsenek medencét ivóvízzel, ne mossanak autót és kevesebbet locsoljanak. Kezdődik a Nébik nyári élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat és gyerektáborokat. Figyelnek majd a higiéniára és az élelmiszer biztonságra, emellett ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcs forgalmazás területén. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan pattannak ilyenkor kerékpárra. Még kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait, nem csak a műszaki állapot, hanem a tartozékok miatt is. Mindenről Vad Róbert rendőr alezredes beszél.
25: A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit előfehér, vagy kadmiumsárga, folyamatos, hogy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos, hogy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fény visszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengőhangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
24: Könnyebb pénztárcával lehet majd gondolázni Velencén. A város frissen megválasztott polgármestere akár 50 euróra is megemelni az egynapos turisták belépődíját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében két éve vezették be az 5 eurós belépőt, az egyébként tavaly 2,5 millió euró bevételt hozott. A legalább egy éjszakát ott töltő vendégek és a 14 év alatti gyerekek továbbra sem fizetnek. A több órára előbb bújik a nap, de délután számíthatunk záporokra, zivatarokra is. A szél több helyen megélénkül majd. Holnap délelőtt is kánikula lesz, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Napközben mindenhol 30 fok fölötti értékekre készülhetünk. Szerdán is csak egy-egy gyenge zápor frissíthet minket, csütörtöktől pedig végig száraz napos időt mondanak, a legmelegebb órákban 36-37 fok körüli értékekkel.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó,

0: 9 óra után 12 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók!
1: Cső!
2: Na cső!
0: Na hello, bello!
2: Kibékültem Ferivel.
0: Igen? Akkor nem, ezen túl már nem fog elmondani, hogy mit nézel a monitorodon?
2: Megbocsátottam neki, mert rájöttem, hogy meg kell az ilyen embereknek bocsátani.
1: Könnyebb, ugye?
2: Igen, az
1: nem
2: van,
1: vagy,
2: az van.
1: Nem hogy vagy haragtartó te.
2: Nem vagyok haragtartó,
1: hogy egy kis
2: majd lefelé majd majd nézzél rá a motorodra.
1: Jó, vagy ki lesz szúrva a gumiá.
2: Ja, vagy nem tudom. Majd valami.
1: Kibékültünk rá, de azért nézd meg a mocira.
2: De semmi sincs ingyen, Feri.
0: jó,
1: ezt
0: igen.
1: Ezt már régóta tudom.
0: Oké, ezt megtámogatjuk, szerintem meg. Ez egy jó mondat volt.
3: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: A műsor, ahol mindent lehet. A műsor, ami már mindenfajta határt átlép. A megtámogatom a beszélgetéseteket, ami egy csepp időjárás nem tartalmazott, de ez így volt jó. Na gyerekek, na. Foci VB, ugye? Hát kértétek a múlt héten, hogy néha ilyen összegző jelleggel egy kicsit foglalkozzunk a futballal, mert abban igazatok van, hogy itt három olyan ember ül, vagy néha négy, vagy három, vagy ahányan vagyunk, akik csőhülyék a focihoz, gyerekek. Csőhülyék. De hogy nekünk fontosak a hallgatók, és pontosan ezért. Hát arra gondoltuk, hogy ha ti ezt kéritek és szeretnétek, akkor miért te csináltánk meg, hogy találunk valakit, aki ért a focihoz, aki szereti a focit, és aki héten egyszer, kétszer, amíg tart a VB, majd kitaláljuk a rendszereséget, összefoglalja nekünk a VB eseményeit.
2: Meddig tart a VB?
0: Hát köszépen, igen, hogy magad aránt az a sűjjel. Meg is vagyunk. Én nem érzed, hogy fuldoklunk, nem lefele kell menni a mélyére, fele emelned kell.
2: De hetekig, hónapokig, évekig, mit tudunk?
0: 10 évig. 10 évig, ezt a VB 10.
2: Meg a VB.
0: Július valamikor van a VB. És ugye hosszú keresgélés után mi találtunk egy ember, gyerekek, akinek a kis ujjában van a foci, aki tudja, aki mondja, aki gyűjti, aki olvassa, és nem utolsó sorban nézi. Hát ez a mi csapatunkban már nagy előny, hogy legalább megnézi és tudja, hogy miről beszél. És jó a fociban, és ért hozzá.
2: Igen.
0: És mi csak hátradőlünk, és ő pedig mondja a VB-vel kapcsolatos dolgokat. Úgyhogy amikor megtaláltuk, összenéztünk, és azt mondtuk, ő kell nekünk.
2: Ez a fajta szakmai kvalitás az, amire így mindenképpen van. Szükségünk van, mert ugye nem értünk hozzá, de kell valaki, aki megingathatatlan, háttértudással rendelkezik, aki egyszerűen a bolondja ennek a sportnak.
1: Mégis fölvette nekünk a troll foci?
0: Fölvette a troll foci. Hívjuk őket. Egyébként július 19-én van vége. Egy nappal a születésnapom után, csak hogy tudjátok, hogy mikor a születésnapom, nem érdekes. És igen, július 19-én válaszunk a válaszolva a kérdésre, tehát még egy hónap, egy hónap.
2: Írta nekünk, vagy ezt a szakértőnk írta? Vagy
0: én már SMS-ezem a szakértővel, és ő már azonnal reagálva arra, hogy tényleg mennyire szakértő, elküldte, hogy júli 19 a vége. Amúgy tehát tényleg szakértő.
2: Igen, mert az a helyzet, hogy kell nekünk valaki, akinek van valódi tudása, mert hogy ugye viccelődünk, meg elbagatalizáljuk
0: igen,
2: a tényeket.
1: Igen, még így a színes ügyeket hozzuk a foci VB-vel, de ennél mélyebbre nem tudunk menni.
0: Na de majd most ő.
2: Na, így van. Ugye most majd nem aláztatjuk meg a műfajta azzal, hogy nem vesztük elég komolyan.
0: Igen, na ez megint a vitézi lesz. Ez a sok kérdés, egy trollfoci interjúért kell. Igen, ki lesz farkasázi hivatal. jönnek már a tippek. Na, itt van velünk szakértő úr? Itt Hello? Van már? Halló, szakértő úr, jó reggelt!
4: Amadács Visergő, szép jó reggelt kívánok a zimbabwei szakértői futballvilág.
0: Így is van, hogy ott van a szóval, halljuk a beközelés, halljuk, hogy ott aztán van szakértelem.
4: Azon mosolygok itt magamban, hogy itt teljesen mindenki ki van itt égve, hogy milyen késői hajnali mérkőzések vannak. Gyerekek, az összes hajnali tudom nézni. Mondom a titkomat, prostata problémáim vannak. Én kétszer

0: kelek fel pisilni, kimegyek egy evőkonnál tök magolaj, már Azerbajdzsán irányra ülökre nézem is.
1: ez dobta ki. Végig tényleg tele vagyunk hajnali meccsekkel, tehát ez nem...
0: Ugye?
1: Abszolút, igen. Na tényleg nézed egyébként, nézed, nem? Tehát jó helyen
0: nézem,
1: vagyunk.
0: Nézem, abszolút, nézem.
2: Mit tudtunk meg eddig, Denis? Mik az információ?
0: Hát igen, most volt, aki téje nagyon komoly, hát ez nem éjjel, ez még egy múltkori, hogy az Egyesült Államok Ausztrália meccsen ott görcsöt kapott a bíró, az megvan, és a játékosok szaladtak oda lenyújtani?
1: Ne csináld!
0: Erről tudunk?
1: Semmi, teljesen vakon vagyunk, minden
0: hívjuk. Ennyire?
2: Semmit nem láttunk. Én csak azt láttam, hogy megjöttek Kongóból a nagyon szép férfiak. Ideig
0: igen,
2: követtem.
0: Hát ez a három hete volt, az igen, három igen, hete jó, volt, akkor
1: jó, hát most hozza igen. Be az elmaradás, úgy van, mint a kötelező olvasmánya, egy kicsit mindig beleszimatom, most eljutott az érkezésig.
2: Kötelezők röviden, Busséme, Dávid, de hiszen...
1: Na várjál, szóval, hogy...
0: annak is örülök, hogy beengedték őket az országba, tudod, már azért, hogy nem mindenki.
2: Rezgett a léc?
0: Mit?
2: Rezgett a léc, azt mondod, hogy...
0: Hát nem, ott náluk nem, de volt valamelyik országban, nem tudom, hogy valami bírót is hazaküldtek.
1: Igen, egy bírót hazaküldtek, mert a vízumában volt valami baj, tök híres bíró, hogy nem tudom, azt mondták, hogy köszi, nincs rá szükség. Na mi volt a bíróval? Szóval, hogy ledobta egy kicsit a sportot, és hosszul...
0: Elfogyott kicsit, begörcsölt ott a vád, de nem tudom, és akkor az ausztrál játékos ment és nyújtotta le. Mint a fogorvosi székbe, itt a bal hátsót fúrná az ember, az közben egy neki is begörcsölne valami a vádlia, mi masszíroznánk ott le a székbe, kb. Ez olyan.
1: Figyelj, és mi ez az ivószünet? Segíts egy kicsit, ez mi az, hogy közben isznak? Ez eddig nem volt, ez micsoda?
0: Nem volt ez. Ez még nálunk szépen a Grundon se 92-be érted, végig nyomtuk reggeltől. De tényleg, ezt nem értem meg. Az is felháborodás volt, hogy nem is indokolta az időjárás, tehát egy 20 fokban azért nem. Azért havi 480 millióért azért egy 90 percet tudjuk már lerúgni, nem?
1: Azt látom, hogy az a 45 percben valamikor van egy ivószünet. Megállnak inni, én ezt még nem láttam.
2: Mindenki
1: az egész csapat leáll a meccs, és ivószünet van.
2: És ő teljesen csöves,
0: hogy ennyit lehet. Jöttek ilyen mémek, hogy az angolok leülnek teázni, tudod, akkor a norvégok ettek egy kis lazatot grillezve.
1: Igen, mindenki egy kicsit.
3: Ha már egyébként a norvég csapatot mondod, hogy saját izével jöttek, saját szakáccsal jöttek, nem tudom, hány száz kiló lazacot.
0: 1000 kiló lazacot.
3: Ugye? Érted? Igen, és azon igen. Gondolkoztam, hogy te Amerikában nincs lazac?
1: Ők hozzák magukkal, jó arcok.
3: Hozzák
0: ilyen szinten szerintem jobb azért a hazai, nem? Hát ott azért a hamburger meg a sült krumpli országában.
1: De figyelj, tényleg vitték majd, tehát bementek Amerikába?
3: Saját szakácsot vittek és saját alapanyagot, tehát több ezer, ahogy a Denis mondja, több ezer kiló lazacsal érkeztek a hónuk alatt leszálltak, érted? A játékosok is megérkezett a kontingens, hogy ők friss, finom hazai lazacot egyenek, ne azt a szar amerikait.
0: Hát de te is, nem Feri, te is azért intézed saját magadnak a húst, tehát nem úgy van az, hogy csak a
3: ha persze, én sem megyek el turnéra, érted, kitelepülésre kolbász nélkül.
2: Ez belecsipeget hát, a helybe is, nem azért mondom.
3: Megnézzük azt is, de érted, mégis csak ez a jobb.
1: Azt pedig azért azt gondolom, hogy Amerika nagy ország, ott azért csak szerzel minőségű lazacot, akár norvég alapanyagot is, tehát ezt nem kell magaddal elvinni.
3: Na jó, a következő nagyon fontos topikunk, Denis. Törökország, Paraguay.
0: Igen, az óra, mi?
1: És tudja, nyomja. Figyelj, felkészült, igen. Tehát ezt komolyan mondom, felkészült vagy, mi
0: hát történt? Nem, próbáltam nézni az órát, hogy az most egy Rolex, vagy én nem tudom, mert lehet én is felkaptam volna ott, de hogy így igen.
1: De várj, mi a sztori, én a sztorit sem tudom, tehát volt egy meccs.
0: Igen, volt egy meccs, és akkor leesett ott valami csetepatéban a bírónak az órája, akkor óriási nagy dületedés volt, és akkor egy szemfüles pedig észrevette, és akkor ott volt a földön az óra, és úgy gondolta, hogy akkor ő is felcsapja így. Ivószünet után volt a
1: bíróra, és ő földet a saját kezére. Ez mennyire durva. Az mennyire durva. Utána azért később volt róla hír, hogy visszaadta a bírónak? Vagy?
0: Igen, visszaadta elvileg, de nem teljesen értették a formát, hogy ott miben volt. Igen.
2: És ez nálatok annó a Grundon, ez oké volt az a viselkedés?
3: Na, ez igen.
0: Grundon, óra, gyereket, miben vagytok? Egy lyukas cipő volt, hát örültük, hogy tudtuk egy héten kétszer enni, nem még óra a kézen, meg
1: biztos, ilyeneket. Biztos, Grund volt a neve? Ezt így hívták, nem máshogy? Nem,
0: honvédtéri játszott egy Grund.
1: Igen. Na, mit mondasz a mai argentin osztrákra? Tessék, tedd meg nekem, akkor megteszem ezt. Megnézzük, milyen szakértő vagy. Mi történik?
0: Hát, azért ez a Messi, ez egyszer annyi a kiszámíthatatlan egy zseni, most is vert hármat, én szerintem egy kettes megint bever. Én azt mondom, hogy 3-1 lesz a vége, és Messi egy kettőt.
1: 3-1-re megteszük az argentinokat.
0: Megteszed?
1: Hát ha azt mondod, akkor meg simán, persze.
0: Figyelj, tedd meg, ha elbukod, akkor nem tudom, így jártál, de hát
2: Elfelejtem, hogy vége a műsornak, ugye?
1: Persze. Persze. Nem, online gyorsan megteszem őket.
2: Na gyerünk akkor.
1: Kinek drukkolsz egyébként? Van kedvenc csapat, vagy van, akit szeretsz?
0: Zöldfoki szigetek, gyerekek, zöldfoki szigetek, óriásit mennek. Nem? Tehát, hogy most is egy 2-2-t játszottak, meg van itt a kapus, meg van a kapus.
1: Meg, hát, a kapus az 50 ezeren követték, és 7 millióan követik már, vagy 10 millió.
0: 16 millió, Balázs, hát le vagy itt maradva teljesen.
1: 16 millió van a kapus?
0: Igen, én meg itt próbálom a Balán párlatot értékesíteni, azt mondok 300 darabnál többet összetenni.
1: De várj, az zöldfoki kapukus az, ami 50 ezer követővel ment ki, vagy 100 ezer követővel.
0: Nagyon durva. Hát ilyen ereje van a focinak, egyszerűen. De ez zseniális.
1: De ő csak attól mentek korát, hogy jól véd, tehát hogy ennyi volt?
0: Hát nem elég, hát 40 éves az ember, 25 évesen lett profi, és gyakorlatilag másodosztályba véd. Tehát, hogy ez most olyan, mint hogyha, nem tudom, a magyaroknál mezőkövesből felkerülne valaki, melyik kapus, és akkor kivédeni a spanyolok személyre. Hát óriási dolog, persze.
1: És most már 16 millióan követik. Egyébként az menő. Az menő.
0: Hát az eléggé. Az eléggé. Úgyhogy ők az én titkos favoritaim, most egyelőre két döntetlennel állnak, de meglátjuk. De ti nézitek azért valamennyire? Senki?
1: Mi teljesen hülyék vagyunk a focihoz, minden hírnek örülünk, ha bárki egy kicsit beszél róla, akkor az jó. Esetleg már egy elődöntő, döntő, egyenes kiesés, az mit tudom én, tényleg, mint egy argentin-brazilt, vagy egy német-brazilt, azért azt úgy leül az ember megnézni, de most egy svájc, zöldfoki szigetek, vagy nem tudom, tehát azért, hogy nagyon nem ver a vízettől, megmondom őszintén.
0: Még annyi, hogy a karakterek hiányoznak, hol vannak a Francesco Tottik, Ronaldinhók, Ronaldók, nem ezek a nagyon nagy karakterek, ezekből van kevés.
2: Ők szinkronizálják?
1: Hát várj, de hát ilyen, azért egy Messi ott van, egy Ronaldo ott van, egy Salah ott van,
0: igen,
1: egy Haaland ott van.
0: A braziloknál is, ezek az egyéni óriási nagy varázsadók, azért ha néztétek a brazil meccset, nem voltak ilyeneket, még nem tudom, Feri is, te is, amikor fiatal voltál, azért felé ért a puskát, ők is nagyon mentek, nem?
1: Úgy a labdával, persze. Csak úgy ment előre, aki szemüvegével leokopasszalott a tesi
3: urán. Amikor 6-3-at néztem fel, mint két évet,
1: tehát vicces. 54-es. Hogy ne. Persze, egyébként most csak mondom, hogy várjál a braziloknál, most már jön a Neymar majd, aztán majd ott majd figyeld meg majd.
0: De hát az is gyerekeket 866 milliárd euróért leszerződtették csütörtökön, pénteken meg elesett, és azóta nem játszott a csapatba két évet, nem? Hát ez szegény tényleg. Most elvileg be fog állni, de hát...
1: Igen, most elvileg azt mondják, hogy most már lehet, hogy a következőben nyitó keret ott lesz. Annyi, hogy öreg, sérült és kicsit kövér volt, most lefogyott, de hogy ő csak már azért olyan nagyon komolyan menni. Te nem, a Ronaldóval mi van? Nagyon megkurcolták így a portugál meccs miatt? Azért kapott hideget, hát meleget szegényként.
0: Hát az az elvárás. Hát mindegyik ott Mbappé, Holland, akkor a Messi is vert 3-at, érted? Azért tudod, ilyen szinten, és ugye volt ilyen felháborodás, hogy nem merte az edző lehozni az öreg Ronaldót, mert hogy ugye ő az etalon, és ugye ilyen kellemetlen lett volna az edzőnek. Nem mertek beszólni, hogy figyelj már, gyere már le egy picit, hogy hogy menjen már fel az ifjúság. Úgyhogy de hát egy meccs még semmi, még bármi lehet itt, gyerekek, bármi lehet még itt.
1: Azért az mi, hogy a csapatkapitány, vagy szövetségkapitány nem meri lecserélni. Milyen presztízs van, milyen szava van a Ronaldónak. Nem, és egyébként az utóbbi 4-5 év, amikor Ronaldo nem volt a pályán, a portugál válogatott, tehát mindig jobban játszottak a portugálok. És 2020 óta nem lőtt gólt se EB-n, se VB-n, tehát a csávó egyébként gólmentes a világtornákon. Nem tud gólt lőni.
0: De jól néz ki, hát
2: ő ezt hozta.
1: A testi 10%-a még mindig nagyon jó.
0: Az elég jó, gyerek. Olyan nekünk sose lesz.
2: Ne személyeskedjünk, de nem ezért hívtunk fel téged, jó?
1: Azért messze, hogy Ronaldóként végignézett, hogy a Messi egy mesterhármasra kezd, azért az egódat azért az kicsit megtekeri.
0: Hát most képzeld el, hogy a bocskorékat kétszer annyian hallgatták ki titeket, tehát hogy ki lennétek ki, nem? Mi?
2: Jut életre hozzám.
1: Igen. Figyelj, meglepően tájékozott vagy, azt kell, hogy mondjam, de tényleg?
0: Hát tényleg, nézem, hát az egy világbajnokság csak 4 évente van, gyerekek. Hát nézni kell, nagyon nagy esemény. Szerintem jó. Úgyhogy ti is kicsit zárkozzatok fel, mert ez így egyelőre kevés.
3: Ki a kedvenced a zöldfoki köztársaságból, Lenini Pina, vagy Boszniából az Ivan Basic?
0: Hát én...
3: Gyerek, bocsánat.
0: Inkább akkor az első.
3: Bocsánat. Ezek a nevek vannak.
1: De a Basic találkozik a Pinával, az rendben van.
0: Tehát, hogy... Hát mondjuk nálad ez a kidotott poénok is működnek, úgyhogy neked ugye annyira alatt, hogy a bombarázók
1: ingertünk. Hát ezzel mit csináljunk? Hát érted? A Google vezérigazgatója meg Sundar Pichai. Hát most ezzel mit csinálják? Most ha így hívják, akkor így hívják. Ez a
3: nem hívhatod másképp őket.
0: Ja, de hogy már ne lesz semmig röhögni se egy ilyen néven, de álljon már meg a
1: menet. Nálunk meg a rendőrség keresi Punci Imrénét. Hát most mit csináljuk? Hát ha őket keressük. Hát ugye van ez.
2: Megvan már amúgy.
1: Punci Imréné, álltok, nincs elő, nem került. Nem került.
0: Elő?
1: Nem. Ondódó látták utoljára, de utána valam felszívottad.
2: Bugyi környékén.
1: Ondódnál felszívottad Punci Imrénét.
0: drog.
1: Fiat, van ilyen, hát tényleg van ilyen község. Figyelj, mekkorák a gyerekek, vagy ti most hogy álltok? Mi van? Mi a felhozatal? Egy gyermek, kettő gyermek?
0: Jó, igen, de itt komoly tervek vannak. De egy most ne az országos rádióban beszéljek már itt erről. Jó, de én fogok értesíteni mindenki.
2: Úgy lennék gólyahír. Nem
1: tudom,
2: én nem mondtam neki semmit, de hogy Balázsnak csinálják egy gólyahír nevű ilyen.
3: Minden ilyet lelősz.
1: Abból érzem, hogy valami belet jelentem, hogy a kérdésem, hogy az Eszter felhúzta a szemöldökét. Jaj, mondom, valami érzek, hogy a koránkelés miatt kérdeztem egyébként, mert úgy azt akartam, hogy úgy könnyű az embernek kisgyereke van, és akkor hajnalban leül meccset néz, meg közben etet, altat, nem tudom, mit csinál, de ha...
0: Nem.
1: A bulváros riposztosba mentem át, bocsánat, hát nem akartam.
0: Semmi, hozod ezt is jól. Figyelj,
1: nem, hatos híveket vártok.
2: Igen. Denis, és milyen az első trimester neked? Első férfiként, de ki van egy gyermeket?
0: De így, milyen?
2: Hogy nem mindegy, én rossz a vonal.
1: Azt szóval kérdezte, hogy állsz a fogyókuráddal? Hogy állsz a fogyókuráddal?
0: Na jó, egy edzőhöz járunk amúgy gyerekek kesztivel, és jön ő is, úgyhogy múltkor is találkoztunk, hogy csinálja.
1: Mit csinál?
0: Az edzés.
1: Hát éppen egy akkora fagylaltos bödöm van előtte, amikor egy komplet óvodás csoport megenne egy menzás fagyit.
0: Szénhidrát csökkentett.
2: Mit szoktam mondani, mi ez a bulkolásom a magyarul? Most tömegelek.
1: Úgy látom, megint a tömegelés időszakon, mert most meg egy fényvállig májnál.
2: Egy órára megyek én is Rakontás úrhoz, és addigra legugolom.
1: Igen, de ez egy ilyen elváros, hogy egyél meg egy fél doboz fagyit előtte?
2: Nem, de valamilyen foknál fogva, hogy jól esik.
1: Figyeljetek, Ádám itt hagyott nekünk, de nem tudod, volt nekünk a fazakas Ádám, ilyen fagyi mester, itt hagyott
2: Balázs,
1: egy kis...
2: Balázs, így jött, te megetted az egész doboz, de én a felénél se járok, és van pofát beszólni neked.
0: Ott hagyott egy vödörfagylaltot?
1: Egy vödörfagyit itt hagyott, de olyan finomakat csinál, hogy megőrülsz egyébként, tényleg nagyon jó.
2: Nem érdemeljük.
0: De Balázs, nem jártam már, nem? Vagy kicsit össze vagyott ereszte, néztem.
1: Mikor, hol láttál? De te nem lehet, hogy csak levegőt vettem éppen, és kifújtam?
0: De amúgy, az
1: lesz. Csak egy kilélegzésnél láttál éppen, az lehet. Nem, járok, nyomom, ma is megyek, 11-től lábnapom van.
0: Az igen, az nekem
3: is kérdezik. Mi volt az első?
1: Mi volt először, belenéztem a tükörbe, mondom, ez egy lábnap.
2: De testvéred, Denis, te mikor voltak olyan lábnapon, hagyj kérdezzem meg.
0: Én 2023. május 4. szerintem nagyjából.
2: Denis, nem megy beegyszerű, hogyha lábnap van. Csak
1: tényleg, kitolhatott
2: a parkolóban. Kitolhatott a parkolóban, akkor meghallott.
0: Nem, tegnap pont voltunk medencézni, és ott belenéztem a tükörbe, és akkor így rádöbbentem, hogy én is észni szerintem lemegyek ma lábba.
1: Fia, a legtöbb tesztoszteron akkor termelődik a lábban. A lábbal jön a teszto, az el kell kezdeni.
0: Annyira melós.
1: Nagyon melós.
2: Mert nem vagyok dühös utána mindig.
1: De neked az egész nap egy lábnap.
2: Hónap egy lábnapon már. Ez miért?
1: Na jó van, Denis. Oké, akkor fogunk hívni néha foci ügyben, mert már átmentél a vizsgán.
0: Hát meg vagyok. Úgy nem volt magas a rét, meg ugye fogalmatok nincs semmiről.
3: Nem mondd már, jókat kérdeztünk.
1: Kérdeztünk, hát azért a híreket. Abszolút képben vagy. Vigyázz magadra, hívunk, jó?
0: Sziasztok, szevasztok.
1: Köszi, Denis, ciao. Köszönjük szépen, ciao. Figyelj, tényleg nézi. Nálunk százszor többet tud. Bulvárhírekről, mindenről.
2: Azért pénzt ne adjunk neki érte.
1: Igen. Na jövünk mindjárt. 9:50 pontosan itt vagyunk a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Itt a grillrácsok örök királya. A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss sertéstarja minimum 3 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 22-e és 28-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
5: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
8: A 30 éves Penny-ben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Penny-ben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a három darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
10: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Átmeneti vízhiány lehet három Pest-Vár megyei településen. Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV. Indul a Nébih nyári ellenőrzése. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Ingyenes vízosztás, párakapuk, klímás menedékhelyek, tart még a hőségriadó. Érdemes tudni, hová menekülhetünk a forróság elől. A fővárosban párakapukkal, ivókutakkal, az utak locsolásával is próbálnak enyhíteni a hőérzeten, de elengedhetetlen, hogy tudatosan figyeljünk a bőséges ivásra és arra, hogy keressük az árnyékos helyeket. Országszerte több mint 2000 klimatizált helyiségben lehet felfrissülni. Ennek listáját a katasztrófavédelem honlapján lehet megtalálni. A hőségben a MÁV csoport vízosztással segít az utasoknak a főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Átmeneti vízhiány lehet három Pest-Vár megyei településen. A vízszolgáltató azt írta, Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön is előfordulhat nyomás csökkenés vagy átmeneti vízhiány is. Hirtelen ugrott meg a vízfogyasztás, ez terhelte meg a vízi közműrendszereket. A szolgáltató takarékosságot kér a lakóktól, azt, hogy ne töltsenek medencét ivóvízzel, ne mossanak autót és kevesebbet locsoljanak. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Mindenről Romhányi Tamás kommunikációs vezető beszélt.
2: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részleteknek jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
1: Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, 10 az Osztrák Vasút Társaságtól érkezett személykocsi már forgalomba állt itthon. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik majd az utasforgalmat. A Balaton felé közlekedő kék hullám IC-ken 4, a Békés IC-ken pedig további 4 osztrák kocsi közlekedik. A több órára előbb bújik a nap, de délután számíthatunk záporokra, zivatarokra is, a szél több helyen megélénkül majd. Holnap délelőtt is kánikula lesz, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Napközben mindenhol 30 fok fölötti értékekre készülhetünk. Szerdán is csak egy-egy gyenge zápor frissíthet minket, csütörtöktől pedig végig száraz napos időt mondanak, a legmelegebb órákban 36-37 fok körüli értékekkel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ma gott! Itt vagyunk, 3-4-10 lesz pontosan 5 perc múlva. És írtunk a srácra, hogy rendszabályozza meg minket, vagy szóljon ránk, nem még?
1: Hát a hallgatók.
0: Nem írtunk, kérjünk tőle egy köszöntés, vagy egy rászólást, szóljon ránk. A srác, ugye az Insta oldalról nagyon kedveljük. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel, ismeretlen elkövető súlyos károkat okoztak a mecseki Mári várában. Feltörték a lezárt ciszternát, megbontották a műemlék várfalát, a kövekből tűzrakóját építettek, és orgiáztak.
1: Legalábbis ezt mondták. Lehet, hogy csak egy trinkszám volt.
0: Így van.
1: Vagy egy forszám.
0: Ennek próbáltunk utána járni, hogy mi történhetett ott Máré várában. És a bizonyítványról beszélgettünk, hogy posztoljuk-e a gyerek bizonyítványát, ne posztoljuk, és átvettük kicsit az évzárókat is, hogy miért van erre szükség.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Lebontották a falakat, ami nem kellett, azt ledobták a hegyről, és utána egy elképesztő orgiába kezdtek.
3: Hát figyelj!
0: Mi meg bumerkedünk a Balaton meg
1: honnan
0: a Velencétó
1: tudjuk,
0: partján.
1: Hogy orgia volt?
0: Hát
3: találtak olyan dolgokat, amik erre utaltak.
0: De 30-40 darab óvszer, az szerintem azért az nem egy... Nem
1: az
0: egy,
1: még
0: nem
1: egy sima vízibomba csata is lehetett.
0: Egyébként igen, tényleg. Kirándulni volt a Júli, kérdezik.
3: Hogyha védőügyvéd lennék, én arra hivatkoznék, hogy ugye tűzrakó helyet építettek a várfalból, hogy ne terjedjen tovább ebben a nagy szárazságban a tűz.
1: De nézd meg, ezt a riportot nézzétek meg, középkorú férfiak most a harmadikat mutatják.
4: A feltételezhetően fiatalokból álló csoport nem csak megbontotta a várfalának egy részét, hanem több helyen használt óvszereket is kiakasztottak a bejáratok közelében.
0: Micsoda anyag a híradóban?
4: Kerestük a rendőrséget az ügyben, de...
0: Kerestük a rendőrséget, de nem találtuk a rendőrséget.
1: Ez a riport most arról szól, hogy középkorú férfiak állnak egy várra, és arról itt... szexeltek, szexeltek, odafent szexeltek az emberek.
0: Mi történik itt? Szaktanári. De miért kell elbontani a várat ahhoz, hogy te tűzrakóját csinálsz? Én ahhoz kell elbontani a várat, haló.
3: Körbe kell tenni a tüzet szikladarabokkal, érted? Hogy a szél ne vigye el a parazsat.
0: Maris rakták körbe, hogy ne tudjon megszökni. Körbe rakták a Maris, Maris nem jön sehol, mert a Márinak mindjárt úgy elkapjuk itt aztán.
1: Na, látod, ez mondanak, van?
0: Bár egy rendőrség.
5: 4,5 év, vagy ennél súlyosabb, 6 vagy 7 évig terjedő szabadságvesztés is lehet.
1: Jó. De mi, hogy ezt
3: hány ember kell egy ilyen bulihoz, hogy várfalat bonts hozzá, ószer mindenütt, hányan lehettek?
0: Sokan voltak.
1: Fontos kérdést tettél fel, Feri. Hány főtől számít orgiának?
0: Szerintem a 4-5-en vagytok, az már azért az, nem?
3: Az orgia az nem inkább a minőség jelző, hogy nagyon oda teszed magad, italok vannak mindenütt, szétdobál, érted?
1: Most de aranyos vagy.
3: Nem úgy az orgia,
0: az
3: miért?
0: Az orgiát az italokkal összehozni, nekem nem ez jut róla eszembe.
3: De van benne persze szex is, oké.
1: Okay. Gyakori kérdések.hu. Hány főtől számít egy több résztvevő szex orgiának, mondom a számokat.
0: Féktelen vad dorbézolás.
1: 25.
0: Azt 25.
1: Így van.
3: Tehát 20-nál még nem orgiázunk.
1: Figyelj, megkérdezték, ez egy kutatást végeztek a gyakori kérdések.hu-n, ugyanezt a kérdést tették fel, és a legtöbben azt írták, hogy 10 alatt semmi kép.
3: Aha, tehát ha mi stábulink, hát csinálunk valamit, az még nem orgia.
0: 25, hát azért ott már résen kell lenned, szóval ott azért az már figyelős.
1: A szószoros értelmében.
0: Előtted is, mögötted is, azért ott már, ha nagyon sötét van, akkor ott már azért jó, ha valaki tüzet rak, mert ott már azért nagyon vigyázni kell. De ezt a Gipó mondta most neked? A Gipót kérdezted?
3: Nem, a Gipó az azt mondja, hogy 4-5 főtől már orgia.
0: Ezt a Gipótól kérdezted?
3: A Gipó mondja, az 4-5 fő, a gyakori kérdések szerint 25.
1: Én a gyakori kérdéseknek hiszek. Az a leghíresebb információs forrás. Azt mondják, 3 emberi gruppen.
0: Én nagyon sajnálom ezt a várat, komolyan mondom. Tehát, hogy semmi baj az orgiával, de ne bontsák el a várat. Még nem, tehát a várhoz, de ne hagyják már békén a várat, éljék ott, rakjanak tüzet, a várat nem kell elbontani, gyerekek. Hát lehet figyelj. Azért enélkül is ottan aztán szeretgetni egymást. Na?
1: Azt írják a hallgatók, hogy ez egy ismert hely, ahol ez rendszeresen előfordul.
3: Ó, mi van Máré váránál?
1: Ott van valami csak.
0: De hogy én amikor nézegetem a nyári programokat, miért az, vagy jazz napok, meg mit tudom én, érted? Nem
1: gyöngyfűzés.
0: Gyöngyfűzés, tűzomás, veszprémi jazz napok. Én ilyeneket találok, én miért nem találod meg, hogy Máré Vári orgia?
1: Nem ezelés.
0: Máré váránál egy ökörsütés. Tehát, ez miért nincs benne az izébe a pesti műsorban, amit forgatok?
1: Na ugye?
0: Érted? Tehát nem is értem. Rakják ki a kamerát, védjék meg a várat, egyébként meg nincs azzal baj, ott szeretgetik
1: egymást. Utána pedig legyen egy live stream, ahol látjuk, hogy pontosan mi történt. Én ahogy azt is kinézem ezekben az emberekben, ez 3-10 éves volt.
0: És most van 3 kamasz, aki azon röhög, hogy mindenki igen. A Máré Vári orgiáról beszél, de közben ők lufit dobtak benne, vizes lufit, és kicsit lebontották a várat, erre gondolsz?
1: Ez kicsit ilyen...
0: Olyan megcsináltnak?
1: Aha.
0: De hát nem, én el tudom képzelni.
3: De a falbontás az meg már minek?
0: Igen, a falbontás
3: itt
0: az
3: ezzel
0: olyan,
3: van baj.
0: Az olyan orgiás.
1: Orgiás.
3: Én mikor orgiázom, mindig falat bontom.
0: Mindig először elbontom a körülöttem lévő falakat, mikor orgiázni kezdünk, és utána belecsapunk. A szakértők egyébként, hogy a szülők ne posztolják a gyerekek bizonyítványát.
3: Ezt évek álljanak óta mondja, igen, évek óta mondja mindenki.
0: Álljanak le ezzel, mert nem szabad hagyni, hogy az egy ilyen, hát hogy is mondjam, csak vagánykodás legyen a szülőknél. Az olyan tré szerintem, hogy szülőként kiposztolod a gyereket bizonyítványát, az annyira nem a gyerekről szól. Csinál még valaki ilyet, hogy kiposztolja a gyerek bizonyítványát, ez annyira nyomorúságos.
3: Egy esetben nem csinálod, ha csak kettesek vannak benne. Szerintem... Hát tök érdekes, hogy az senki nem teszi ki, pedig az milyen rohadt vicces lenne, hogy kiteszed, na a gyerekek, meg vagyunk
0: kettesek. De ez mennyire toxikus, hogy kirakod a gyerek bizonyítványát, ez mennyire nyomorúságos.
1: Akkor tedd ki a gyerek bizonyítványát, hogyha kirakod az adóbevallásodat is.
0: Igen.
1: Tehát lássuk meg, hogy kinek milyen gyereke van, ugye? És hogy, mert ez akkor ugyanaz, akkor ez ugyanaz, téged is elszámoltatnának a nagy közönség előtt.
0: De szerintem még csak nem is ezt, nem számoltatja, persze, megaláz a gyereket, és nem tudom, de hogy ez a szülő kérkedése önmagáról, nem? Igen. Tehát azt, hogy én kirakom a gyerekem, hogy csupa ötös, az arról szól nekem szülőként, hogy ő milyen jó szülő, hogy nézzem meg, hogy milyen gyereket nevel.
1: Vagy akkor rakja ki, hogy igen, csupa ötös, de még soha nem tudta leúzni a vécét maga után.
0: Eszi a fikát, és nem húzza le a vécét. Az úgy akkor rendben van, igen.
1: Ez egy harmónia.
0: Igen, de az a bizonyítványával a szülők tulajdonképpen kicsit önmagát futtatja. Tehát, hogy azért ez így ebben a forralban ez teljesen egyértelmű. Kirakod a bizit, akkor nem a gyerekre is büszke vagy, de kicsit mutatod a világnak, hogy te mennyire.
1: Jó, akkor mire
0: mennyire nagyon jó szülő vagy.
1: Mire lehet büszkének lenni? A bizonyítványra akkor nem, mert az kérkedés.
0: Most kiraksz egy csupa ötös bizit, az nem kérkedés, de hogy te milyen jól csinálod. Semmi másról nem tudod, csak milyen tökös szülő vagy.
1: És csak simán azt mondod, hogy nézd már, egész héten bántott engem ez a gyerek, de itt sok
0: ez a gyerekben, olyan okos aztán, hogy se az a gyere, se az a gyere.
1: Nem tudom, hogy engem zavar, de igazából csak meglátok.
0: Te se rakod ki a gyerek bizonyítványát, nem?
1: Magból sem. Egyrészt azért, mert nem vagyok hülye. A másik az, hogy nem, teljesen felséges. Tehát annyi mindent kiraktam, adtam volna az elmúlt években, amikor ott kellett magam készíteni. Nem tudhatjátok. Nem tudhatjátok, milyen csodálatos az a gyerek. És visszafogtam magam, akkor nem ezzel fogom kezdeni.
0: Van valami toxikus, hogy a szülő kiposztolja a gyerek bizonyítványát. Ez ilyen, ez nem szimpatikus.
1: Szeretném elmondani, hogy semmi értelme nincsen amúgy ebből bármit is következtetni, hogy kinek hanyas a bizonyítványa. Semmit nem jelent, de tényleg semmit nem jelent, mert ez jelenteti a tanárnak a rossz értékítéletét, ez jelenteti a gyereknek a végtelen szorgalmát, az intellektusát, jelenteti azt, hogy nagy szorongásban van, jelenteti azt, hogy csodálatos anya. Mert mindent jelent, és annak az ellenkezőjét is.
0: A hétvégén Ceglédén voltunk ballagáson, templom, egyházi suli, első körben mise volt, majd már csak a jó Isten nem mondott beszédet, aztán kijöttünk ájuldozva, leesett cukorszinte, mintha mise történt volna, Nixi küldte nekünk. Na ezek mennyire meg vannak kínozva, gondold egy ilyen évzáró.
3: És akkor még jön a polgármester, az is beszélni akar, iskolaigazgató, az mint ha, is osztályfőnökök.
0: Mintha lenni bármi jelentőség, hogy bezárták az évet. Tehát itt lépjünk egyet hátra, van bármi jelentőség, hogy bezárták az évet.
1: Miért nem az van, hogy ilyenkor behívják a gyerekeket, mondjuk az utolsó napon, mindenki kap egy pohárba egy almalevet, és azt mondja, hogy srácok, megcsináltátok, véget ért egy év, megint egy éve közebb kerültél ahhoz, hogy azt csináld majd, amivel foglalkozni szerettél.
3: Pihenjetek, mint az
1: örülünk, hogy itt vagytok.
3: Így van, szeptemberben majd belehúzunk megint.
1: Így van, kocsincsunk egyet, puszi, mindenki érezze nagyon jól magát. Rock and roll.
0: Nem éltél igazán, ha nem ájultál el iskolai ünnepségen. Nem vágottatok el soha? Nem voltatok, nem az elájulós típus voltatok? A tűzőnapon elsősorban
1: eltől? Fullos ájulós voltam.
0: Ájulós voltál, abszolút tényleg?
1: Fullos ájulós, de én még a fodrásznál is egyszer elájultam. Soha nem fogom elfelejteni az élményt. Néztem egy fotót a fodrásznak, kim volt a kutyájáról egy fotó, egy Bernát hegyje volt, és néztem a kutyáról a képet, és egyszer csak már semmi nem volt, csak a kutya. És a következő... Nem, a következő az volt, hogy vizet locsolnak az arcom, meg kocka cukrot meg a nyelvem alá, de hogy igen, az nagyon durva, és soha nem fogom elfelejteni azt a kutyát, még mai napig ott van az arcom előtt.
0: Figyelj, náluk egyszer évzáron valaki befutott bohócnak festve pucéra. Na, az jó. Ott az egyik szülő azt mondta, hogy ne szerektek évzárok. Egy kicsit megvilágosodott. Én azt bírom, pucéra bohócnak öltözöm.
1: Nagyon szeretem.
0: Én azt adom.
2: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Na? Még egy belefér, egy naphallgatója?
3: Bele. Hát.
1: Naphali. Na. Csendben vagy, Balázs, nem tudom elgondolni.
0: Nem, azt néztem, csak a közlekedési éreket szűröm, ilyenkor érdemes beolvasni, de nem annyira.
1: És ezt miért a...
0: Egy M3-as mindjárt olvasom.
1: Grinder.com-on csinálod.
0: Igen, a grillsütő.hu-n vagyok éppen, de hogy is.
6: Halló?
0: Bizonyítványosztásos. Csipet Lotus? Nem. nem veszi fel a csipet. Lotus pedig egy nagyon szép nyereménye van.
6: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy csipetropi válogatás a csipetropi jóvoltából.
0: Na, egy ilyen kis nyereményünk, egy ilyen kis nyereményünk volt.
3: Na, az hogy telnek a napok ezután?
0: Na, jön a elmondom. Szabadság!
1: Szeptanári, most a téli ruháimat fogom kiszelektálni a szekrényemből, azokat berakom hatalmas táskákba, és utána pedig elszállítom őket egy távolabbi ruhatárba, ahol valószínűleg soha többet nem fogom elővenni őket, mindegy. Ez egyik, a másik pedig, hogy lánygyermeket fogom egész nap 24 órában szórakoztatni, és szeretni. Ezt fogom csinálni.
3: Mi megjövünk melózni, na mindegy.
0: Mi még a hét, ó, és a hajózásról egy szó se szóltunk. Pénteken hajózunk, gyerekek. Ha nem mondjuk, aztán ott azt mi fogunk küldögélni. Úgyhogy majd holnap mondjuk, akkor eleget a hajózás, hogy pénteken kifut a hajónk a kis dagadó vitorlákkal sikló sajkák. Rajta leszünk mi is majd, és indulunk Szántódról, de akkor most már nem menjünk ebbe bele, mert nincs idő, már úgyis tudtok mindent, de holnap elmondjuk a részleteket.
3: Gyere oda korábban.
0: Akkor te most már elmész Szabira.
1: Igen.
0: És jövő héten mi sem vagyunk, ugye pénteken zárjuk a hajózásra, tehát jövő héten mi Szabin vagyunk, akkor te most két hétig nem vagy.
1: Hát ez erős.
0: Az egy nagy pihenés lesz.
1: Négy nappal többet pihenek, mint is, közben fellépek, úgyhogy...
0: Most érted, elmegy egy nap előtted, de kicsit lebasz minket, hogy ő föllép. Értetted a hangsúlyt?
3: Én ezért a múltkor is
0: kaptam. De azért fellépek. Hát most én szerveztem neked a fellépést.
1: Szóval keresel, köszönöm ezt, hálás vagyok.
0: Én szerveztem neked a fellépést. Én vagyok a managered, hát nem én szerveztem a fellépést.
1: Én írtam alá. Nem úgy volt, hogy rádiós volt, azt elkezdtem stand-upolni, tudod, hanem fordítva. Ezért, ugye?
0: Mennyi? Hát ő le, hát azt figyeld, ott lész föl, ahol szeretnél.
1: Hogy érzed? Gondolok rátok esténként, meg reggelente. Írni fogok, küldök nektek képeket majd.
0: Jó, de legyen a Szabiról visszatérő valami kis sütemény.
1: Hát azt mondod, hogy vásárolok magamnak egy dagasztógépet?
0: A dagasztógépről lebeszéltek, úgyhogy azt ne vegyél, de valami hozzá.
1: Na jó, hát meglátjuk, hogy milyen lesz a viszonyunk addigra. Ki tudja.
0: Jól van, gyerekek. Akkor mi érkezünk holnap Juliskával, még négy napot vagyunk, pénteken mi hajózunk, és aztán jövő héten mi is elmegyünk egy kicsit. Jó, pihenni, de akkor ezt még úgy is mondjuk. Vigyázzon mindenki magára, és holnap 6 órakor, de még ezen 40 másodperc, ez nekünk szól. Akkor azt el vagyunk? Tudjuk mondani, péntek, ugye 6 óra Szántód.
3: Fél hétkor nyitjuk ki a hajót, akkor tudsz felszállni, de gyere oda korábban, mert nem lesz hely.
0: Így van. BSV-vel megyünk, Metzkervikit is visszük, és nagyon sok nyereményünk van. 100 000 forintok, meg szponzorok, meg nyeremények.
3: Hétkor fut ki a hajó, átmegyünk Tihanyba, kiszállhatsz, beszállhatsz, jöhetsz vissza. Ja.
0: Holnapra már tudni fogunk konkrétumokat.
3: Minden
0: is.
3: Tudunk
0: ezt most
3: is.
0: Lehoztuk rutinból.
3: Minden tudunk most is. Jó, nincsenek semmiféle mellébeszélések.
0: Így van. Gyerekek, jövünk holnap 6-kor. Puszi mindenkinek, sziasztok! Ciao, hello.
2: Na,

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
3: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jyskó áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
7: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem csak fesztivál hangulatot teremtünk, el is könnyűk fesztiválozni a hallgatókat. Ma is nagyon sok játék jön. Páros belépőjegyeket lehet majd nyerni július elejére a Dunapart Festre. Természetesen szólni fogok majd, amikor telefonálni kell. Ami az időjárás illeti, napsütés 35 fokos csúcs délelőtt, aztán délután ma is erőteljesebb lehet a gumolyfelhősödés, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: Az időjárás jelentés a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatója.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és nálunk folyamatosan lehet nyerni a legjobb bulikba, fesztiválokra a jegyeket. Jön a Dunapart Fest, július 2-án, 3-án, 4-én, és lesz Rádió 1 stage, ahol az összes lemezlovasunk fellép, a Disco Sheet, a World is My Radio Show teljes legénysége, és Cookie is. Aki régen volt bulizni, és szeretne tombolni egy nagyot, hívja 10-ként a 0620-311-111-et. Hajrá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4.

Rádió 1 stage-e minden este 8-tól. A diszkós hét legendái. DJ Junior,

0: műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: csak igazi mai sláger megy, és közöttük adom a páros belépőket a Dunapart Festre, a 10. telefonálónak. Halló, hogy szólíthatlak?
1: Erika.
0: Az ország melyik részéről?
1: Sopronból.
0: Ó, hova szeretnél jegyet nyerni?
1: A fesztiválra.
0: Melyikre?
1: A Mirácskevéle Dunapart Fesztiválra.
0: Igen. Csak teszteltelek, mert a múlt héten ugye a Sopron Festre lehetett jegyet nyerni, nehogy véletlenül rossz játékra jelentkezz. De így minden szuper. Rád fér már a buli nagyon?
1: Most a gyarat szeretném megtolni egy kicsit a fesztivál szezonba.
0: Hát?
1: Rám fér egy kis kikapcsolódás.
0: Nagyon úgy néz ki, hogy meg fogod tolni, mert 10. hívtál fel!
1: Örülök neki nagyon.
0: Kérném a Rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.

0: foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futballvilágbajnokságon tegnap este és ma hajnalban zajlott mérkőzésein Spanyolország, Szaúd-Arábia 4-0. Azok a spanyolok, akik az első mérkőzésükön gól nélküli döntetlent játszottak, most 4 ponttal vezetik így a H csoportot, és az utolsó körben Uruguay ellen már egy döntetlen is elég nekik a továbbjutáshoz. A Belgium-Irán mérkőzés egy gól nélküli mérkőzés volt, pontosabban volt egy szabadrugás utáni gól, de a VAR lest állapított meg, úgyhogy érvénytelen lett. Így tehát 0-0 a mérkőzés végeredménye. Uruguay, Zöldfoki Köztársaság 2-2, ezzel az eredménnyel a H csoportban Spanyolország mögött Uruguay áll 2 ponttal. Végül hajnali 3 órakor kezdődött az Új-Zéland-Egyiptom találkozó, az első félidőben Egyiptom még égett, a második félidőre viszont felrázták magukat annyira, hogy nem csak hogy szépítettek, de 3-1-re Egyiptom meg is nyerte a mérkőzést Új-Zéland ellen.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
0: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

Balázsékkal, a Bahalkompján. Tömj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszeles grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban, gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: jó.
1: Aha, persze nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
7: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az ön ideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon.
10: Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
10: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
11: A Sopron Fest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
12: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
3: Reklámot hallottak.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
15: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra. Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
16: Benne vagy?

0: csobbanj és kopcsolj ki. És ha még többre vágysz, a Family Park és Ausztria kincsei csak egy karnyújtásnyira. Tervezd meg a nyarat most, és foglalj a Fagus Hotelbe. Fagushotel.hu.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Halló, szakértő úr, jó reggelt!
3: Amadács Csergő, szép jó reggelt kívánok a zimbabwei szakértői futballvilág.
2: Így is van, hát ott van, aztán halljuk a beközelés, halljuk, hogy ott aztán van szakértelem.
3: Azon mosolygok itt magamban, hogy itt teljesen mindenki ki van itt égve, hogy milyen késői hajnali mérkőzések vannak. Gyerekek, az összes hajnali tudom nézni, mondom a titkomat, prostata problémáim vannak, én kétszer kelek fel pisilni, kimegyek egy evőkanál tök magolaj, már Azerbajdzsán irányra ülökre nézem is.
2: ez dobta ki. Egyébként tényleg tele vagyunk hajnali meccsekkel, tehát hogy ez nem...
3: Ugye?
2: Abszolút, igen. Na tényleg nézed, egyébként nézed, nem? Tehát jó helyen
3: nézem, vagyunk. Nézem, abszolút nézem.
4: Mit tudtunk meg eddig, Denis?
3: Egyesült Államok. Ausztrália meccsen ott görcsöt kapott a bíró, az megvan, és a játékosok szaladtak oda lenyújtani.
2: Ne csináld.
3: Erről tudunk?
2: Semmi. Teljesen vakon vagyunk. Minden
3: jó. Ennyire?
4: Semmit nem láttunk. Ennyire. Én csak azt láttam, hogy megjöttek Kongóból a nagyon szép férfiak. Ideig
3: igen,
4: követtem.
3: Hát ez a három hete volt. Az igen, három igen, hete volt, akkor tárt le a
2: gépjúra. Na mi volt a bíróval? Szóval, hogy ledobta egy kicsit a sportot és hosszul?
3: Hát elfogyott kicsit, begörcsölt ott a vádé, vagy nem tudom, és akkor az ausztrál játékos ment és nyújtotta le, mint a fogorvosi székbe, itt a bal hátsót fúrná az ember, az közben egy neki is begörcsölne valami a vádlia, mi masszíroznánk ott le a székbe, kb. Ez olyan.
2: Figyelj, és mi ez az ivószünet? Segíts egy kicsit, ez mi az, hogy közben isznak? Ez eddig nem volt, ez micsoda?
3: Nem volt ez. Ez még nálunk szépen a Grundon se 92-be érted, végig nyomtuk reggeltől. De tényleg, ezt nem értem meg. Az is felháborodás volt, hogy nem is indokolta az időjárás, tehát egy 20 fokban azért nem. Azért havi 480 millióért azért egy 90 percet tudjuk már lerúgni, nem? Úgyhogy ti is kicsit zárkozzatok fel, mert ez így egyelőre kevés.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt az idő, hogy játszunk. Bulizunk együtt a Rádió Esztézsen az összes DJ-nkkel a Dunapart Festen. Július 2-3-4 bármelyik nap a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer. A forró drótunk 20-as 311-111.

0: legyen, csak igazi mai sláger megy, és lesz itt még tánc, például a Dunapart Festen, a Rádió Esztésnél az összes lemezlovasunkkal. Ki az, akit szeretettel várunk ott ingyen, ráadásul másodmagával? Halló?
1: Szia, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Ki vagy te, hogy hívnak?
1: Zoli vagyok Budapestről.
0: Hogy bírod ezt a dögmeleget, Zolikám? Mit csinálsz? Hogy telik a napod?
1: Köszönöm szépen, benneteket hallgatlak, nem még jöttem az a munkából.
0: Le is dobtad a munkát. Valami terv délutánra?
1: Hát pihenés majd egy kis foci VB nézős majd esetleg.
0: És ezek szerint tervezgesz némi fesztiválozást is?
1: Hát szeretnék eljutni egy-két helyre, hogyha lehetséges. Hogyha lehetőség lesz rá, és lesz rá, mód is nyerek esetleg.
0: Nagyon úgy néz ki, mert hogy 10. lettél, Zoli!
1: Igen, ezt nem hiszem. Nem hiszem, Atiskán. Nagyon szépen köszönöm. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát még a szlogen is megy, úgyhogy abszolút tiéd a nyeremény.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Oj, tökéletes, ott a helyünk. Ez azért különösen kedves, hogy a Dunapart Fest, mert a sógroméknak ott van ilyen kis három szemmel kis ilyen nyaralójuk, tudod, ilyen picike, úgyhogy gyakorlatilag át kell majd oda csak sétálni.
0: Hát ez nagyon jó hangzik, akkor érezzétek magatokat majd.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

csak igazi mai sláger megy. Ma délután 5-től Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Igazi nyár hangulatban a kora estében. Majamina mixeli majd az igazi mai slágereket 2 órán keresztül itt a Rádió 1-en. Most viszont a déli mixet indít.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat, és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunk a három darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
9: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu.
10: Úgy is tett!
11: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
0: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
14: BSV és a Gang Siófokon a plázson július 3-án.
15: Kapunyítás 19 órakor. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
14: Várunk mindenkit szeretettel.
16: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
17: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
16: Irány az Osan, spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, a Daily Mixben is. Én Györki Attila vagyok, hello mindenkinek, és nagyon meleg van. Nagyon kellenek a jó zenék. Hogy ne legyen unalmas, váltogatom a stílusokat. Most például nagyon hangosan fogunk együtt énekelni, dúdolni.

0: Itt a Rádió Egyen, ez a Daily Mix, csak igazi mai sláger megy. Az infók után is pici szünet és a nyár dalával folytatom, úgyhogy mindenki maradjon. Köszönjük, mindjárt jön a Sugar Daddy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért. Tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
5: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
6: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
5: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Nyugodjon meg, Benny Blanco haja tök normális ezután is, sminkmesterek egy gumisapkával csinálták meg ezt a félfej kopasságot az adott fotó kedvéért. Átlettek vágva a Selena Gomez rajongók. Nagyon...

legyen, csak igaz, ma is sláger megy. A következő óra elején Martin Garrix érkezik, aki ha egy napig valaki más bőrébe bújhatna, az nem egy celeb vagy egy híresség lenne, hanem egy átlag ember. Ő mondta, Matthias lehetne.

0: semmi nem jó úgy, ahogy van. De ez a zene nagyon jó lesz a következő óra elején. Ez a Butterflies.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Nyári akció a Suzuki Dunában. Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
5: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
6: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
5: Irány az Osan, spórolj okosan!
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Stílusváltás a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Jön most egy zene, amit Alex Warren egy internetes sztárról, egy TikTokerről írt, Cover Annan a neve. Kicsit bulváros voltam most, mert hogy a hölgy tulajdonképpen Alex felesége, és igen, ő is TikToker volt. A Snapchaten kezdtek el üzengetni egymásnak, ma meg már férj és feleség, és ilyen dal születik a kapcsolatukról.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és zenélek tovább, csak egy perc, és az információk után Ellen Walker érkezik, Éva Megszáll, és ezzel az igazi mai slágerrel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
5: Szia, drágám. Na, rá, Istenél aludtam ma is.
4: De jó neked. Mi a titkod?
5: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
4: Sedacor Forte.
5: És a koncentrációt nem befolyásolja.
6: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Szívesen dolgoznák gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

ugyan, csak igazi mai sláger megy, és akkor most az aktuális favoritunk az idei nyár egyik kedvenc dance zenéje indult el. New Religion érkezik, az a Bebe Rexha, akiről kevesen tudják, nagyon maximalista. Nem csak dalszerző, énekes, producer is, szereti, ha miatta működik egy dal, mindig beleszól a készítési folyamatokba, alakítja a vokál hangzását, sőt, néha még a zenék mixeléséhez is ad profi tanácsokat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis
2: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
0: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Benne vagy egy felejthetetlen nyárban? Akkor foglalj most a Soproni Fagusz Hotelbe. Fedezd fel Sopront, élvezd a nyári programokat, kirándulj a lővérek hűs erdejében, bringázz a fertőtónál, csobbanj és kapcsolj ki. És ha még többre vágysz, a Family Park és Ausztria kincsei csak egy karnyújtásnyira. Tervezd meg a nyarat most, és foglalj a Fagusz Hotelbe. Fagushotel.hu.
8: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Halló, szakértő úr, jó reggelt!
10: Amadácsi Sergő, szép jó reggelt kívánok a zimbabwei szakértői futballvilág.
9: Így is van, hát ott van a szóval, halljuk a beközelés, halljuk, hogy ott aztán van szakértelem.
10: Azon mosolygok itt magamban, hogy teljesen mindenki ki van itt égve, hogy milyen késői hajnali mérkőzések vannak. Gyerekek, az összes hajnali tudom nézni, mondom a titkomat, prostata problémáim vannak, én kétszer kelek fel pisilni, kimegyek egy evőkanál tök magolaj, már Azerbajdzsán irányra ülökre nézem is.
9: ez dobta ki. Egyébként tényleg tele vagyunk hajnali meccsekkel, tehát hogy ez nem...
10: Ugye?
9: Abszolút, igen. Na tényleg nézed, egyébként nézed, nem? Tehát jó helyen
10: nézem,
9: vagyunk.
10: Nézem, abszolút nézem.
11: Mit tudtunk meg eddig, Denis?
10: Egyesült Államok, Ausztrália meccsen ott görcsöt kapott a bíró, az megvan, és a játékosok szaladtak oda lenyújtani?
9: Ne csináld!
10: Erről tudunk?
9: Semmi, teljesen vakon vagyunk, minden jó.
10: Ennyire?
11: Semmit nem láttunk. Ennyire. Én csak azt láttam, hogy megjöttek Kongóból a nagyon szép férfiak.
10: Ideig igen, hát ez a 3 hete volt, az 3 hete volt, akkor tárt le az
9: évfiúra. Na mi volt a bíróval? Szóval, hogy ledobta egy kicsit a sportot és hosszú
10: le? Elfogyott kicsit, begörcsölt ott a vád, de nem tudom, és akkor az ausztrál játékos ment és nyújtotta le, mint a fogorvosi székbe, itt a bal hátsót fúrná az ember, az közben egy neki is begörcsölne valami a vádlia, mi masszíroznánk ott le a székbe, kb. Ez olyan.
9: Figyelj, és mi ez az ivószünet? Segíts egy kicsit, ez mi az, hogy közben isznak? Ez eddig nem volt, ez micsoda?
10: Nem volt ez. Ez még nálunk szépen a Grundon se 92-ben, érted? Végig nyomtuk reggeltől. De tényleg, ezt nem értem meg. Az is felháborodás volt, hogy nem is indokolt az időjárás, tehát egy 20 fokban azért nem. Azért havi 480 millióért azért egy 90 percet tudjuk már lerúgni, nem? Úgyhogy ti is kicsit zárkozzatok fel, mert ez így egyelőre kevés.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

Light. Taylor Swift egyre kevesebbet használja a social médiát, ezt már nagyon sok interjúban elmondta. Legelsőként a Twittert, a mai X-et törölte le a telefonjáról. Anno, amikor

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A foci VB-n ma este 7 órakor láthatjuk az első mérkőzést Argentína-Ausztria a J csoportban. A texasi Dallas stadionban rendezik meg, és a bulvár sajtó már attól hangos, hogy a dallasi luxusszállodák környékét teljesen megbénították a messzi lázban égő szurkolók, a VIP jegyek árai pedig a csillagokat súrolják. Este 11 órakor kezdődik a Franciaország-Irak mérkőzés, az I csoport éléről vág bele Franciaország, úgyhogy a táborukban kiváló a hangulat, a játékosok a helyi philadelphiai nevezetességekkel és a híres Philly cheese steak szendvicsekkel fotózkodtak. Hajnali 2-kor Norvégia-Szenegál mérkőzés, az I csoport másik kiemelt mérkőzése. A torna egyik leginkább három esélyes meccse ez, ahol a norvégok fizikai dominanciája összecsap a szenegáliak elképesztő sebességével és atletikusságával. Hajnali 5 órakor pedig Jordánia-Algéria mérkőzés, egy élet-halál harc a túlélésért a J csoportban. Mindkét csapat vereséggel nyitotta a VB-t, úgyhogy nagyon kell mindegyiküknek a győzelem.
0: Rádió egy foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A rádió egy bemutatja. Július 2-3.

Rádió 1 stage minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, a World is Mine sztárjai, Regali

0: műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs, közöttük a megígért játék. Dunapart Fest, július 2-án, 3-án és 4-én a Rádió 1-gyel, mert hogy ott lesz a stage-ünk, és az össze

0: I will leave the light on.
1: A Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Páros belépőt nyer valaki tőlem a Dunapart Festre július 2-ára, 3-ára vagy 4-ére. Tetszőlegesen választható napra. Halló?
2: Halló, szia, te is Balázs vagyok. A játékot szeretnék jelentkezni.
1: Balázs, honnan telefonáltál?
2: Én most jelenleg Angliából.
1: Ott hány fok van?
2: Itt kérlek szépen 22.
1: Csak hogy irigykedjünk, tudod mennyi van itt?
2: Hát ilyen 35 környéke.
1: 35, igen, ez a csúcs a mai nap folyamán. Mit csinálsz Angliában?
2: Én kamionozok, úton vagyok vissza Magyarba.
1: Ja, dolgozol ezerre.
2: Igen.
1: Merre felé leszel július elején?
2: Hát remélem a fesztiválon.
1: Ott leszel? 10-ként elértél Angliából!
2: Ja, nagyon király vagyok, és köszönöm szépen. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Na gyere velünk akkor fesztiválozni!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
2: Nagyon jó vagy, köszönöm szépen, köszönöm.
1: Minket nem érhet az a vád, hogy aki online hallgatja a Rádió 1-et, az nem kerülhet be az ilyen játékokba. Itt az élő

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a következő zenei órában is. Együtt rádiózunk 5-ig, aztán Juhász Gerivel és ma Jaminával elstartol a 2 órás Live Mix Summer Edition. Mától kezdve végig a nyáron, a vakáció ideje alatt velünk lesznek a Rádió 1-es DJ-k és mixelnek a délutánjainkban, a kora esteinkben. 5 és 7 között tehát Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A következő órát Accenten indítom majd.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
3: Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n. Itt a Grill Rácsok örök királya. A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Shave csont nélküli friss sertéstarja minimum 3 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 22-e és 28-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
4: A Sopron Fest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Beethoven-Hoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
5: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepelt velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
0: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: az imai sláger megy. Halló, halló!
1: Jó napot kívánok! Attis vagy?
0: Igen, és te ki vagy?
1: Ja, én Levi vagyok.
0: Levi Kél, hát mi újság veled? Hogy telik a nyári szünet?
1: Jó, telik. Jó napot.
0: Szia,
1: napot,
0: te ki Attis vagy?
1: Én Benyiga Milan.
0: Barátaim, mit csináltok?
1: Mit csinálunk a főbe? Hát az a terv, hogy ma fogok tanulni tangótanáról, aztán meg motorozok, és hallgatom a rádió egyet. Szia!
0: Hát te meg valaki harmadik vagy? Szia!
1: Szia!
0: Nagyon sokan vagytok, jól van. Hát akkor...
1: Csoportos bulit tartunk.
0: Akkor jó bulizást a Rádió 1-jel.
1: Köszönjük!
0: Ciao. És úgy üljetek a fűben, hogy nézzétek, mikor lesz felettetek több gomoly felhő, mert abból lehet zápor, zivatar is, csak mondom. Holnap egyébként több napsütés, kevesebb csapadék lesz, és marad a 35 fokos maximum.
2: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na, ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Bola

Manóz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszeles grillsütőt. Csobbanj a jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Hornsby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, persze nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 DJ-vel, rengeteg fellépővel, idén is Dunapart Fest Ráckevén, július 2-án, 3-án és 4-én, és idén is bejuttatjuk a Rádió 1 hallgatókat, rengetegen fogunk bulizni együtt, a 10. telefonáló biztosan ott lesz most. Halló?
1: Szia, Bálint vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia Bálint, honnan hívtál?
1: Vecséstől.
0: Milyen idő van Vecsésen?
1: Nagyon meleg van.
0: Akkor országos szintű a hőség.
1: Az biztos.
0: Ehhez egy jó kis fesztivál lehetőség.
1: Én benne lennék.
0: Mert hogy elértél 10-ként, Bálint!
1: De jó, nagyon köszönöm. Rádió 1, csak igazi mai stáger megy.
0: Bálintom, na gyere!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon örülök neki, nagyon szépen köszönöm.
0: Kit hozol magaddal?
1: Hát szerintem az egyik kollégámat.
0: Még ott is. Még hát a fesztivál ideje alatt is a kollégákkal.
1: Pontosan, pontosan.
0: Akkor ez egy nagyon jó brigád, bármit is csináltok.
1: Autókölcsönzőnél dolgozunk és kocsikat mozgatunk.
0: Nincs is jobb dolog ebben a nagy melegben. Jó van, kitartást, jó munkát, aztán jó fesztiválozást. És drága Rádió 1-esek, ezzel nincs vége. Juhász Gergőnél is lehet páros belépőjegyeket nyerni a rádió.

zimai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide.

0: legrosszabb kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futball világbajnokságon tegnap este és ma hajnalban zajlott mérkőzésein Spanyolország, Szaúd-Arábia 4-0. Azok a spanyolok, akik az első mérkőzésükön gól nélküli döntetlent játszottak, most 4 ponttal vezetik így a H csoportot, és az utolsó körben Uruguay ellen már egy döntetlen is elég nekik a továbbjutáshoz. A Belgium-Irán mérkőzés egy gól nélküli mérkőzés volt, pontosabban volt egy szabadrúgás utáni gól, de a VAR lest állapított meg, úgyhogy érvénytelen lett. Itál 0-0 a mérkőzés végeredménye. Uruguay, Zöldfoki Köztársaság 2-2, ezzel az eredménnyel a H csoportban Spanyolország mögött Uruguay áll 2 ponttal. Végül hajnali 3 órakor kezdődött az Új-Zéland-Egyiptom találkozó, az első félidőben Egyiptom még égett, a második félidőre viszont felrázták magukat, annyira, hogy nem csak hogy szépítettek, de 3-1-re Egyiptom meg is nyerte a mérkőzést Új-Zéland ellen.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3

Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regál Lili.

0: műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
4: Melyik történet kerül a bajnokcsapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Beethoven-Hoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
6: Nyár, vízpart, napfény, és amit nem vártál.
7: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt!
7: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér nemükre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Szia, Győrbe lennék, és egész nap a rádió megy. Már reggel beszél a kocsiba, és már megy a rádió.
0: Rádió 1, Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger.

annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

itt a Rádió 1, 16 óra 18 perc, közlekedési információk. Legenda írta, hogy az M1-es a határ felé haladó oldalon már az M0-ástól belassul, és egészen Biatorbágyig ne legyen siető senkinek az útja. Dávid pedig azt írta, a 6-11-es főúton balesetezett két autó a 12-es kilométernél, jelenleg is tart a műszaki mentés. Ha van még hír, jöhet, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en előre is köszönjük mindenkinek. Autós barátaim pedig a következő dalt nagyon fogják szeretni. Jön a Pepas!

0: mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A foci VB-n ma este 7 órakor láthatjuk az első mérkőzést Argentína-Ausztria a J csoportban. A texasi Dallas stadionban rendezik meg, és a bulvár sajtó már attól hangos, hogy a dallasi luxusszállodák környékét teljesen megbénították a messzi lázban égő szurkolók, a VIP jegyek árai pedig a csillagokat súrolják. Este 11 órakor kezdődik a Franciaország-Irak mérkőzés, az I csoport éléről vág bele Franciaország, úgyhogy a táborukban kiváló a hangulat. A játékosok a helyi philadelphiai nevezetességekkel és a híres Philly cheese steak szendvicsekkel fotózkodtak. Hajnali 2-kor Norvégia-Szenegál mérkőzés, az I csoport másik kiemelt mérkőzése. A torna egyik leginkább három esélyes meccse ez, ahol a norvégok fizikai dominanciája összecsap a szenegáliak elképesztő sebességével és atletikusságával. Hajnali 5 órakor pedig Jordánia-Algéria mérkőzés, egy élet-halál harc a túlélésért a J csoportban. Mindkét csapat vereséggel nyitotta a VB-t, úgyhogy nagyon kell mindegyiküknek a győzelem.
0: Rádió egy foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1, perceken belül 5 órától indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 2 órában a nyár igazi mai slágerei Juhász Gerivel és mai Jaminával. Most közlekedési hírek. Drucker írt, a dugó van Budapesten, a budai alsó rakparton a Margit híd és a Lánchíd között. Bedugult a Bach csomóponti felüljáró is, írta Andi. Nemrég megtudtam, az M1-esen a határ felé az M0-ás csomóponton lassú, és a 611-es főúton baleset miatt lassú a haladás. A 12-es kilométernél történt, jelenleg is tart a műszaki mentés.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és akkor mostantól kezdve szó szerint egymások adják a kilincset a Rádió 1-es DJ-k. 5-től 7-ig Rádió 1 Live Mix Summer Edition Jaminával, 8-tól jön majd a Disco Sheet, 9 órától pedig World Is Mine Radio Show Metzger Vikivel és Kollárral, úgyhogy csak Györke Attila lép le, az igazi mai slágerek itt maradnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
3: Armin van Buuren,

0: 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
3: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 g-os többféle Mercedes szert csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
9: És a döntő pillanat...
10: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
11: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5-szörös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: A Big George Property bemutatja: kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen. Most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább! Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
13: Legyen tánc! Egyéli áll a Köki Foodporton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport! Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
14: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
15: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
16: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
17: Volkswagen.
18: Nem csak egy új lakás, hanem egy új élet kezdete. Angyalföld megújuló város részében épül a Virágpiac lakópark. Hőszivattyús rendszer, padlófűtés, világos terek, zöld belső kert és minden lakáshoz saját erkély. Hogy az otthon valóban a feltöltődés helye legyen. Fedezze fel a lehetőségeket a Bayer Property weboldalán és találja meg új otthonát. A lakások gyorsan fogynak, ne maradjon le róla. Virágpiac lakópark. Új életre hangolva.
17: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
19: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
17: Irány az Auchan, spórolj okosan!
20: Benne vagy egy felejthetetlen nyárban? Akkor foglalj most a Soproni Fagusz Hotelbe. Fedezd fel Sopront, élvezd a nyári programokat, kirándulj a lővérek hűs erdejében, bringázz a fertőtónál, csobbanj és kapcsolj ki. És ha még többre vágysz, a Family Park és Ausztria kincsei csak egy karnyújtásnyira. Tervezd meg a nyarat most, és foglalj a Fagusz Hotelbe. Fagushotel.hu.
21: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
22: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most!
24: Rádió
23: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemez

0: Kitört a nyári szünet, és ezzel együtt nálunk elindul a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Mostantól kezdve 5-től egészen 7-ig fogunk mixelni délutánonként minden nap, képzeljétek el, és elsőként Jamina teszi ezt. Hello, drága Jami!
1: Én leszek a prototípus ebben most. És igen, teszteljük.

0: dumálni. Továbbra is megyünk élőben mindenhol, a YouTube-on, meg a Rádió 1 hivatalos TikTok csatornáján is. Kezdjük el!
1: Így van, gyertek, csatlakozzatok, mindenképpen kezdem is, tehát a következő 2 órát még hozzá. Az egyik abszolút kedvencünk Tóth Abigail és Accent közöse, ez a Sugar Daddy, találja a Lemixben.

0: Közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset a 10. kerületben történt Budapesten, pár perccel a Dréher-Antal úton, a Körösi Csoma Sándor útnál, a 611-es főúton pedig Sást közelében két személygépjármű ütközött frontálisan, a 12-es kilométernél félpályás útzár van, és nagy a dugó, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Hú, de sok az üzenet, szia Geri, hello, Jami, nézem a TikTokot, az a kérdésem, hogy akkor a kívánság műsor így egy órás lesz, és ugye sokszor lesz délután is két órában ezentúl, Jami, na üdvözlettel Ákos, az elsőre elsőt, a másodikra is igen a válasz.
1: Na, így van, igen, tehát abszolút nagyon örülünk neki, tényleg nagyon sok ugye a fellépés sokszor ez érinti, az, akár az esti mix műsort, ilyenkor délután viszont ez a két óra abszolút a miénk lehet, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki. Úgyhogy igen, biztosan minden héten találkozhatok velem is.
0: Így igaz, és nagyon reméljük, hogy szeretni fogjátok a nyári időszámítást itt a Rádió egy live mixben. Mától kezdve tehát este 6-kor nem állunk le, hanem mixelünk azután is még egy órán át. Sziasztok, nyugtassatok meg, hogy továbbra sem lehet majd azt mondani, hogy mindenkinek, aki szereti. Hajrá, Jami és Geri, Janita. Anita, így van a szabály, és marad.
1: Így van, azért ami az egy órára vonatkozott, ez a kettőre is fog. Még egy nagyon vicces mondatot hadd olvasok fel, valaki azt írta, hogy lehet kérni a Dübörgő a ház című dalt, amit kívánság műsorban. Hát még így nem is olvastam ezt a címet.
0: Lehet majd Dübörgő 7 és 8 között.
1: Igen, ez a kívánság kosár itt ugye egészen hétig.
0: Na, menjünk tovább, Jami.

0: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix, a Rádió 1-en.
2: At the turntables now.

0: Summer Edition, elkezdődött a nyári szünet, úgyhogy mától a rádió egy live mix is. Minden nap 2 órás és egészen este 7-ig tart. Mellettem most a lemezjátszóknál Jamina, a legtöbbet díjazott rádió egy DJ. Első, második és harmadik helyezett díja is van már a rádió egy DJ szavazásokon. Hello, Jami, még egyszer!
1: Hello, Geri, így van, és alig várjuk ugye az ide.

0: Gergőnek megpróbált
1: már eljátszani. Gergőnek megpróbált már
0: eljátszani, hogy az hogy néz neki. Tehát így lenne egy ilyen... Meg egy nagyon lassú zene, tehát hogy ők alszanak, vigyorognak. Tehát ez egy nagyon furcsa back-to-back lenne.
2: Igen, Nobi úgy elje, amin a kiskutyája, a Süsű meg az enyém. Én 2 hónapja fogadtam örökbe, ő egy teljesen vak kiskutya, viszont elképesztően muzikális. Harry Styles a kedvenc énekese, csak mondom,
0: képzeljétek el. Bocsánat, akkor Nobi mégsem vállalja ezt a back-to-back-et.
2: A TikTokon is élőben megyünk egészen este 7-ig. Nézzük, hogy mi jön most javé.
0: Így van, Rédalton rengetegen kértétek tőlem itt a TikTokon, úgyhogy mindenképpen jöjjön a Blood Running nálam. Egy elképesztő jó remixben, nem tudom kimondani, mert STFR-esen ilyen remixet találtam. Tehát akkor legyen Stufrischen remixbe. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Live Mixben.

0: fogok üzenni. Melinda, sziasztok, régi csendes hallgatótok vagyok az ősidők óta, mindössze másodjára írok nektek. Tökéletes a live mix itt Finnországban, pláne a World is My Radio Show DJ-vel. Hajrá, Jamina, üdvözlettel, Őrs!
1: De jó, írjál többször, Őrs, mit szólsz bizony hozzá, köszönjük, hogy ott kín is minket hallgatsz.
0: Sziasztok, minden új kezdeményezést támogatok, pláne tőletek, csak nyugisan, nem kapkodva, ezt szeretem, így van idő a dugóban ülni, max hangerővel. Puszi nektek, Andi!
1: Na ezért vagyunk itt, így van, azért mi is tudjuk pontosan Gerivel, hogy milyen az, főleg ilyen melegbe tényleg arra szólni a dugóba, pláne ha nincs légkondid, úgyhogy itt vagyunk a háttérben, csendesen, finoman,
0: bizonyán,
1: kettő
0: mindjárt
1: órán keresztül.
0: Igen, mindjárt este 60, eddig ilyenkor mindig azt mondtam, hogy mindjárt kezdődik az élő kívánság műsor, na de most...
1: Elmegyünk!
0: Igen. Elmegyünk, de csak azért, hogy visszajöjjünk újult erővel. Jó?
1: Hogy újra, elmegyünk, hogy újra kezdhessük, tudjátok? Úgyhogy így van, jövünk vissza az igazi mai slágerekkel. Tehát maradjatok velünk a következő órában is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
6: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék.

0: Balázsékkal, a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszeles grillsütőt. Csobbanj a jeges fájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozik.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
6: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
9: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Goldtagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
10: Na, mi lesz a mai program?
11: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
10: Vagyis?
11: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
10: És ha rock'n'roll, akkor...
11: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
12: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
13: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
14: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját, és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
17: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
18: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
2: Reklámot hallottak.
19: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Így van, hello mindenkinek, este 6 óra a pontos idő, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mától kezdve ne válunk le este 6-kor, hanem még egy órán át tart a Rádió 1 Live Mix Magyarország legjobb DJ-ivel, ma például Jaminával. Hello Jami, még egyszer!
1: Így van, nagyon örülök neki, hogy velem indítottuk ezt el, és én lettem az ilyen úgymond prototípus, úgyhogy nagyon örülünk neki tényleg, hogy 2 órán keresztül. Olyan fura volt azért 6 órakor itt hagyni ezt az egészet.
0: Igen.
1: Mert annyira beindítottuk itt a délutánt, egyrészt minket is, meg tudjuk, hogy nektek is tök jó ez hazafele a dugóba, úgyhogy mostantól tényleg 7-ig itt vagyunk élő. A Live Mix-ben.
0: Pontosan, elindult a nyári szünet, elindult a Rádió 1 Live Mix Summer Edition.
1: Másodszor rúgok ebbe bele, Geri, kérlek, rakjuk arrébb.
0: Ez lassan maradandó sérülés.
1: És szandálva vagyok, és belerúgtam.
0: Jézusom.
1: Na mindegy, semmi baj.
0: Ez legyen a legnagyobb gondom, ha menjünk tovább.
1: Kezdjük tehát a második órát itt a Live Mix-ben, ez pedig John Felix és Shaus közöse, jön a Walk With Me. Tehát lányok, fiúk, egészen 7-ig pörgünk a Rádió 1 Live.

0: Summer Edition, mától 2 órás a Rádió 1 Live Mix, és mindig egészen este 7-ig tart. Annyira jó, hogy 2 órát vagytok, itthon aszalódunk 2 picivel, úgyhogy köszönjük Jami és Geri, hogy kapunk tőletek egy kis nyári bulit a nappaliba, Kriszti Almádiból.
1: Így van, hát nagyon meleg van, ugye, úgyhogy örülünk akkor, ha egy kicsit felpesdítjük és lehűtjük a délutánatokat.
0: Így van, apropó időjárás, ezt még neked nem mondtam, Jami, de van egy támogatott időjárásunk, ezt majd mindig az éppen aktuális és szolgálatban lévő DJ fogja elmondani mellettem, úgyhogy pár mondat az időjárásról, csak úgy ilyen jaminásan, egyszerűen.
1: Menjem.
0: Mehet.
1: Szóval, ja, mehet is.
0: Aha.
1: Időjárás jelentésünket hallják. Szél, csapadék, lehűlés, egyáltalán nem várható. Rohadt meleg van. Időjárás jelentésünket hallották.
2: Az időjárás jelentést a Vaper rovar riasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Ez mennyivel jobb, mint amit én mondtam egyedül.

0: Jamina tehát élőben egészen hétig a lemezjátszók mögött a rádió egy Live Mix Summer Editionben megyünk tovább.
1: Egy olyan zenével megyünk tovább, amit tényleg abszolút köszönhetünk szerintem a social médiának. Mindenhol látom Instagramon a sztorik alá bevágva, a TikTok videók alá bevágva, és nekem abszolút a 2026-os nyár jut róla eszembe, ez pedig Bauza és a Magnetic. Ezzel folytatjuk tehát a két órás Live Mix-et.

0: a rádió egy live mix, és egészen este 7-ig tart, aztán jön majd a rádió egy kívánság műsor 1 órában, tehát 7-től 8-ig, és hát emiatt Erzsike néni, a drága, nagyon szeretett, imádott takarítónőnk nem tud jönni rendet rakni a stúdióba este 6-kor, ahogy eddig csinálta az elmúlt években. Figyeljetek, minden SMS Erzsike néniről szól. Jöhet néhány?
1: Igen, abszolút, hallgassuk.
0: Akkor a kívánság műsort mától Erzsike néni vezeti? Kérdezi Pulmex. Sziasztok, Erzsike néni, ugye nem mondott fel, jó a műsorra mi? Sziasztok, ezen elindítványozom, Erzsike néni is induljon a következő DJ szavazáson, írja Ákos.
1: És az a kultikus jelenet, hogy így megláttuk most az előbb 18 óra 20 perckor a másik stúdióban, itt egy üvegfal választ minket, ugye el, és hogy tudjátok, van az a tipikus, hogy ő ilyen ide tette a derekára mindkét kezét, a másikat felemelte, és így megfenyegetett.
0: Tehát az a tekintet, amivel ölni lehet.
1: Igen. Az a mindent, mi lebuktunk, elmozdítottuk a kosarát, a tisztítószerekhez hozzányúltunk, tehát ő mindent észrevesz, úgyhogy ez egy nagyon vicces jelenet volt.

0: 6 órakor biztos tolná be a kis motyóját, úgyhogy majd nézzétek meg a Facebookon.
1: Így van, a Facebook és az Instagram oldalunkon is megtaláljátok ezt a videót. Jamina, tehát még jó fél óráig marad a lemezjátszói mögött, mától este 7-ig tart minden hétköznap délután a rádió egy live mix, úgyhogy most egy rövid hydration break, aztán pedig jövünk vissza.
0: Hydration break, de jól mondtad, oké.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Lánynegyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edényekkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
5: Nyári akció a Suzuki Dunában. Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
6: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
7: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
6: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
8: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
9: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
8: Irány az Osan, spórolj okosan!
10: A Big George Property bemutatja: kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
3: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio.

0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A rádió egy live mix, és minden nap este 7-ig tart. Rendesen megsajnáltam Erzsi nénit, hogy így felkavarjátok a mindennapja, itt írja Eperke. Sziasztok, Erzsi néni, nyugodtan odaülhetnek közétek az egyik székre, jól műsor szoki.
1: Mondtam én, igazából Erzsi néni elvitte a mai sót, aminek egyébként nagyon örülök, én nagyon régóta nagyon jobban vagyok egyébként Erzsi nénivel, mindig megölelgetjük egymást, szóval van egy különleges kapcsolatunk, és ő egy nagyon aranyos néni, tényleg mindig tudom, ha valami baja van, vagy ha éppen jól van, úgyhogy én örülök, hogy végre figyelmet kapott.
0: Én is. Nagyon szeretjük Erzsike nénit. De jó, hogy 2 órás a szed, hurrá, puszi, ami nálak. Nagyon várjuk a zalakarosi bulit. Gabi és Zsolti.
1: Jó, de cukik vagytok, igen, menni fogok, és nem tudtam megmondani, itt kérdezte valaki, hogy Zala megyébe mikor leszek. Na, akkor megyek Zalakarosra ezek szerint, majd később erről beszélünk.
0: Sziasztok, én is örülök a nyári időszámításnak. Örülök, hogy ti is örültök velünk együtt, akkor 7-től 8-ig lesz majd kívánságműsor. Eszter kérdezi ezt. Így van a rádió egy kívánságműsor mától 1 órás mindig 7 és 8 között. Ja, mi menjünk tovább.
1: Így van, a Pop koronázatlan királyával, és pont erről beszélgettünk Gerivel, hogy a filmet láttam-e, én még nem, Geri már igen.
0: Így van.
1: Nézzétek meg mindenképpen, mert ha Geri egy filmre azt mondja, hogy jó, az tényleg jó. Úgyhogy menjünk tovább a Billie Jean-nel, nálam egy tök jó remixben, még a bulikban is használom. Ez jön most itt a Live Mixben.

0: és egészen este 7-ig tart. Egy fontos közlekedési infó. Nagyon sokan írjátok, még mindig lassú a haladás egy korábbi baleset miatt Budapesten a Dreher Antal úton a Sörgyárnál. Szolnokon szakad az eső, mindenki vigyázzon hazafelé. Jó bulit nektek, jó volt a műsor, ez Gaben üzenete volt, nagyon köszönjük. Erzsé néni birizgálja az UTP kábelt. Akadozik a stream, a porszívót lehet az előbb átolta rajta egyszer-kétszer, írja valaki a TikTokon. Erzsike néni elvitte a sót ma.
1: És ő szegény be is jött, hogy mit csináltam, én itt se voltam.
0: És mi az az UTP kábel? Nagyon jó, hogy 2 órás lett a live mix, és külön zseni, hogy a legelső nap Jamina volt, írja István. Jamina, hogy érezte magát? Kérdezi Zsó.
1: Én nagyon

0: interaktívabbnak érzem én, mint az esti műsort. Nyilván ezzel most nem azt mondom, hogy az esti az tehát nyilván az, annak egy másik hangulata
1: más
0: van.
1: Más időszak, más környezet.
0: Nyilván, tök jó, hogy világos van, besüt a nap még. Szóval nagyon jól éreztem én magam, és örülök, hogy velem indult ez a 2 órás Summer Edition Live Mix.
1: Én úgy szintén, fellépések még a héten.
0: Igen, a hétvégén én elutazom, ugyanis az unokatestvérem férjhez megy, ráadásul Toszkánába. Tök közel találtak helyszínt.
1: De jó!
0: Igen, úgyhogy a hétvégén nem találkozhatunk. Annyi, hogy most lesz a, nem tudom, nem lehet mondani, a fővárosban biztos, hogy találkozunk. Igen, és Nyíregyházán még így a hétvége előtt egy kicsit így körbeírtam.
1: Annyira szeretek profikkal dolgozni. Jó, ami isteni volt a mai, nagyon köszi. World is my radio show itt a Rádió 1-en, holnap után este.
0: Így van, jövök majd vissza hozzátok szerdán, nektek további jó hallgatózást a Rádió 1-en, szevasztok.
1: Maradjatok, az 1 órás Rádió 1 kíváncsi.

0: maradjatok mindenképpen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A rád

Rádió 1 stage minden este 8-tól. A diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili.

0: műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop két doboz vásárlásakor doboza csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
5: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Dentors Marina. Implantológiai szakértelem parodontológiai háttérrel. Részletek implant.dentorsmarina.hu, mert a tartós mosoly biztos alapokra épül.
10: Nyári akció a Suzuki Dunában. Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
11: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
12: Szabadulás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
11: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
13: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Lángnegyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edényekkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
1: Miért hallgatják egyre többen a rá?

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel.

0: úgyhogy megéri továbbra is minket hallgatni. Kamrádot kéri ma az első telefonáló. Hogy hívnak?
1: Szia, Messi vagyok.
0: Hello, Messi, kinek menjen?
1: A barátnőknek, akikkel Pesten megismerkedtem a Budapest Parkos buliba.
0: Mármint ugye a mi születésnapi fesztiválunkon.
1: Igen.
0: De jó,
1: igen.
0: Ott tehát igazi barátságok is szövődtek, amik most is tartanak.
1: Igen, képzeld, és megyek majd vissza.
0: Nagyon helyes, Messi.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ma útjára indult a 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition, emiatt a nyáron csak 1 órás a Rádió 1 kívánság műsor. 7 és 8 között tudtok tehát zenéket kérni és egymásnak üzenni. Rédalát készítettem elő. Ki kéri?
1: Kinga.
0: És ki kapja Kinga? Kinek küldjük?
1: Egész Abátszalóknak. Jövünk.
0: Abátszalók, vigyázz, jön a Kinga. Jesszusom, mi fog történni Abátszalókon ma? Miután megérkezel?
1: Hát mi nem fog történni.
0: Atya úristen, de mi ez, valami buli lesz, vagy ünnepeltek valamit?
1: Igen, egy házi bulit tartunk.
0: Kinél lesz?
1: Barátnőmnek tartjuk, hogy hazajött, mert Svájcba lakik.
0: Mit üzensz neki?
1: Azt

mindenki remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Ja, Bea vagyok, és szeretnék játszani.
0: Hello, Bea! Tudod a Rádió 1 szlogent, remélem?
1: Persze, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Szuper, nagyon szépen köszönöm!
0: Úgyhogy jössz velünk fesztiválozni, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon-nagyon örülök, nagyon szépen köszönöm. Illetve örülünk, nem tudom mennyire hallatszódik be.
0: Hallom, hogy nagy az öröm. Kik vannak ott? Gyerkőcök?
1: Igen, majd vele fogok menni.
0: Érezzétek nagyon jól magam.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Mától kezdve 2 órás a Rádió 1 Live Mix és 1 órás a Rádió 1 kívánság műsor. Tamás Éva megszed kéri, kinek menjen?
1: Liának, a kislányomnak.
0: Lia, de szép neve van, mit üzensz neki?
1: Hogy nagyon szeretem. Ebben a pillanatban jöttünk haza vásárlásból, és hazafele egybe gondolom.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és idén nyáron is elviszünk titeket minden jó buliba, minden nagy fesztiválra. Halló, halló!
1: Halló, szia, Tamás vagyok, a 10.
0: Tamás, te ebben ennyire biztos vagy?
1: Hát az előbb első voltam, most 10. kell lennem.
0: Én is így számolom, hogy most a 10. vagy ebben a körben. Kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tamás, ezt összehoztad, megvan a nyeremény!
1: Köszönöm!
0: Tényleg te voltál a 10., úgyhogy viszünk fesztiválozni. Nagyon figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Ott lesz az összes Rádió 1 DJ, meg most már te is másodmagaddal. Ki megy majd még veled fesztiválozni?
1: Tesóm!
0: Szuper, érezzétek jól magatokat, játék holnap is lesz ugyanígy reggeltől estig a Rádió 1-en. Nálunk csak igazi mai sláger.

0: A Rádió Egyet halljátok, én lassan átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show élőben egy csomó friss zenével, na meg Metzger Vikivel is, Kollárral, ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé, úgyhogy Juhász Geri egyelőre kijelentkezik. Köszi mindenkinek a figyelmet, várlak vissza titeket egy óra múlva. Szép nyár estét, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5-szörös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
10: BSV és a KE Siófokon a plázson július 3-án.
11: Kapunyítás 19 órakor. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
10: Várunk mindenkit szeretettel.
12: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
13: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra. Minden szerdán 8:30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
14: Nem csak egy új lakás, hanem egy új élet kezdete. Angyalföld megújuló város részében épül a Virágpiac lakópark. Hőszivattyús rendszer, padlófűtés, világos terek, zöld belső kert és minden lakáshoz saját erkély. Hogy az otthon valóban a feltöltődés helye legyen. Fedezze fel a lehetőségeket a Bayer Property weboldalán és találja meg új otthonát. A lakások gyorsan fogynak, ne maradjon le róla. Virágpiac lakópark. Új életre hangolva.
2: Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben, élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket, bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.

Gigivel és Bárány Attilával.

fog. Most pedig jön Alex Kenji. Ezzel a lemezzel kívánunk kellemes rádiózást itt a Diszkosi Radio Show-ban is. Csak is újdonságok, illetve igazi mai slágerek egészen 8 és 9 óra között tőlünk a Diszkosi csapatától.

Pultos Várom, az meglehetősen érzelmesre sikerült. Mindenki sírt, na jó, nem mindenki, de nagyon sokan, úgy 20-30 ember. Ők itt vannak most a TikTokon, őket külön puszilom. Jön a Sebek mélyén itt a Rádió 1-en, Roberto Vén és jó magam Hanvaj PG dala.

került ide, egyrészt Szelidítónak köszönöm, mert jó volt a szombat este, bár rohadt meleg volt, előtte meg közvetlenül Olaszországban voltam, és azt kell, hogy mondjam, hogy van az a narancssárga ital, és egy ilyen így árnyékra próbáltunk menni napsütésbe itt, mert olyan meleg volt Rómában, 36 fok, hogy egy egész narancsliget van most bennem, de nagyon jól éreztem.

0: műsor támogatója a Ballantine's Brazil. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na, ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

Balázsékkal, a Bahalkompján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszeles grillsütőt. Csobbanj a jeges fájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fecsa nem lesz.
1: A kapitányi főkes tip-top, az enyém.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3

Rádió 1 stage-e minden este 8-tól. A diszkós hét legendái. DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, a World is Mine sztárjai. Regáli.

0: műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Vigyázz.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Itt vagyunk veletek totál élőben a következő három órában. Veletem Metzger Viktória mostantól a rádió egy stúdiójában, megint trikóban. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Úgy szeretem, hogy itt a nyár többek között emiatt is.
1: Hát igen, igen, és rádió egy színbe jöttem, nézzétek, mert bizony, nagyon belepasszolok itt a háttérbe. Úgyhogy igen, készültem ma estére nagyon jó trackekkel is.
0: Van egy új címlap, aztán mész majd hajózni Balázsékkal a hétvégén, úgyhogy lesz miről beszélni ma.
1: Igen, izgi lesz, mert a férjem is ott lesz.
0: Bizony, hát ezért, hogy családi vállalkozásban nyomjátok a showbizniszt. Majd dumálunk erről is. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek innentől, kezdjük el.
1: Bizony, itt is van már a háttérben Hypaton, Out of My Head, csak itt a Rádió 1-en, Where is My Radio Show-ban. At the turntables now.

0: arra, az még közelebb is van, mint Budapest.
1: Bizony, bizony. Én pont megtettem egy ilyen távot a hétvégén, nagyon kemény volt, Vanyarcvashegyről mentem Győrbe, úgyhogy elég húzós volt, de gyertek, mert nagyon-nagyon jó lesz.
0: Bizony, mert hogy pénteken Balázsék hajózni fognak, és hát Metzger Viktória és a BSV, mint egy ilyen nagy családi vállalkozás, ott lesz ezen a kitelepülésen.
1: Igen, egyébként nagyon vicces, mert amikor megkerestek minket, akkor pont így jött, hogy szeretnének egy ilyen családi kitelepülést. Úgyhogy nagyon-nagyon örültünk neki, meg ez egy teljesen új sztori lesz, hiszen hajón még nem voltunk így együtt a fiúkkal. Úgyhogy izgalmas lesz, igen. Mondjuk az is nagyon izgalmas lesz, hogy mi már előző este leköltözünk, ugye már építik a hajót, már zajlanak majd csütörtök este az előkészületek, és hát nekem reggel ilyen 6-ra már ott kell lennem a hajón. 3-4-6-ra, Jézusom, mondtam is, mert ugye indulunk, és ugye Tihanyba lesz az egész történet, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, hogy milyen lesz.
0: További részleteket Balázsék úgy

0: Viktória két teljes órán át a lemezjátszók mögött. Hello Viki, még egyszer.
1: Hello mindenkinek, sziasztok.
0: Hello Viki zenéit nagyon szeretem, tetszik az új száma, és annyira tetszik a fekete bőrkabátja, hogy legszívesebben felvenném, írja János. János, látnád ma a csizmáját?
1: Igen, várjatok, megmutatom.
0: És Viki megmutatta, úristen. Ez viszont tényleg brutál jól néz ki.
1: Köszönöm szépen, ma ilyen West Coast style-ban vagyok.
0: Szép. Szia Geri, mikor jön a kollár, kérdezi Norbi. Norbi, kollár 10:40 körül érkezik meg, mindig hozza a jó zenét, mindig hozza a finom kis parfüm felhőt maga mögött. Kollár nagyon szeretjük, ő mindig Vikit vágyja, és ilyen 10:40-42 körül ő már mindig itt van.
1: Bizony, bizony.
0: Én viszont elmegyek Szabira, és mi történik? Van egy új címlapod?
1: Igen, igen, igen. Meglepi, juhú! Ugye beszélgettünk róla már idén, hogy idén lesz 20 éve, hogy zenélek.
0: Így van.
1: És újra felkérést kaptam egy címlapra, ami nagyon-nagyon a szívem csüske volt, hiszen képzétek el, a férjem is egy fotón szerepel velem, úgyhogy a belső anyagban, úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki, és hát ez egy eléggé mély interjúval ellátott és gyönyörű szép fotókkal tűzdelt anyag lett, úgyhogy ha az újságárusnál jártok, vagy a benzinkúton, akkor csekkoljátok rá, mert tényleg szerintem egy nagyon-nagyon menő kis anyag lett.
0: De jó. Ilyenkor, amikor rámondod az áment a fotókra, az egy nagyon hosszú kiválasztás eredménye, vagy ez, ahogy telik az idő, ez már egyre gyorsabban megy?
1: Hát képzeljétek el, hogy nagyon-nagyon szerencsém volt, mert Zsólyomi Norbi fotózott, és ő az egyik legjobb egyébként a divat szakmába, a divat fotósként, és hát ott lefotóztuk 2 óra alatt az anyagot, így megmutogatta, hogy ő mire gondol, megnéztem, és mondom, hogy úristen, nagyon jó, tetszik.
0: De jó.
1: Úgyhogy nagyon-nagyon jól sikerült.
0: Ezért jó profika dolgozni.
1: Igen, tök igen.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Egy zseniális feldolgozással, Too Unlimited. Egyébként itt valamogattunk a Chemical Brothers, ugye az Apex moziból ismerhetitek. Újra felkapták, és ez egyébként egy nagyon-nagyon jó dal, de szóper remixébe szólt. Most pedig jön a Get Ready For This, csak itt a Verdi's My Radio Show-ban. And the

0: adás, ez a három óra veletek és velünk ma is a Föld is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Metzger Viktória a lemezjátszóknál. Szép estét, jó rádiózás nektek! Köszönjük a régi időket emlékeztető minőségi muzsikákat. Üdvözlettel Kriszta és Béla a Lebegő faluból.
1: Ó, de aranyosak vagytok. Hát nagyon-nagyon szívesen, én is nagyon szeretem.
0: Ez ugye Sikére és a Salt Waterre volt egy reakció, ez az iménti SMS. Most pénteken ne felejtjétek, Balázsék ismét hajóra szállnak, a Szántód Rév kikötőből fognak indulni reggel 6 és 7 között. A fedélzeten pedig ott lesz Viki, valamint a BSV.
1: Igen. És ez azért nagyon vicces, mert a férjemmel léphetek fel. És ez nagyon különleges, mert egyébként ilyen Rádió 1-es buliban még ugye nem voltunk soha együtt. Szóval ez nagyon különleges, mert azért szerintem ez is egy tök újító dolog, hogy a Balázsékhoz így belet hozva egy picit a rap, meg ez a pop, mert azért csinálnak a srácok most már ilyen poppos, rappes dolgokat is, nem csak sima rappet. Úgyhogy nagyon különleges lesz, úgy tudom, hogy lesz akusztik is benne, úgyhogy
0: bizony.
1: Én nagyon, nagyon izgatott vagyok. Egyébként most is már erre próbálnak. A péntekre. Olyan? Igen, most három napig már erre próbálnak, készítik a műsort elő.
0: Nagyon szuper. És ez nekem is egy új információ volt, hogy a Nagy Bogi is ott lesz, ha minden igaz.
1: Igen. Én nekem

0: is maradjatok még nyugodtan sokáig. Viki 11-ig mixel, aztán 11 és éjfél között jön még Kollár is szintén élőben. Nem jön ki a matek, ez egy SMS. Azt mondjátok, Viki már 20 éve zenél, akkor ha jól számolom, már magzatként meg volt az első fellépése?
1: Ó, de arra is megvajtom.
0: Micsoda bú.
1: Igen, ez az, köszönöm szépen.
0: Na erre mondják, hogy született tehetség, hiszen minden hétfő este, amikor meghallom az éjszaka ritmusát, szívemen szárny keletkezik, mely elrepít az édenbe. Legmélyebb tisztelettel a Spenót Huszár.
1: Ó, köszi Spenót Huszár, hogy belefoglaltad a kedvenc zenéimet.
0: Gyönyörű vagy.
1: Igen, nagyon-nagyon-nagyon. Egyébként hasonló sikereket várok ettől a daltól is, mint a szívemen szárny, ugye az volt az első platina lemezem.
0: Így van.
1: Úgyhogy remélem, hogy ezzel is elérünk, mert már közelében vagyunk az aranylemeznek, úgyhogy semmi se kizárt, 4 hetes a dal, nagyon pörög, úgyhogy köszönjük nektek.
0: Nagyon jó. Ilyenkor gondolkodtok már, vagy elkezdtek beszélgetni azon, hogy de jó lenne ebben a felállásban így csinálni még dalt, vagy még dalokat?
1: Igen, beszélgettünk róla azért, mert rengeteg visszajelzést kaptunk, hogy mennyire jó ez a trió. Már

0: És mondjuk, hát azért nem, de jók vagyunk itt, ha egy bestiárnak is. úgyhogy vicces volt, hogy ennyien írtak, és ennyi pozitív kommentet kaptunk, és ezen felbúzulva beszélgetünk már róla, hogy akkor térre csinálunk még egy dalt.
1: Nagyon helyes.
0: Úgyhogy nagyon remélem, hogy össze fog jönni, mindenkinek így az idejébe belefér, majd nyilván három lányt összeegyeztetni sokkal nehezebb, de mivel barátok is vagyunk, ezért sokat beszélünk, meg mozgunk együtt, úgyhogy igyekszünk hozni még egy tracket.
1: Nagyon helyes. Maradjatok, nagyon rövid pihenő, aztán jövünk vissza újult erővel, Metzger Vikivel élőben.
0: Bizony.
2: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is My Radio
3: Show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat, gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
2: Június 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék

0: Balázsékkal. A Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszeles grillsütőt. Csobbanj a jegyes fájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26. péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi főkes tipstop, az enyém.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

A Rádió 1 stage minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, a World is Mine sztárjai, Regál Lili.

0: műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven-Hoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
1: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend.
1: Felkészültél. Vigy egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: 2:02 van, hello mindenkinek, itt vagyunk újra totál élőben, hangban és képben, mellettem még mindig Metzger Viktória a Rádió 1 stúdiójában. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: És jön még Kollár is szintén élőben, majd Viki után 11 és éjfél között, SMS és Viber számunk 0623111111, isteni zenék jönnek ebben a következő 60 percben is, csapjunk bele!
1: Bizony, itt is van már Alex Kenji és a Bambolé, ezzel startul a World is My Radio Show második órája.

0: Paul Johnson és a legendás Get Get Down. Tű pontosan 27 éve, 1999 júniusában jelent meg az eredeti változata, képzeljétek el. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben, mellettem Metzger Victoria a lemezjátszói mögött, és többek között ezért is jók a modern remixek, mert ezek a dalok elő tudnak kerülni újra meg újra.
1: Igen, és ez egy zseniális remix, egy jó kis ilyen tribal house, én imádom.
0: Milyen a nyár, mi a helyzet a fellépésekkel, mennyire vagy betáblázva idén
1: nyáron? Hát elég durva, ilyen 23-24 bulim van minden hónapban most a nyáron, úgyhogy ebből kiszámolhatjátok, hogy 30-31 napos egy hónap. Hát túl sok pihenőm nem lesz, ugye? Aztán én még tegnap is felléptem, nagyjából múlt héten 5 bulit nyomtam le, plusz egy klipforgatást, úgyhogy eléggé ki vagyok. És még itt vagyunk ugye hétfőn a rádióban, úgyhogy húzós ez a nyár is, hála Istennek, én nagyon örülök neki, hogy ennyi buli van, nagyon jó fesztiválok, és a Rádió egy is ott lesz egyébként nagyon sok jó fesztiválon.
0: Bizony, többek között a Dunapart Festen is majd július elején, erre páros belépőket holnap is nyerhettek egész nap, napközben Attistól meg este tőlem is az immár egy órás élő Rádió egy kívánság műsorban. És hát Vikinek lesz egy nagyon különleges fellépése a PSV-vel, Balázsékkal egy hajón most péntek reggel.
1: Igen, igen, arra még fel se készültem. Pont azt beszélgettük a srácokkal, hogy lemegyünk, lent alszunk, és lehet, hogy mi le se fekszünk aludni, mert hát vagyunk állva, és ugye reggel 6-kor már a hajón kell lenni. Úgyhogy nem tudom, hogy lesz ebből alvás. Valószínűleg sehogy.
0: Főleg, hogyha lesz egy kis ereszdel a hajam előző este. Lesz?
1: Geri, azért már ez öregek vagyunk.
0: Azért meglátjuk. Kíváncsi leszek a beköszönésetekre péntek.
1: Igen, én meg se szólalok, majd a srácok, majd esetleg a Balázsék.
0: Úgyhogy Balázsékat hallgassátok majd pénteken reggel, és bővebb információ a hajózással kapcsolatban a weboldalunkon www.radio1.hu, meg persze a következő reggeleken majd Balázséknál élő adásban. Megyünk közben tovább.
1: Bizony, ha már feldolgozások, de DJ Jenkitől jön a Gasolina, Gene and Sonic remixében, csak itt a World is Mine Radio Show-ban.
2: At the turntables now. Victoria Metzger.

0: Bieber, Rexa lehet új életet a Fateless nagy-nagy klasszikusába. Insomnia 2026, akár ez is lehetne a dal címe, viszont ez volt a New Religion, tehát Bieber Rexától és a Fateless-től a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Egy üzenet, sziasztok, még lent vagyok az edzőteremben, imádom Viki mixeit, hihetetlen jól megy rá mindig az edzés. Nagyon köszönöm ezt nektek, a haverok mindig azzal jönnek, hogy miért nem reggel megyek edzeni, de akkor kire nyomnám? Balázsékra? Köszi szépen, Tomi. Tomi, van egy mentő ötletem, pénteken mindenképpen menj reggel edzeni, mert akkor egyszerre tudsz ott lenni és edzeni Vikivel meg Balázsékkal.
1: Igen, igen, igen. Kettő az egyben.
0: Yeah.
1: Összegyúrjuk.
0: Bizonyán, mert hogy most pénteken lesz Balázsék szokásos éves hajózása, rendhagyó módon, ugye a BSV-vel és Metzger Vikivel együtt.
1: Igen, és az az extra egyébként, hogy én lenn is maradok, majd képzeljétek el pénteken a Balatonon, mert múlt héten megnyitottuk a rezidenciámat Siófokon. Mindenki tudja, hogy a plázson lesz DJ Oti, ami már sold out, ugye?
0: Bizony.
1: Alka, Sebestyén, Balázs óriási bulia, és nekem meg ugye ott van a rezidenciám minden pénteken a nyáron, úgyhogy várunk majd mindenkit szeretettel, nem csak ott, hanem a hajón is.
0: Bizonyám, nagyon jó lesz ez a nyár, nagyon jó bulikkal, nagyon jó fesztiválokkal, mindegyikre bejutatunk benneteket, apropó fesztiválok, a Dunapart Festre holnap is nyerhettek majd napi jegyet, napközben Atistól, aztán este is tőlem a Rádió 1 kívánság műsorban, Vikivel pedig lassan jön a mai finálé.
1: Bizony, az egyik nagy kedvenc fesztiválos feldolgozásommal megyünk tovább Animával és Meg Myers-el, ugye Stranger Things filmzenéjét gondolták újra. Running Chuck itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: miközben minket hallgatok, vagy minket néztek, ez a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben. Fine Day 1983-ban jelent meg, képzeljétek el, ennek a dalnak még a legelső változata. Aztán sok feldolgozás készült belőle, 1998-ban például volt egy Miss Jane féle változata, és annak is egy ATB remixe. Hát az akkor átment akkor a rádióban, meg a klubokban, hogy nincsenek rá szavak.
1: Igen, zseniális. Egyébként van belőle egy Skrillex feldolgozás, és azt nagyon sokáig játszottam, ez pedig most arra van messzer, úgyhogy ezt is nagyon-nagyon szeretem. Hála Istennek, ezt mindig gyakran feldolgozzák.
0: Ez egy nagyon-nagyon különleges és nagyon jó dal. Metzger Viktória eheti első fellépése, tehát itt volt a Rádió egy stúdiójában. Még egy eheti fellépésedről biztosan tudok, ami pénteken reggel lesz egy hajón Balázsékkal.
1: Úristen, nagyon kemény lesz. Tiszta ilyen after feelingem van, már reggel 6-kor nyomni kell.
0: Jó lesz.
1: Igen, jó lesz. Találkozunk a hajón Balázsékkal és a BSV-vel. Aztán én maradok is Balatonon, és este a rezidenciámon, Siófokon találkozunk. Szombaton pedig hát határon túlra megyek, Egyház Gelle Szlovákiába, és egy nagy fesztivál lesz, úgyhogy ott is találkozunk majd.
0: Hú, de szép lesz ez a heti menet is. Viki, jó bulit kívánok! Pénteken reggel nézünk, hallgatunk Balázsékkal.
1: Jaj, de jó, rendben. Puszi nektek, sziasztok!
0: Maradjatok, nincs reklám, nem állunk le, jön Kollár élőben.
2: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is My Radio
3: Show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
4: Felkészültél.
5: Felkészültél.
4: Védj egy nagy levegőt.
5: Védj egy nagy levegőt.
4: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész

0: este 11 van. Hello mindenkinek, reméljük, hogy bírjátok, még eszünk ágában sincs leállni. Meg volt a gyors váltás, a gyors helycsere. Itt mellettem a lemezjátszói mögött Kollár és Szokás szerint a mai utolsó 60 perc. Szevasz Balázs.
1: Kezdi csókolom, drága rádió, egy sok szervetet köszöntök mindenkit. Szevasz Geri.

0: Rádió egyet halljátok, ez a Word is Mine Radio Show élőben. Mellettem Kollár a lemezjátszóknál, Vintage Culture, Roland Clark, a Fancy INC és a Free. Akkora ereje, akkora húzása van ennek a zenének, hogy az valami elképesztő.
1: Abszolút, a Vintage Culture 2023-as lágeréről beszélgetünk, és én egyébként ekkor fedeztem fel ezt a zenei formációt, és azóta is szerelmes vagyok beléjük, elképesztőek a srácok.
0: Szia Geri, hello Kollár, ez egy SMS, de rég láttalak már titeket, olyan jó, hogy az applikáción is mentek élőben. Kollár, mi a tetoválásod témája? Gondolom sokakat érdekel, üdvözletel Ildikó.
1: Biztos rengetegeket érdekel
0: egyébként. Szerintem
1: ilyen? Filmes tematikában utazom abszolút klasszik és old school megvalósításban, úgyhogy Hellboy bácsi került fel a lábamra. Szeretném a lábaimat kiszínezni, még a karjaimra nem állok készen, de nagyon tele leszek tetoválva, majd ez a célom egyszer. Nagyon szerelmes vagyok ebbe az egészbe.
0: Nagyon menő, ráadásul ugye ez egy színes tetoválás.
1: Igen, az első színes egyébként.
0: Mennyire fájt egy skálán 1-től 10-ig?
1: Hát nem szabad csúnyán beszélni, Hát nagyon. A tetoválás fájdalmas dolog, tűvel szurkálnak, ne vicceljük.
0: Viszont nagyon-nagyon szép, és tényleg baromi jól néz ki. És akkor ez egy apró részlete annak az egész nagynak, ami majd lesz az egész
1: lábadon. Így van. Mindenképpen egybefüggő mintákat szeretnék majd a karjaimra, két telikart szeretnék, valamilyen mély jelentőséggel bíró tematikával, de arra még nem állok észre, hogy a lábaimat addig lehet bátran firkálni, így vagyok vele.
0: És mennyire kicsi a világ, ugyanahoz a csajhoz járunk tetováltatni, te is meg én.
1: Így van, ezt már kiklipeljük a Vivinek. Hello Vivi!
0: Hello Vivi! 0623111111, ez az SMS és Viber számunk, lendülünk tovább!
1: Abszolút, ugye 2025-ben talán Calvin Harris Blessings-ét mondhatjuk az évslágerének vagy a nyárslágerének. Ez idén másképp van egy magyar vonatkozású dallal, amit Hugo-l is megvásárolt, eljutott egészen a Beatport Number One-ig, a világ első számú elektronikus zenéje most. Ez a Move Into The Sun, ezzel folytatódik a Word Is Mine Radio Show.
2: A lemezjátszóknál Kollár! World is mine.

0: szépen, hogy itt vagytok, nagyon kedves. Hajrá cseresznyelszedéshez.
1: Rettenetesen halagultam volna, hogyha csak úgy csemege lett volna abból a sok cseresznyéből. És nem pálinka. Úgyhogy Máté, nagyon-nagyon nőttél a szememben.
0: Ennyi abszolút. Köszönjük, hogy itt vagy.
1: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Nem csak a nyarat nyomjuk meg, hanem ezt a hétfő estét is, megyünk tovább.
0: Abszolút. És például a jövő hét hétvégénket is, úgyis a rádió egy csapat.

0: Ben, majd Atistól meg este tőlem is a Rádió egy kívánság műsorban, és akkor lendülünk tovább.
1: Így van, tessék játszani, Max Tyler számomra egyébként már 2025 felfedezetje szerintem a világ egyik legjobb producere, úgyhogy vele folytatódik, jön az Old School Flavor, ezzel folytatódik a Burizmán Radio Show.

0: nektek, wow. Köszi Noncsi. Köszi Noncsi, nagyon
1: szép. Ez nem semmi, vagy. 15 éve, 3,5 éves voltam.
0: Tényleg, hát te vagy a legfiatalabb Bird is my radio show DJ.
1: És ez nekem még mindig nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek.
0: És ne felejtjétek, Kollárt is láthatjátok, hallhatjátok személyesen majd a Dunapart Festen, ott lesz az összes Rádió 1 DJ. Ez ugye a jövő hétvége.
1: Yes, abszolút, és... szombaton leszek majd egyébként a Ráckevén.

0: Blumfeld, Rosalind és a Heart Like Mine, ez volt a mai záró trackünk a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Kollár állt a lemezjátszók mögött az elmúlt jó egy órában. Fellépések még a héten.
1: Abszolút tele vagyok, hála a jó Istennek, dübörög a nyári szezon. Csütörtökön egy budapesti rezidencián leszek egyébként, minden csütörtökön a nyáron, aztán szombaton Siófokra megyek majd, és azt követő szombaton pedig a rádió csapatával Ráckevére a Dunapart Festre.
0: Yes, legközelebb pedig találkozunk egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor. Köszi szépen a ma estét.
1: Igen, én is köszönöm a kitüntető figyelmet, kellemes hetet nektek.
0: Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap kedden jövünk megint 9-től élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
3: A World Is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Laci.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten is tele vagyunk játékkal. Dunapart Fest páros belépőket lehet tőlünk nyerni. Most éppen nem, de a mai napon még többször, szóval figyeljük, hogy mi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és én rettetlen örülök annak, hogy egyre több sztár érkezik Magyarországra, és hát még csak most indul a fesztivál szezon, de Jason Derulo már ugye koncertezett, és nem csak ő jött, hanem az egész család, ami azt gondolom, hogy ránk nézve külön hízelgő, hogy meg akarták nézni a kis országunkat. Menő, Jason Derulo jön, az igazi mai sláger a Take

folytatódik, hát és innentől folytatódik a nyári rendszer, a Rádió 1-en a Live Mixer, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ami azt jelenti, hogy minden nap délutánonként 5-től nem 6-ig, hanem 5-től 7-ig 2 órán keresztül pörögnek mixben az ország legjobb DJ-től az igazi mai slágerek. Most éjszaka pedig ugyancsak pörögnek az igazi mai slágerek, sőt, az egyik legújabb Taylor Swift-től, amit indítok, ez az Opel Light.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és már csak három nap, mert hogy pénteken reggel, hát három nap, nagyon pici, pénteken reggel indul Balázsék hajózása a Szántódrév komp kikötőből. 7 órakor indul a hajó, 6-tól lehet felszállni, de azért annál korábban oda kell érni az előző évek tapasztalatai alapján, mert hogy érkezési sorrendben lehet majd feljutni a hajóra, amin Balázsék mellett a zenei sztárvendég a BSV és DJ Metzger Viki lesz.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és jelentős változások jönnek a Grammy díjaknál. A változások részeként 5 új kategóriával is bővül az eddigi lista, emellett pedig a meglévők szabályait is módosítják. Nagyon nem mennék bele, a Rádió 1.hu minden infót összeszedtünk, aki belásná magát, viszont az egyik legnagyobb újdonság az lesz, hogy a legjobb ázsiai popzenei előadás kategóriát be fogják vezetni. Ebben a kategóriában is osztanak tehát már majd idén Grammy díjakat, vagyis hát jövőre. De hogy az idei dalok után? Na, ne bonyolódjunk bele! Sam Feldy, Rosalindnel, ez a Hard Like Mine itt a Rádió 1-en.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.